0: FM. Összeköt. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Nem tudok egyetérteni a Benes dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak, jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Frontád Nyesz című cseh napilapban. A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormány közeli újságnak, hogy május 22-e és 25-e között most első ízben Csehországban a dél-morvaországi Brünnben tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített Szudéta németek. Elhunyt Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, közölte a rendőrség a polisz.hu-n kedden. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben a Magyar Honvédség hivatásos állományában kezdte, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot, és több mint 3 évtizeden keresztül szolgálta a magyar rendvédelmet. A tájékoztatás szerint az 54 éves Gulyás Zsolt a rendőrfőkapitányságon munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Az Irodalmi Rádió Alkotó Közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak Lelke című antológiába a Faddi származású, jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A Költőrádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
2: Fontos kiemeljem, hogy nem nyertem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
1: Sörös Erik az Egri csillagokból jól ismert Jumurcsák gyűrűjét választotta a vers témájának.
2: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, hogy tárgyak lelke, lelket adni egy adott, kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az Egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogott az Egri csillagok, és Jumurcsák gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
1: Fedezd fel a templom titkai címmel vasárnap Gazdag Fejes Margit művészettörténész tartott előadást a Jézus Szíve katolikus templomban. A templom belső művészeti alkotásairól, freskóiról és az azokon található szentek életéről. Az előadó rádiónknak úgy fogalmazott, hogy a jelképek akarva akaratlanul hatnak ránk, ezért fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk belőlük meríteni.
3: A mai alkalommal kifejezetten erről a templomról lesz szó. Nagy hangsúlyt fektetek a belsőre, a templom belsőre.

0: Idén harmadszor vesz részt a városnapi felvonuláson a Paks 2 beruházás fővállalkozója, az Atomstroj Export. Ezt Olga Uraszinova, a társaság munkavállalója mondta el rádiónknak.
1: A felvonuláson 3 éve veszünk részt, és idén is leszünk jelen. Körülbelül 30 kollégánk gyerekekkel együtt fel fog vonulni.
0: Olga Uraszinova azt is elárulta, hogy az Atomstroj Export sátránál milyen programokkal várják az érdeklődőket.
1: Szokás szerint lesz sátrunk, és ott a gyermekfoglalkozásokon kívül, tehát idén is várjuk szeretettel gyerekeket, akik akár oroszul, akár magyarul, akár angolul beszélnek. Lesznek animátorok, akik perfektül mind a 3 nyelven beszélnek, és aki részt vesz a gyermekfoglalkozásokon, kisebb emlék ajándékokat, tárgyakat is kap. Emellett szokásos kóstoló is lesz. Idén szibériai bors kerül megfőzésre, tehát ott a helyszínen, 2 bográcsban az egyik kollégánk főzni fogja a szibériai bors, aminek az a különbsége a klasszikus borstól, hogy savanyított káposztával és babbal készül.
0: Bolhapiac lesz Németkéren a művelődési ház előtti téren, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az eseményre május 16-án 9 és 12 óra között kerül sor. Sörpadokat és sörasztalokat a szervezők biztosítanak. További információk kérése és asztalfoglalás a 0620-488-4412-es telefonszámon lehetséges.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
2: Paks FM.
3: Összeköt.
2: Paks FM. Összeköt.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.

0: Csak hazai. Hazai kedvencek itt. A Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok! Hatalmas világcsúccsal nyert olimpiai aranyérmet hosszú Katinka.

eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.

szíve men is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

emlékszel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban, értesült az MTI. A miniszter a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a hormuzi szoroson a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében a múlt héten megkezdett, majd felfüggesztett amerikai haditengerészeti művelet újraindulhat, ha Donald Trump elnök úgy dönt. Tiltakozott a Mi Hazánk mozgalom ketten amiatt, hogy a leendő egészségügyi miniszter tanácsadóvá kívánja kinevezni Karikó Katalint, adta hírül az MTI. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a Nobel-díjas tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolja, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből, a WHO-ból. Szabadi István szerint ezzel egyértelművé vált, hogy a Tisza ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltásterrorban élen járó Fidesz kormány, amely a Covid alatt teljes mértékben kiszolgálta a WHO és a Big Pharma érdekeit. Az Irodalmi Rádió Alkotó Közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak Lelke című antológiába a Faddi származású, jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A költő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
2: Fontos kiemeljem, hogy nem nyertem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
1: Sörös Erik az Egri csillagokból jól ismert Humor Jack gyűrűjét választotta a vers témájának.
2: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, hogy Tárgyak Lelke, lelket adni egy adott kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az Egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogott az Egri csillagok, és Humor Jack gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
1: A Duna-Szentgyörgyi Gyermekjóléti Szolgálat irodájában ingyenes jogi tanácsadás érhető el ügyvéd közreműködésével. A szolgáltatás havonta egy alkalommal vehető igénybe a Művelődési Ház épületében működő irodában. Az érdeklődők polgárjogi, büntetőjogi, munkajogi és közigazgatási ügyekben kérhetnek segítséget. Az aktuális időpontokat a Duna-Szentgyörgyi Önkormányzat weboldalán és közösségi oldalán is közzéteszi. A soron következő alkalomra május 21-én csütörtökön 9:30-tól kerül sor.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Magyar Twirling Szövetség a Paksi Twirling és Botforgató Egyesületet kérte fel az első Dance Twirl Open megszervezésére, melyen az utánpótlás korosztály mérettethette meg magát.

0: ők szervezték meg a versenyt. Elsősorban az utánpótlás korosztályt célozta meg. Nálunk nagyon-nagyon fontos az egyesületben. Az idei versenyszezonban, akik versenyeztek nálunk az egyesületen belül a Magyar Twirling Szövetség versenyein, ők mindannyian részt vettek. Tőlünk 27 versenyző vett részt. Ebben voltak egyéni, páros és csoportos kategóriák is, és előkészítő és felkészítő szinten. Még további három kategória létezik, kezdő, középhaladó és haladó szinten.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A francia DJ David Guetta és a svéd lemezlovas Alesso indította az élesztőt. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elmúlt reggel 6 óra pontosan 8 perccel, 2026. május 13-ára szerdára ébredtetek. Remélem, hogy mindenkinek pihentető volt az éjszakája, és újult erővel vágunk neki a hét közepének. Egy olyan reggelen, amikor a vételkörzetünk nagy részére arra ébredhet, hogy süt a nap, próbálkozik, mondhatnám, a napocska a felhők fölül, miközben egyébként az időkép is azt írja, hogy szórakozott velünk Pongrác az éjszaka során, mert hogy kékes tetőn, kékesen havazott is, annyira hideg volt odakint, és annyira lehűlt a levegő. Egyébként most is 7 fokot mutat a hőmérő itt Pakson, a stúdiónál, és Strasser Andi vagyok. Ma reggel én hozom nektek az élesztőt, és már is kezdjük az időjárás jelentéssel. Egyébként állítólag melegfronti hatás várható, és elindul egyfajta fel.

melegedés, de ma is csak 15-16 fokra számíthatunk Pakson és környékén napközben. Ami pedig a hajnalt illeti, hát nem mondom, hogy le voltak fagyva a szélvédők, de szinte megtorpantam, ahogy kiléptem a kerítéskapun, mert az autó szélvédőjén láthatóan elég erőteljesen rá volt ülve a pára, úgyhogy rögtön az ujjammal át is húztam rajta egy csíkot, mondom, ez most jég, vagy most mi a helyzet. Egyszerűen lehozta ugyan az ablaktörlő, de ebből is látszott, hogy hideg volt az éjszaka. Szóval kékesen havazott is, ami pedig a mai napot illeti, az időkép előrejelzése szerint csapadékra nem kell ma számítani, felhőzetre igen, és mondom egy olyan 15-16 fokra, holnapra már újra 20 fokot ígérnek, péntekre és szombatra 23-24 fokot, viszont újra csapadékot meglátjuk, hiszen jönnek a nagy rendezvények itt a vételkörzetünkben, a Tour de Hongrie csütörtökön, a Városnapja Pakson pénteken és szombaton, a Simontornyai Várnapokat is ezen a hétvégén rendezik meg, de én úgy látom az előrejelzés szerint egyébként, hogy záporok és zivatarok elvétve lesznek, csak úgy, hogy valószínűleg a rendezvényeket nem fogja zavarni, de ami a mai napot illeti tehát. Egy picit még azért hűvösebb lesz a levegő napközben, mint ahogy tegnap is sokan panaszkodtak, hogy hideg volt. Én azt mondom, hogy inkább ilyen koratavaszias öltözéket választatok a mai napra. És akkor lássuk, hogy mi vár ránk a mai napon, a mai élesztőben. Először is, ami a legfontosabb, már kint van a játékunk a Facebook oldalunkon, úgyhogy lehet velünk játszani, ne feledjétek, hogy a város napi, illetve város heti főnyereményünk egy fotózkodási lehetőség a halott pénzzel, a mai napon ezt emeltük ki a számotokra, úgyhogy a halott pénz két frontemberének fotójával illusztrált posztot keressétek, ott van a játék, amelynek kérdés és itt hamarosan én is hozom, egyébként nézem, görgetem és frissítem. Jelen pillanatban 36-an vagytok játékban, miközben egyébként a tegnapi nap folyamán is, az esti órákban, 8 óra után úgy sorsoltunk, hogy hát én nem is tudom, mindjárt legörgetem, igen, 517, igen, több mint 500 játékosunk volt, és azok közül kellett kisorsolni az egyetlen napi nyereményt, amely ugye mindig egy paksi ajándékcsomag, szóval az egyik legfontosabb, hogy játékban vagyunk, és pár perc múlva így az éteren keresztül is hozom a mai nap kérdését, amely természetesen ma is a halott pénzre vonatkozik, a paksi városnapi pénteki nap sztár vendégére. Ami a vendégeket illeti, 7 órára Juhász Sándor érkezik hozzám, aki a tegnapi napon az országos, a Magyar Kosárlabdászok Országos Szövetségétől az éves küldöttgyűlésen életműdíjat kapott, az Atomerőmű Sportegyesület korábbi ügyvezetője, az ASE férfi kosárlabda korábbi edzője, nem mellesleg nemzetközi minősítésű játékvezető érkezik tehát hozzám. Nehéz lesz összefoglalni egy életművet negyed órában, de meg fogjuk kísérelni, és annyit elárulhatok, hogy frappáns villámkérdésekkel is készültem Sanyi számára, csak hogy okosodjunk, ha már őt egyébként egy rendkívül sokoldalú embernek ismerünk, akiről az MKOS is úgy nyilatkozott tegnap, hogy egy igazi polisztor, úgyhogy ő érkezik hozzám 7 órára. 7:30-tól pedig a város napjával foglalkozunk egészen 9-ig, mondhatnám 9:30-ig, ugyanis dal született a város napjáról, a dalszerzők bejelentkeztek hozzánk, hogy megmutatnánk-e nektek a dalt, és mi ennek természetesen örömmel teszünk eleget. Kvala Gábor Paks városmárka referense és Kis Tibor érkezik hozzám, ő pedig a Kalocsai Delfin Hangstúdió tulajdonosa és vezetője, nem mellesleg a Kalocsai Veracruz zenekar frontembere, úgyhogy Tibi és Gábor érkezik, ők készítették a dalt, kimondottan a paksi város napjára, illetve a város napjáról szóló dalt. Nagyon kíváncsian várjuk mi is ezt a dalpremiért, tehát 7:30 és 8 óra között hallhatjátok majd. 8 óra után a paksi város napja programjainak részleteiről fogunk beszélgetni Fritz Ildikóval és Patkós Attillával, a Csengei Dénes Kulturális Központ munkatársaival.
és 8:30 után megint érkezik egy civil szervezet, ugye igyekszünk a héten több szervezetet, intézményt bemutatni, akik kivonulnak a város napjára valamiféle standdal, vagy fellépnek, vagy a felvonuláson vesznek részt. Ma a Főnix Tánc Egyesület képviselői érkeznek hozzám, egykori kolléganőnk Hánkovács Noémi, és Nagy Nóra jön még vele, és velük fogunk arról beszélgetni, hogy mivel és hogyan jelennek majd meg a felvonuláson és a rendezvényen. Szóval ezek lesznek a témáink, illetve fél hét után egy kis sport is. Páfi Kati kolléganőm tudósításaival fogunk foglalkozni. A Dunaföldvári kajakkenu nyílt nappal és a motoros gurulással is, szóval jó reggelt és nagyon jó rádiózást mindenkinek, most folytassuk zenével, mielőtt hozom a játékot, Alessandrától már is szól.

0: Alessandra kiválóan hozza az olasz életérzést ebben a dalban, egyébként olasz-norvég származású az énekesnő, aki nem mellesleg Olaszországban nőtt fel, és a Toszkána című dalát nagyon szeretjük. Nem mellesleg egyébként 2023-ban ő képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon Norvégiát, nem Olaszországot, hanem Norvégiát. Akkor mindössze 21 éves volt, hát most se sokkal idősebb, és egyébként akkor a Queen of Kings című dalával az Eurovíziós Dalfesztiválon az 5. helyen végzett, szóval Alessandrától játszottam a jó kis olasz életérzést hozó Toszkána című dalt, most pedig a játékkal folytatjuk, ígértem, hogy hozom az aktuális játékunk kérdését.
1: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
0: Bizony, egy közös fotózkodási lehetőség, egy közös kép készítése a Halott Pénz zenekarral, ez a főnyereménye a városnapi játékunknak. Csütörtökön délután 3:30 után, 3:30 és 4 között fogjuk sorsolni egyébként a főnyeremény, de addig is vannak napi nyereményeink a mai napon is, egy fantasztikus paksi ajándékcsomag, amelyet egyébként a játék posztjának kommentjében posztoltunk is, illetve egy fotót a csomagról. Nézzük, van benne két kulacs, ezt paksváros jóvoltából kaptuk, illetve egy paksi bögre, hú, de nagyon szép színes, aztán van benne két bajnok bögre, ezúttal Kiszli Vanda kajakosunk és Kovács Ákos kosárlabdázónk bögréi vannak benne a csomagban, aztán van benne Atom City is, baseball sapka és természetesen az elmaradhatatlan bajnok naptár, ami pedig a játék kérdését illeti, az úgy szól, hogy mikor készült el az első Halott Pénz dal. Az A válasz lehetőség szerint 2004-ben, a B válasz szerint 2014-ben, vajon hány éves a zenekar, és akkor innentől kezdve már egyszerű lesz, a helyes választ kommentelők közül ma este kisorsoljuk tehát ezt a bizonyos paksi ajándékcsomagot. A Facebook oldalunkon keressétek az aktuális játékot, a szerdai játékot. Egyébként egy olyan fotóval posztoltuk ma a játékot, amelyben a Halott Pénz két frontembere szerepel egy óriási macival, plüss macival szokásuk szerint. Pénteken este ad koncertet a Halott Pénz zenekar Pakson az Ürgemezei Szabadidőparkban a városnapjának első napján este 8 órakor egyébként, úgyhogy ott lesz majd a főnyereményes közös fotózkodás.
1: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

0: A fantasztikus Stevie Wonder, nem véletlenül játszom tőle egyébként az egyik legnagyobb slágerét, a Part-Time Lover című dalt 1985-ből, ugyanis ma van a születésnapja az általában napszövegben megjelenő Stevie Wondernek, aki 1950. május 13-án született Michigan államban, többszörös Grammy-díjas és Oscar-díjas amerikai énekes, zongorista és természetesen zeneszerző is, aki mindössze 11 éves volt, képzeljétek, amikor felfedezték, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e az ő életéről, hogy 11 évesen fedezték fel, állítólag konkrétan lenyűgözte az akkori lemezkiadó céget, aki meghallgatta, és 12 évesen már kiadták az első nagy lemezét, The Jazz Soul of Little Stevie címmel, ugye egy kis jazz muzsika a kis Stevie-től, ez volt az albumának a címe, 1962-ben történt mindez, úgyhogy 12 éves korában Stevie Wondernek ez egy sarkalatos momentuma volt az életének, mint ahogy az is, amikor 15 évesen részt vett a Chicago Freedom Movement gyűlésén, ahol megismerkedett Martin Luther King tiszteletessel és aktivistával, és állítólag megkérdezte tőle, hogy miért nem szeretik a színes bőrű embereket, mert hogy ő nem látja ugye a különbséget vakként, és állítólag Martin Luther King azt válaszolta neki, hogy tudod miért? Mert nincs különbség. Úgyhogy Stevie Wonder ezekkel az élményekkel indult neki zenei karrierjének, és hát sokra vitte. Bár ugye az utóbbi években ide, Európába valahogy új dalok nem jutottak el, de a régieket nagyon szeretjük, szóval Stevie Wonderrel ünnepelnek együtt többek között azok, illetve azok, akik ma ünneplik a születésnapjukat, 50-es születésű a világhírű zenész, tehát ma 76 éves, és hát természetesen sok boldogságot kívánok a névnaposoknak is. Szervác neve napja van, ugye Pongrácz, Szervác, Bonifác napjaiban vagyunk, a fagyos szentek 2026-ban is szerintem bizonyítottak, ugye a népi megfigyelések szerint ilyenkor hűvösebbre vált az idő, és ez tulajdonképpen bejött. Szervác mellett Imola, Imelda neve napja is van, illetve én szeretem megnézni a ritkább neveket, Dulcine, a Fatima, Gellért, aztán Ofélia, Noel, Roberta, Robina és Robinson nevű kedves hallgatóink is ma ünnepelhetnek, illetve van egy érdekes világnap is tulajdonképpen a mai napra, az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban. Ez a világnap jár a mai naphoz ki, május 13-ához, amikor továbbra is 7 fokot mutat csak a hőmérő, úgyhogy öltözzetek egy picit melegebben, 15-16 foknál nem is lesz több. Viszont hamarosan reggel 6:30 Harmad Gabi kolléganőm érkezik a hírekkel, aztán visszatérek majd azokkal a sportos interjúkkal, amelyeket ígértem, és hozok még egy ajánlatot, szerda van, ami azt jelenti, hogy ma este megint tudományos magazinnal jövök.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Nem tudok egyetérteni a Benes dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak, jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Frontád Nyesz című cseh napilapban. A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormány közeli újságnak, hogy május 22-e és 25-e között most első ízben Csehországban a dél-morvaországi Brünnben tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített Szudéta németek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. Az Irodalmi Rádió Alkotó Közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak Lelke című antológiába a Faddi származású, jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A Költőrádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
5: Fontos kiemeljem, hogy nem nyertem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
4: Sörös Erik az Egri csillagokból jól ismert Jumur Cseh gyűrűjét választotta a vers témájának.
5: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, hogy tárgyak lelke, lelket adni egy tárgy, egy adott, kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az Egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogott az Egri csillagok, és Jumur Cseh gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
4: Gerjenben idén is színes programokkal ünneplik a gyereknapot, a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvényt 2026. május 31-én vasárnap 15 és 19 óra között tartják a település központjában található játszótérnél. A szervezők ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, csillámtetkóval, valamint habpartival várják a családokat. A bejegyzés tanúsága szerint a gyerekeket virslivel, ingyenes szörpel és fagylaltal is megvendégelik, míg a szülők számára büfé üzemel majd a helyszínen.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Abla Louisiana indította a félhetes sírek után a zenei etapot, 6 óra 37 perc van egészen pontosan, május 13-án szerdán. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, és inkább egy ilyen kora tavaszias öltözéket javaslok. 7 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, tegnap sokan panaszkodtak, hogy kimondottan hideg volt, napközben is, főleg az esti késő délutáni órákban. Ez ma is esetleg így lehet, bár a nap szépen süt, és csapadékot mára nem ígérnek, viszont nagyon szeles lesz az idő, aki a szélre érzékeny, arra készüljön, hogy esetleg a fejét érezheti, tudjátok, ilyenkor is a sok folyadék segíthet. Szóval neki indultunk, neki lendültünk ennek a jó kis hétközepi szerda reggelnek, és így fél hét utára ígértem egy-két érdekes interjút, többek között a motoros gurulással kapcsolatban. Május 9-én múlt héten, a szombati napon Pécsről indult a Déli Áradat 2 elnevezésű történelmi motoros gurulás a kormányváltás megünneplésére. A konvoj több állomáson megállt, ahol lehetett csatlakozni hozzájuk, és többek között Szekszárdon, Tolnán, és itt Pakson is, aztán Dunaújvárosban és Érden is megállt a konvoj. Egyébként egy jó kis videót ki is posztolt Pálfi Kati kolléganőnk, és hát rengetegen megosztottátok és megnéztétek. A célállomás a Hősök tere volt szombaton. Paksra mintegy 500 motoros érkezett, ahol számtalan csatlakozó volt a pécsi túravezetővel, Várdai Ferenccel, a paksi megállónál Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a benzinkúton.
1: A választások előtt szerveződött ez a dolog, egy ilyen rendszerváltó motoros felvonulást szerettünk tartani, az ország 12 pontjáról indult motoros brigád. Az eredeti elképzelés az az volt, hogy a vidék hangját át elviszük Budapestre, tehát voltak ilyen köszönő kártyák. Ez az egész rendezvény, amit március 29-ére terveztünk, ez az időjárás miatt meghiúsult, ezért okafogyottá vált ez az üdvözlőkártya. Tehát most arról van szó, hogy közösen szeretnénk megünnepelni a kormányváltást. Ugye a beiktatásra most az ország 12 pontjáról fölmotorozunk több százezer motorral, és ott egy méltóság teljes tiszteletes motoros költ fogunk tenni a városban. Tehát ezért megyünk fel. Mi Pécsről indultunk, az első megállás a Szekszárd volt, érintettük Tolnát, most vagyunk Pakson, megállunk még Dunaújváros, az Érdi, onnan a Hősök tere, onnan pedig, ha minden igaz, a rakpart lesz a célállomásunk.
2: Mennyien vannak most, hogy látja?
1: Most Schatzberg kb. Tudom mondani, de a 40 motoros talán már van. És ha ez így folytatódik, akkor mire érve leszünk 60-an szerintem, 15-20 motoros mindig csatlakozik hozzánk.
0: Mindez tehát múlt egy szombaton, május 9-én történt, és akkor volt a Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület nyílt napja is. Ezzel kapcsolatban is ígértem interjúkat. 6 korosztályos válogatottat is magáénak tud a Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület, amely tehát múlt egy szombaton nyílt napot tartott a Csónakháznál, a Dunán. Csányi Gergő egyesületvezető és edző Pálfi Kati kolléganőnknek elmondta, hogy főként a most beszerzett sárkányhajó felavatására került sor.
2: Itt vagyunk a Dunaföldvári Csónakháznál, ahol nem olyan régen ért véget a nyílt nap, és hát ami egyben toborzó is nálatok. A beszélgető partnerem a Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület elnöke és egyben edzője is, Csányi Gergő. Gergő, arról kérdezlek, mennyire volt sikeres ez a toborzó, és hát gondolom ez egy hagyomány, hogy minden tavasszal szerveztek egy hasonlót.
3: Üdvözlöm a Paks FM hallgatóit. Igen, már szerintem ez a negyedik vagy az ötödik év, hogy így május elején megszervezzük ezt a toborzó edzést. Igazából nem egy komplett nyílt nap, csak egy rövid délelőtt alatt kipróbálhatják az érdeklődők a nálunk fellelhető sportágokat, és utána bízunk benne, hogy minél többet kedvet kapnak, hogy csatlakozzanak az egyesületünkhöz.
2: A korosztály be volt-e határolva?
3: Nem, ez teljesen nyitott volt, és nagyon vegyes is volt a korosztály, tehát az 5 éves kisgyerektől a 70 éves felnőttig volt igazából minden korosztályból résztvevő.
2: Említetted, hogy a nálatok használható eszközöket, mik ezek? Mert gondolom a kajakon, meg a kenun kívül van más is, más vízi eszköz is.
3: Igen, a mai napnak a legnagyobb újdonsága a sárkányhajó volt, Ugye nálunk egy ilyen bő 10 évvel ezelőtt eléggé magas szinten ment a Sárkányhelyi Dunaföldváron. Volt magyar bajnok ifi csapatunk, 5 Európa bajnoki címet is szereztek a fiatalok. Aztán ez megszűnt, a fiatalok elmentek felsőoktatásba, majd a sárkányhajót pár évre így felfüggesztettük, és most sikerült egy használt sárkányhajót a Városi Civil Alapon elnyert támogatásból vásárolnunk, és ez mostanra lett kész a felújítása, és most került vízre a héten, úgyhogy a fő attrakció ennek a hajónak a felavatása volt. Felnőttek és gyerekek vegyesen beszálltak a hajóba, igazából ezt próbálták ki, ezeken kívül most a szapot próbálhatták még ki többen, mivel a kenuzás az nagyon hasonlít a sárkányhajóhoz, ezért most túrakenut nem vittünk le, illetve ugye a kajak is kipróbálható lett volna, de most arra se volt igény, de többen érdeklődtek.
2: Mit kell tudni egyébként az egyesületről, tehát hogy mennyi tagot számláltok most ebben az időszakban, illetve mennyi edző az, aki foglalkozik velük?
3: Körülbelül 40-42 gyerekünk van, akik többségében kenuznak, páron szapoznak nálunk, és nekik van majdnem minden nap edzésük. Az edzéseknek a nagy részét azt én tartom, illetve beugrósként, besegítőként Paksról Fejlimre szokott hozzánk járni edzést tartani, illetve egy helyi segítőm, Hegedűs Andris is szokott néha besegíteni az edzésekben. És a szabadidős sárkányhajó csoportot pedig most szeretnénk majd beindítani.
2: Járnak ezek a fiatalok versenyezni?
3: Igen, évente körülbelül 10 versenyre elmegyünk, és ebből a 40-42 gyerekből van jelenleg 6 korosztályos válogatottunk is. Többen magyar bajnoki cím birtokosai is.
2: Hát említsük már meg akkor a nevüket.
3: Futó Dorka, Bakcsi Zalán, Paré Milán, Vicai János, Szabó András Zotmund és Miklán Zalán, ők a válogatott korosztályos válogatottjaink.
2: Fejlesztés itt a csónakház környékén mikor volt utoljára, és várható-e esetleg a közeljövőben?
3: 2022-ben Magyar Kajakkenu Szövetségen keresztül egy Paks térségi állami vizitúra projektnek a részesei voltunk mi is, abból a támogatásból, illetve a Dunaföldvári Önkormányzat által kiegészített támogatásból tudtuk az egész csónakházunkat felújítani, úgyhogy 4 évvel ezelőtt egy teljes körű felújításunk volt, tehát jó állapotok vannak. Most terveink nyilván azért folyamatosan vannak. A legújabb tervünk, hogy szeretnénk a csónakházon belüli edzőterembe egy mászófalat építeni, ehhez keressük a támogatókat, támogatásokat jelenleg. Téli időszakban egy körülbelül 50 négyzetméteres konditermünk van a csónakházunkban, mellette egy szintén ugyanekkora klubhelységünk, aminek klubhelységnek a nagy részét már ott is edzőgépek elfoglalták, tehát mondhatni, hogy egy 100 négyzetméteres konditerem lett így az egészből összenyitva. Az edzőteremben egy ilyen majdnem 4 méter magas, 25 négyzetméteres felületű buldermászófalat szeretnénk építeni.
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Clean Bandit a Paks FM-en 6 óra 48 perckor, erre a fél órára sportos fél órát ígértem, és ha már foglalkoztunk egy picit Dunaföldvárral, ugye a Kajak Kenu Egyesület nyílt napjáról is szó volt, és a 9-ei motoros felvonulásról is, akkor érkezzünk meg Paksra. Most Dunaföldvárról visszafelé a Paksi Sport Egyesület szervezésében hétfőn és kedden került megrendezésre a Tolna Vármegyei Diákolimpia tenisz sportágban. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszárd és Dunaföldvár városából is érkeztek egyébként teniszezők, összesen közel 150 versenyző, köztük legtöbben paksiak. Páfi Kati kolléganőnk is ott járt a helyszínen természetesen, ahol a főszervező Lakatosné Klopcsik Diána vezetőedzővel beszélgetett.
1: Itt vagyunk a paksi teniszpályán, ahol nagy a nyüzsgés, rengeteg gyerek van, és minden pályán mérkőzések zajlanak. Ugyanis a Diákolimpiának a Tolna megyei döntője zajlik. Főszervezője Lakatosné Klopcsik Diána. Dia, mit kell tudni, honnan érkeztek versenyzők nagy számban, illetve milyen rendszerben bonyolódik a Diákolimpia?
2: A Tolna megyei selejtezőre Bonyhádról, Szekszárdról, Paksról és Dunaföldvárról szoktak jönni a játékosok. Már hosszú évekre visszamenőleg ezt a pár települést érinti. A tavalyi évhez viszonyítva nagyjából ugyanannyian vagyunk, ilyen 130 fővel, elsőtől 8. korcsoportig. A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az a kettő, az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Az országos döntő Balatonbogláron lesz majd június 1 és 6 között. Ott meg van határozva, hogy melyik korcsoportnak melyik nap kell majd mennie. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van, vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok.
1: A paksi ese hány fővel képviselteti magát körülbelül?
2: A paksi esétől nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn.
1: Van-e közöttük olyan, aki nagy eséllyel pályázik, hogy döntőbe kerüljön, tehát hogy kijusson az országosra?
2: A PSA-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe. Úgyhogy ha nem is mindegyik korcsoportba, de a nagy többségébe minimum egy résztvevővel jelen leszünk.
1: Milyen kategóriában indulhattak ezek a gyerekek a Diákolimpián?
2: A és B kategóriában lehet indulni egy pár éve. Most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak, és az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik az elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
1: Díjazás az ezen a szinten hogy mint zajlik?
2: Általános a díjazása, mint az összes többi Diákolimpián, oklevél és éremdíjazásban részesülnek a gyerekek. Az első 3 érmet kap, és minden induló oklevelet.
0: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a Diákolimpia Balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül majd megrendezésre, és akkor én most arra vállalkoznék, hogy felsoroljam a 21 nevet, megérdemlik Lisztmájer Liza, Nagy Rebeka, Baka Ákos, Német Emma, Pincés Réka, Titkos Dániel, Jávor Csenge, Sidló József, Dömötör Ábel, Szabó Lili, Titkos Tamás, Sabankó Zétény, Benedecki Lilla, Lisztmájer Panna, Kozma Kíra, Bence Rebeka, Gáspár Levente, Hirci Tamás, Kis Bianka, Gerzsei Dániel és Szili Lajos. Gratulálunk!
3: Paks FM.

0: Tökény Attila után reggel 7 óra hamarosan, pár percen belül 7 óra után kezdjük a beszélgetést első vendégemmel, az életműdíjas Juhász Sándorral, az Atomerőmű Sportegyesület egykori ügyvezetőjével, edzőjével és nemzetközi játékvezetővel. Az életműdíjat nem mellesleg a tegnapi napon vehette át, úgyhogy egy nagyon jó beszélgetés vár ránk, és aztán még nagyon sok, egészen 9:30-ig elsősorban a Városnapjával fogunk foglalkozni, most viszont az utakkal lássuk, mi a helyzet.
1: És most közlekedj velünk!
0: Az M6-os autópályán az Iván Dárda, vagyis a délfelé vezető pályatesten a 164-es szelvénynél lévő Geresdi pihenő helyet lezárták burkolatfelújítás miatt. A határ előtt tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenő helyen lehet. Ezt jó, ha tudják az M6-oson délfelé közlekedők a mai napon is. Ami még az M6-os autópályát illeti, Budapest felé a 20-as és a 22-es szelvények között továbbra is le van zárva az egyik oldal, és a másik oldalra terelik át a forgalmat. Ott a reggeli órákban, illetve a késő délutáni csúcsforgalomban várható kisebb torlódás, de csak 2 kilométeren keresztül. Bátaszék után pedig a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, még mindig a 168-as és 169-es szelvények között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, és a Budapest felé vezető oldalon irányonként csak egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszárd térségében aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es szelvények között félpályás lezárásra, napközben jelzőőrös irányításra kell számítani, de a munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatóak. Hírt határában pedig a 187-es szelvénynél még mindig a 6-os főúton csomópontot építenek, útszűkületre kell számítani. A napokban jártam arra, tényleg vigyázni kell, elég nagy szakaszon van elkerítve az út széle. A 61-es főúton Pincehelyen a 43-as szelvénynél csőtörés miatt van burkolatfelújítás, ott is sebességkorlátozás van érvényben. Az 51-es főúton Fogtőnél pedig a 112-es szelvénynél útépítés miatt van sebességkorlátozás, balesetmentes. Nagyon jó utat mindenkinek!
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter, kedden Washingtonban értesült az MTI. A miniszter a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a hormuzi szoroson a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében a múlt héten megkezdett, majd felfüggesztett amerikai haditengerészeti művelet újraindulhat, ha Donald Trump elnök úgy dönt. Elhunyt Gulyás Zsolt rendőr, dandártábornok, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője közölte a rendőrség a polisz.hu-n kedden. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben a Magyar Honvédség hivatásos állományában kezdte, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot, és több mint 3 évtizeden keresztül szolgálta a magyar rendvédelmet. A tájékoztatás szerint az 54 éves Gulyás Zsolt a rendőrfőkapitányságon munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Fedezd fel a templom titkai címmel vasárnap Gazdag Fejes Margit művészettörténész tartott előadást a Jézus Szíve katolikus templomban. A templom belső művészeti alkotásairól, freskóiról és az azokon található szentek életéről. Az előadó rádiónknak úgy fogalmazott, hogy a jelképek akarva akaratlanul hatnak ránk, ezért fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk belőlük meríteni.
5: A mai alkalommal kifejezetten erről a templomról lesz szó. Nagy hangsúlyt fektetek a belsőre, a templom belsőre, magára az építési stílusra, ezen belül a neoromán stílusra, külön elemezzük az összes szentet, a falfestményeket, az üvegablakokat, és nagy hangsúlyt fektetek az oltárokra. Mert azt gondolom, hogy nem én mondom, hanem Carl Jung, hogy a jelképek világában élünk, és ha valahol van jelkép, ebben a templomban van jelkép, és hogy akarva-akaratlanul hatást gyakorolnak a mi életünkre is, és akkor vizsgáljuk meg alaposan, hogy melyik szent éppenséggel milyen életutat járt be, és hogy esetleg az ő életútjából mi mit tudunk meríteni.
4: Bolha piac lesz Németkéren a művelődési ház előtti téren, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az eseményre május 16-án 9 és 12 óra között kerül sor. Sörpadokat és sörasztalokat a szervezők biztosítanak. További információk kérése és asztalfoglalás a 0620 488 44 12-es telefonszámon lehetséges.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után első vendégem megérkezett a stúdióba, ahogy ígértem, életmű díjat kapott a tegnapi nap folyamán a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének éves küldőgyűlésén. Juhász Sándor, akit itt köszöntök a stúdióba, jó reggelt, szia!
2: Szép jó reggelt mindenkinek, magam is csatlakozom Andrához.
1: Igen, az Atomerőmű Sportegyesület korábbi ügyvezetőjeként, az Atomerőmű Sportegyesület férfi M1-es kosárlabda korábbi edzőjeként, nem mellesleg nemzetközi minősítésű játékvezetőként kaptad az életműdíjat. Felsoroltak még valami más,
2: hát
1: is azon kívül,
2: sokat,
1: hogy sok mindent?
2: Az anyaba, igen, körülbelül azt hitték, hogy el vagyok ájulva, mivel kezdődött a laudáció, hogy valószínűleg én vagyok az első polihisztor a kosárlabdával, ami teljesen furcsa, bár egy-két dolog olyan, ami csak egy vagy két emberrel fordult elő, de azt hiszem ketten vagyunk, akik nemzetközi bírók is voltunk, és válogatott kapitányok. Az egyik 1946-ban volt idős Gyimesi János, és én vagyok a második. Ezért lehet, hogy ilyen többszörös szakmával. Talán azért volt könnyebb bíráskodni is, mert edzői papírjaim is megvoltak már akkor is.
1: Igen, játékos, edző, játékvezető, és bíró, és feltaláló is.
2: A feltaláló az olyan, hogy az inkább ilyen elengedett lelkesedés most már.
1: Szívből gratulálunk mindenek
2: nagyon
1: előtt.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Milyen volt a tegnapi napod, amikor átvetted a küldött gyűlésen?
2: Hát, szokták mondani a költő, hogy bársonyon futnak perceim, amelyet röpködtem ott a terembe, alig néha ütköztem a falakba, de tényleg mindenki, mert ott volt 120 küldött, meg a díjazottak, tehát a 130-an közül, és hát beorpott a hátam, annyian veregették ott az államat, meg befoglaltak ilyen 2 méter 10 fölötti emberek, többek között a Dávid Kornél, a Szűcs Zsózsi, a Gulyás Robi, meg mindenki, az ilyen a Váder, mindenki, és ott veregették a vállam, micsoda nagy dolog, én meg csak ott szerényen hallgattam, tehát igen. Na, jó volt, jó érzés volt. Írra kenegették a májam, még egy ilyen hasonló közmondás.
1: Igen, tényleg szívből gratulálunk, biztos vagyok benne, hogy felemelő volt, mi pedig megpróbáljuk most itt a lehetetlen negyed órában életművet összefoglalni, nehéz, miközben egyébként tényleg egy olyan embernek ismerlek téged, ismerünk mindannyian szerintem, aki tele van sztorival, és azok közé, az emberek közé tartozol, aki emlékszik is ezekre a sztorikra, és mindig anekdotázol, és egyébként előttem van a tegnapi beszéded.
2: Igen.
1: Hát legalább 15 sztorit felsoroltál.
2: Hát csak amiatt, hogy bővelkedni lehessen benne.
1: Oké. Tényleg, mire vagy a legbüszkébb?
2: Hát szerintem arra, hogy még élünk, tehát itt rendben van, 80-adikban vagyok, 60 éve vagyok együtt a nejemmel, tehát ez teljesen normális, és már előtte is ismertem, nem tudom, 10 évvel, mert 12 évig kosarodott ő is a gazmálokba, tehát ott szedtük össze egymást. Ez egy büszkeség, a másik pedig az, hogy nem volt olyan feladat, amit ne teljes erőbedobással ne csináltam volna, meg azt tanultam az első edzőimtől,

0: hogy soha nem lehet feladni. Hát épp arról írtam ebbe a beszédbe, és avval kezdtem, elég nagy meglepetés volt a teremben, hogy amikor én elkezdtem az 56-57-es évekbe kosárlabdázni, akkor a játékos társammal vittük a fát, mert nem volt meleg víz, és mi edzés előtt begyújtottunk az, hogy a végén legyen meleg víz. Ez szerintem a mai sportvilágában hihetetlen.
1: Igen, és mikor járunk, 50-es években járunk, akkor...
0: Igen, 56-57, amikor... tehát épp voltam 10 év, 9-10 éve.
1: Ezzel a sztorival indítottad a beszédet?
0: Igen, nagy, mindenki tátott szájjal nézett, meg kikerekedett szemek, hogy micsoda. Hát onnan, de hát akkor még a termet is szénnel fűtötték, egy vaskája volt, ami elérte a most kötelező hőmérsékletet. Akkor még nem volt ilyen energiakorlátozás, de szénnel fűtötték a sportcsarnokot. Egy darab vaskája, tehát tudom én, 10 méter magas terem, 18-szor, nem tudom hányas, és az az egy kája ott a meleget. És néha mi is raktunk a szénből rá. Hát érdekes világ volt.
1: Igen, óriási. Egyébként Budapestről indultál, amár a Mávagot említetted, ugye a Józsefvári Városi
0: Sportiskola, igen, hát ez egy kérdés.
1: Kosárlabdáztál.
0: Így van, hát nem kérdés, ez úgy történt, hogy a testnevelő tanár között, hogy holnaptól kosárlabdázásra fogsz járni.
1: Azért, mert magas fiú voltál?
0: Nem, hát szerintem a külön tornán látta, hogy ügyesebb vagyok, mint a többi, meg mindent csinálok, távolugrás, magas, minden, amit létezik, atlétika, foci, röplabda, minden, ami létezik. Hát mondjuk 9 sportban voltam leigazolva, hát és akkor még jégkorongos, minden, ami létezik. Tehát.
1: Tehát neked minden sport jól állt, és minden
0: hát kedveltem mindent, persze, mivel nem volt más. Hát tévé nem volt, azt sem tudom, mi az, hogy televízió, hát mentem edzésre minden, valahol máshova. Uh-huh. Pingpongozni, meg tekézni, ahol lehetett valami sporton, oda betársultam.
1: Na, tehát a tesi tanárod döntötte el a kosárlabdát.
0: De hát ő meg olyan volt, hogy ő volt az iskola fegyelmise, tehát ő csinált rendet mindenhol, és hát miután megúsztam az ő bántalmazásait, így aztán kosárlabdázóként folytattuk tovább.
1: És akkor tulajdonképpen a Ganz Mávag volt az első.
0: Nem, a Józsefvári Sportiskola egymás mellett volt. Tehát
1: a Mávag volt az első jelentős.
0: A Kolóniában volt a kosárlabda felnőtt férfi edzés, későbbiekben már az volt, hogyha valakinek el kellett menni az ember egy csapatba, akkor átüzentek az általános iskolába, hogy az Újvári meg a Juhász jöjjön át, hogy meglegyünk 10, és akkor tudjunk játszani. Ez érdekes dolga.
1: Igen. Aztán hamar edző lett belőled.
0: Hát az volt, hogy 63-ban én még középiskolásként beiratkoztam a TF-re, és ott a TF-en a későbbi legnagyobb edzők tanították az alapokat. Ez egy nagy segítség volt, aztán elmentem katonának, és a katonaság alatt megszereztem a középfokú edzőit, és onnan kezdve már egyenes volt az út, tehát először a BKV előrénél, aztán a Gazmávagnál, és akkor a többi csapatnál is örültem, és később meg hát szakfelügyelő lettem, akkor már szakedzőként, és onnan meg már egyenes út vezetett Zalaegerszegre, aztán Paksra, meg hát közben voltam szövetségi kapitány is, amit én mondtam le, amiatt, mert nem akarom mondani, hogy társadalmi munkával csináltam, de sok feladat miatt mondtam, hogy valamit fel kell adni.
1: Igen, hát az egy 10 mérkőzés erejéig voltál hát állítólag szövetségi kapitány.
0: Két hóna, vagy...
1: Miért mondtál föl akkor?
0: Hát azért, mert én voltam közben a szakfelügyelő, és nem nagyon segített senki. Aha. Tehát csinálj, 6-ra bementem, elvégeztem a munkát, átmentem edzést tartani a csapatnak, ők elmentek haza, vagy enni, aztán én visszamentem dolgozni, aztán elmentünk délután edzésre, akkor én visszamentem dolgozni, és akkor hát nagyon örült, mert akkor mit tudom, 9-kor hazaértem. Ez így ment körülbelül két és fél napig, és akkor volt olyan, hogy például mentünk Ausztriába meccset játszani, és akkor még telefonáltak, hogy el kéne menjek az útlevelekkel, hogy tudjunk holnap indulni.
1: Az igen.
0: Mondom, valahogy soknak tűnt. De mondom, hát eleve társadalmi munka, az társadalmi munka.
1: Hogyan kerültél Paksra?
0: Paksra, elmondom, nagyon érdekes a dolog. Az Zalaegerszeg azt akarta, hogy legyek az edzőjük, ezek után elment az Zalaegerszeg ember, és megjelent a Csűrös Dénes meg a Hesszel Zoli, hogy akkor azt szeretnék, ha én lennék a Paks edzője. Hát mondom, most ment el az Zalaegerszeg. Mondták, úgyis ki fognak rúgni, amint kirúgnak, jövünk, és el van intézve. Kérdezték, hogy írjunk elő szerződést, mondom, de hát adott szó kötelez, hát itt vannak ilyen erkölcsi dolgok, és azután, amikor kirúgtak Zalaegerszegről másfél évben, akkor egyből telefonot, Sanyi, várunk, így lezen Paks edző. Aztán hozzátartozik, hogy az edzőségből itt is kirúgtak, és akkor másnap kineveztek az asejának meg.
1: Így van.
0: Ilyen kalandos élet, hát mit tudom, az életmű az is tartozik, hogy a színuszgörbén haladjon az ember, hol fönt, hol lent.
1: Tulajdonképpen hányban érkeztél Paksra?
0: 90 március 1-én, gyönyörű nap volt, sütött. Sütött
1: 90 március, és erre is emlékszel, hogy sütött a napot. Azért nekünk most már jó pár évtizede paksi vagy, és
0: hát 36. év, titulálunk, szép.
1: És itt is maradtál tulajdonképpen.
0: Hát, tulajdonképpen. Hát a gyütmentből a gyüt még megvan.
1: Igen, és nem ment. Egyébként hát elhoztad magaddal az életmű díj mellett a többi kitüntetésedet is. Nehéz lenne mindent felsorolni. Egyébként a várostól a Pro Urbe díjat is megkaptad.
0: Köszönöm véget.
1: 17 évig voltál az Olimpiai Bizottság tagja 2007-ben. Emiatt is kaptál egy gyönyörű plakettet. Aztán a Sipos Márton megyei díjat is megkaptad 2004-ben. Az év sportvezetője díjat 2005-ben.
0: Ilyen halmazati büntetés.
1: Hogy ilyeneket mondasz, és hát egyébként az edzőséged és az ASE ügyvezetőséged, illetve elnökséged mellett nemzetközi minősítősi játékvezető.
0: És elég sok nemzetközi meccs, tehát mit tán Kubában én voltam a legjobb bíró az ottani tornán, akkor mindenhol a világ, ahol lehetett vezettem meccset, Európa bajnokságon, akkor kupamérkőzéseket, soha nem felejtem, mert Isztambulban a Fenerbahce Philips Milano meccset, ahol a Philips Milanoban 5-2 méter 10-es fekete ember volt, és akkor láttam először ilyen komoly kosárlabdát, és 10 000 nézőt.
1: Rengeteg országban jártál. Hány országban jártál?
0: 56-58, nem tudom. De, és akkor még nem mondom azokat, akik szétváltak közben.
1: Aha, várjál. Egyébként edzőként, játékvezetőként, tehát minek köszönhető volt, hogy ennyit utaztál?
0: Hát eleve mindegyik. Hát első útunk az még a szakszervezet és a kis hozzájárulásával a kassára történt. Tehát kaptam ilyen engedélyt, hogy kimehessünk a Málokba kosarazni. Utána pedig jött, ahogy ment, a meccsek, amelyre játszottak, aztán bíróvizsga, minden, utána a vizsgák eleve Angliába, Svájc, mindenhol, Lozánba, tehát ahol kellett vizsgázni, és utána meg hát rákaptunk az ízére, mert ahol vezettem meccset, utána elmentem a feleségemmel autóval, vagy gyalog, vagy ahogy szokták mondani, vagy akármivel, azokra a helyekre, ami tetszett.
1: Körbenézni.
0: És akkor mindenhol. Ha volt Amerikába, akkor elmentünk Amerikába. Törökországba vezettem meccset, akkor elmentünk kirándulni is.
1: A legérdekesebb, vagy a legjobb külföldi élménye? Tudom, hogy rengeteg sztorid van, de hogyha ki kéne emelni?
0: Hát például egy élmény Amerikából, ha már nem más, hogy játszottuk a meccset, ahol a Gulyás Robi 48 pontot dobott a Brooklyn Egyetem ellen, és utána a vendéglátók mondták, hogy menjünk valamikor, 11-kor lett vége a meccsnek, és mondták, hogy menjünk egy kicsit New Yorkba, és mentünk, és az utcán ki volt rakva ilyen hosszú árus, mint itt a piacon, vagy a Spár előtt, vagy a nénik ülnek a virággal, meg a zöldhagymával, ott ki volt rakva, és akkor mondták a vendéglátók, na ezek a kocsikból egy órával ezelőtt lettek ellopva, hogy valami érdekes, akkor tudjuk mondani, de hát hihetetlen sok élmény, hát szerintem nem is tudok kiemelni közül.
1: Nem is tudsz kiemelni. Figyelj, nem mondom, hogy villámkérdésekkel készültem, mert villámkérdésekkel is készültem, de
0: hát
1: nagyon,
0: az idő
1: nehéz, nagyon nehéz 15 percben életműdíjat, vagy életművet összefoglalni, de rengeteg kérdés van, és rengeteg sztori. Egy párat hagyd tegyek föl, nem baj, ha nem röviden válaszolsz. Mi a fontosabb a sportban, a tehetség vagy a fegyelem?
0: Hát a fegyelem semmiképpen, mert azt hiszem a játékosaim elmondhatják, hogy életemben nem emeltem fel a hangom. Tehát amit nem tudok megmagyarázni ezen a hangmagasságon, az nem fog előbbre menni, hogyha ordítozom bárkivel. Na most nem a fegyelem, hanem a tehetség óriási, de azt mondták a Gulyás Robinak, hogy alkalmatlan a kosárlabdára, aztán Európa válogatott lett. Tehát úgy gondolom, hogy a munka a legfontosabb, a szorgalom, a munka, és az, hogy bízon az ember magába.
1: A tanítvány, akire a legbüszkébb vagy?
0: Hát a Gulyás Robin, nem tudok más mondani, az Isten küldte nekem, hogy valami eredményem is látszódjon.
1: Igen. Jó. Mikor voltál a legbüszkébb magadra?
0: Hát ezt nem tudom. Hát.
1: Szerény ember vagy?
0: Szerintem jámbor és szerény. Uh-huh. Tehát nem az a lényeg, hogy virítsuk, hanem az, hogy végezzük el a munkát, amit sikerült kapni.
1: De hogyha nem emelted fel soha a hangod, akkor edzőként ott egy meccsen hogyan?
0: Ugyanígy, ahogy most veled. Igen? Hát van feladat, amit el kell végezni. Ha ordítok, akkor is ugyanaz a feladat, nem változik. Tehát nem tudok más mondani arra, hogy amit nem ért meg az ember normál szóval, abból nem lesz eredmény.
1: Az MKOS is kiemelte, hogy az utóbbi években egy kosárlabdánál kisebb méretű labdával foglalkozol, ez pedig a golf, és egyébként ezt is hát nem akármilyen szinten üzöd. Egyébként pedig melyik sport tanít jobban az életre, a kosárlabda vagy a golf?
0: A kosárlabda csapatként egy óriási dolog, mert ott az együttműködő emberek teljesítménye látszik, a golf pedig egyéni sport, de el tudom képzelni, hogyha 6-7 éves koromban golfal találkozom, akkor abból jobban lehetett volna keresni, mert ilyen vagyonokat nem lehet csinálni belőle, viszont most ilyen 3-4 millió dollár egy-egy versenynek a díja, viszont a golf az arra tanít, hogyha nem tudok fókuszálni, akkor kész, akkor mindenki rajtam röhög a környezetemben, nem tudom, a labdát, az pedig elég szégyen. Na most ezért fontos, mert most olvasom mindig, hogy meg kell szüntetni a 60 éven felüliek jogosítványát, én meg azt mondom, hogy jöjjön ki valaki golfozni, ha eltalálja a labdát, akkor vezesse, ha nem, akkor ne.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert a kosárlabda, ahogy mondta, csapat sport, a golf meg egy magányos sport, nem?
0: Az, hogy magányos, nem, mert vannak csapatversenyek, amit mit tudom én, 100 millió ember nézze a Ryder kupát
1: például. De akkor se egymásnak passzoltok.
0: Tehát. Hát nem csak, persze, hát ha nem tudok valamit megcsinálni, akkor valószínűleg vesztettem.
1: Na, hát így van.
0: Kosárlabda pedig, amikor nem sikerül nekem, akkor majd a társam kisegít, védekezik, pontot dob helyettem, örülök az akciópasznak, mert az is azt jelenti, hogy együttműködünk.
1: Uh-huh. Viszont ami a csapatsportot illeti, oké, hogy a kosárlabda csapatsport, és ugye kosárlabda kapcsán kaptad az életműdíjat. Tehát azért voltál te vezető is, ugye? Akár edzőként, akár játékvezetőként. Mitől lesz valaki jó vezető szerint?
0: Fogalmam sincs. Csak most hogy olvasom, hogy a kommenteket itt a tegnapi díj kapcsán, hogy remek jó ember voltam, hát ott elsírtam magam, valaki összekevertek. Tehát hogy szerintem az, hogy empátia érzékem az valami csúcson van, tehát általában vele tudom képzelni magam a másik helyzetében maximálisan, és itt talán könnyebb segít. Segíteni, ahogy szoktam, mindig az a mondásom, hogy a Sanya ahol tud segíteni, ha nem tud, nem árt.
1: Aha, nagyon jó mondás, ezt átvesztük, ezt megtanuljuk.
0: Ahol nem tud, nem árt, az a legfontosabb rész.
1: Okay. Van még egyébként álmod vagy terved? Én gyorsan, ahogy átlapoztuk ugye itt együtt a tegnapi beszédedet, mint hogyha itt a végén lett volna. Erre a bekezdésre gondolom.
0: Ne, az a lényeg, hogy 50 évvel ezelőtt a szakedzőjén, a szakdolgozatom beírtam a játékvezetőkkel kapcsolatban, hogy akkor lesz jó a kontroll, hogyha ilyen szemüveget tetetünk fel a bírókkal, aminek nem kell, hogy legyen lencséje, hanem kamera kell benne lenni, és most már lehet kapni 20 dollár ilyeneket, és akkor nem a ellenőr a lelátó tetejéről jegyzi meg, hogy rossz volt az ítélet, hanem amit a bíró látott, azt kell megítélni, és ha ezt csinálják, na most elkezdték már, olvasom Amerikában, hogy már a bíróra rá van szerelve a kamera, és úgy ellenőrzik. A másik pedig a legnagyobb kedvencem, szintén 78-ban adtam be a Nemzetközi Szövetségbe saját ötletem, hogy a kosárlabdában van 1, 2, meg 3 büntetődobás. Hát egy röhely. Hát ott senki nem zavarja, ott dobja, és csináltam óriási méréseket, és 50 másodpercet vesz igénybe ez a 3 dobás. És kitaláltam, hogy hát miért nem egyet dobunk, és hogyha 3-as volt, akkor 3-at ér az az 1. Ha 2-es volt, 2-t ér, ha 1, akkor 1-et. És semmi más, és akkor 12 másodpercet megyünk tovább. Uh-huh. Mert ha nem megy be az az 1, már megy a játék a lepattanóval, és ebben bízom még, hogy az életemben meg fog következni, hogy a két ötletem, amit tényleg, és ez mind benn van a Nemzetközi uh-huh. Szövetségben, mondták, hogy akkor lesz bőle valami, ha az NBA-be vezet. Hát oda is elküldtem. Tehát. Uh-huh.
1: Tehát 2-50 éves javaslatod van.
0: Így van, amit nem, hát nem vesznek komolyan.
1: Amit tehát, nem vesznek komolyan. De még bármi lehet, mint ahogy a találmányod se került elő, hát ugye, de erről más. Ahol már legyintesz.
0: Hát, hogyha valaki 20 milliárd forintot keresesz vele egy évbe, aki, hogy mondjam, haszonélvezője a találmányom ötletének, hát akkor mit csinálnak, el kell engedni a dolgot.
1: Igen, csak hogyha valaki ezt a találmányos sztorit nem hallotta volna, csak mondjuk el, hogy hát ez a 90-es években volt.
0: 85-ben adtam be a szabadalmat, előttem már 6 vagy 7 évig dolgoztunk rajta, és itt az Asse csarnokban, ott volt a bejárat mellett, az ASA játékosok szoktak kijönni, ha fölnézünk balra a palánk mellett, ott akkor volt. Ott volt a gép, mit tudom, hány évig.
1: Miben segített a játékosokat az egész?
0: Ez csak a felugrások elemzésében, a másik pedig az, hogy ha valaki nem elég ruganyos, ott akár órákig ugrálhat. Uh-huh. És régen a rendszerváltásnál 89-ben úgy volt kitéve az üdülés kiállítása, hogy így szabadon ugrálhatsz. Tehát, hogy politikai jelentősége is legyen. És ott mindenki, aki elképzelte, ott ugrált vele, volt egy karate gyerek, aki egy labdát lábbal, egy labdát kézzel ütött meg, mert az a lényeg, hogy a felvénalú jeleket ki kell oltani.
1: Aha, és ez volt a feladat.
0: És hát ez méri ezred másodpercekbe a cselekvési időt és a reakcióidőt. Most be tudom állítani 200 felugrásra. Uh-huh. El lehet képzelni, hogy micsoda folyókúrát jelentetne ez, hogy valaki 200-szor szögdel és érintgeti a labdákat. De hát ez már csak a szabadidősport oldala.
1: Egyébként ezt is olyan jókedven beszélsz erről és elengedted. Van egyébként egy ilyen optimista embernek ismerünk meg, ahogy beszélsz, ez le is jön. Van olyan az életedben, vagy volt olyan, amit kudarcként éltél meg, vagy kudarcként
0: biztos. Az, hogy nem tudtam tovább kosárlabdázni, de azért persze egyik a másikból következik, mert megoperáltak az egyik térdemet, akkor egy osztállyal lejjebb mentem játszani. Akkor jó, megnyertük az MV2-t, na akkor megint szétment a térdem, akkor megint egy osztállyal lejjebb. Tehát ez kudarcnak tűnt, bármikor álmaim voltak a kosárlabdában, de aztán a rossz térdekkel együtt sikerült golfozni, négyszeres bajnok lettem. Állom nincs, most az egyik, megint egy kommentára hivatkozom, az egyik barátom, a Kis Zoli azt mondja, hogy most már csak azt várjuk, hogy a novellaírók között is én legyek a legjobb. Mondom, akkor ez váratlan javaslat volt, de hát a Zoli megelőlegezte.
1: Köszönöm, hogy ezt említetted. Ugye az MKOS is úgy titulált, mint polihisztort, így kezdtük a beszélgetést, és ők akkor csak a kosárlabdára gondoltak.
0: Nem, hanem minden. Nem tudom, volt a begdöntő Pesten, és hát a Nemzeti Sportcsarnokban nem volt tévé, dugasz. És kitaláltam, hogy hát miután rengeteg külföldi jött, és akkor csináltam egy tévéantennát a sportcsarnok tetejére, egy ilyen szobaantennát, és dróton levezettem a jelet a sportcsarnokban, mert teljesen zárt volt, olyan, mint az atom temető, és ott leengedtem a drótot, és a külföldiek 10 márkát fizettek azért, hogy nézhessék a kivetítőn a meccset. Na, de én nem láttam a meccset helyszínen, hanem intézem a vetítést. Tehát minden, ami létezik.
1: Óriási, igen, de erre gondoltam, hogy a kosárlabda terén gondolnak téged polihisztornak, miközben mi, akik még jobban és jobban ismerünk téged, már azt mondjuk, hogy tényleg bármiben, valószínűleg, ha a testnevelés tanárod nem a kosárlabdát választja, akkor mást is ilyen maximális szinten.
0: Kiváló lettem volna, gondolom, a várostakarításban, vagy akármiben. Hát azért hozzáteszem, hogy 1300 ember volt az Atomix-ban, akinek én voltam főnöke, tehát létszám azért elég érdekes.
1: Az is egy időszak volt, na de arra akartam kiukadni, amit említettél, hogy az utóbbi időkben novellákat írsz, amelyeket rendszeresen publikálnak is, ha valaki nem tudná, és egyébként milyen időközönként írsz?
0: Hát amikor éppen valami eszembe jut. Tehát most megírtam a balesetünket, amiről biztos hallottál, és azt jelenti, hogy egy hónap, 10 napja volt a baleset, és már április 24-én megjelent a Librariusban a történet maga, ami csak arról szól, hogy a novella felhívja a figyelmet arra, hogyha baleset éri az embert, akkor ne taxit hívja, hanem mentőautót. Mert ennek köszönhet, hogy a feleségem még él.
1: Igen, ráadásul 60 éve éltek házasságban.
0: Igen. És 57, de 60 éve élünk együtt.
1: A novellában 60-at írtál.
0: 60 éve, megmaradt a 60 év?
1: Ja, értem.
0: Tehát okay. Folytathatjuk a 60 évet.
1: Olvastam a novelládat erről a balesetről, egyébként egy szerencsétlen esésről van szó, ahol bordatörést szenvedtél, most már jobban vagy?
0: Hát jobban, a tüsszögök akkor egy kicsit érzékeny még. Hát már lassan 6-7 lesz, tehát elmúlik az is.
1: Engedd meg, hogy ezzel zárjam a rövid beszélgetésünket az életműdíjat kapcsán. Olvastam a novelládat, amit megírtál a balesettel kapcsolatban, ott említetted a gondviselést, hogy lehet, hogy mégiscsak van valamiféle gondviselés.
0: Aki rám küldte a bordatörést.
1: Igen.
0: Az a cím a novellának is, az életmentő bordatörés. Hát úgy néz ki, hogy mégiscsak van valami vezérlő dolog a világban, mert szerintem, hogyha nem törik el a bordám, nem hívok mentőt, akkor most már egyedül vagyok.
1: Mert akkor nem derül ki, csak hogy értsék a többiek, hogy Ildikónak a feleségednek sokkal nagyobb, igen.
0: Hát persze, meghalt volna délutánra, megmondta az orvos. A Schumacher nevű autóversenyző aki ugyanilyen sérülést szenvedett a síelés közben, és 13 éve kómában van ugyanevel a betegséggel, vagy balesettel.
1: De másképp alakult itt a dolog.
0: Hát így, azt örülök a feleségednek továbbra is.
1: Így van. És hogy nem feltétlenül ezzel akartam zárni a gondolatot, de tényleg ez most történt, viszont még frissebb élmény, hogy a tegnapi napon átvetted az életműdíjat, amelyet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adott neked tulajdonképpen, mint az ASE korábbi ügyvezetőjének, edzőjének és nemzetközi minősítésű játékvezetőnek.
0: Mert mindenféle elnökségbe benne voltam, tehát valószínűleg hát azért sok minden.
1: A minden is, és a polihisztorkodás. Nagyon köszönöm, hogy eljött, és egy rövidet tudtunk beszélni.
0: Hát én örülök neki, hogy egyáltalán hangot adtál ennek a dolognak.
1: És ott tegyem hozzá a polihisztorkodáshoz, hogy azért nálunk tiszteletbeli műsorvezetőnek is tartunk téged.
0: Köszönöm szépen.
1: Abban azokban az években, amikor műsorvezető hiányban szenvedtünk, mindig jöttél és kisegítettél bennünket.
0: Az úttörő autót segít.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Juhász Sándor volt a vendégem.
0: További szép napot kívánok minden kedves hallgatónak.
2: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Nem tudok egyetérteni a Benes dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak, jelentette Kimben Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Frontád Nyesz című cseh napilapban. A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormány közeli újságnak, hogy május 22-e és 25-e között most első ízben Csehországban a dél-morvaországi Brünnben tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített Szudéta németek. Tiltakozott a Mi Hazánk mozgalom ketten amiatt, hogy a leendő egészségügyi miniszter tanácsadóvá kívánja kinevezni Karikó Katalint, adta hírül az MTI. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a Nobel-díjas tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolja, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből, a WHO-ból. Szabadi István szerint ezzel egyértelművé vált, hogy a Tisza ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltásterrorban élen járó Fidesz kormány, amely a Covid alatt teljes mértékben kiszolgálta a WHO és a Big Pharma érdekeit. Idén harmadszor vesz részt a városnapi felvonuláson a Paks 2 beruházás fővállalkozója, az Atomstroj Export. Ezt Olga Uraszinova, a társaság munkavállalója mondta el rádiónknak.
4: A felvonuláson 3 éve veszünk részt, és idén is leszünk jelen. Körülbelül 30 kollégánk gyerekekkel együtt fel fog vonulni.
3: Olga Uraszinova azt is elárulta, hogy az Atomstroj Export sátránál milyen programokkal várják az érdeklődőket.
4: Szokás szerint lesz sátrunk, és ott a gyermekfoglalkozásokon kívül, tehát idén is várjuk szeretettel a gyerekeket, akik akár oroszul, akár magyarul, akár angolul beszélnek. Lesznek animátorok, akik perfektül mind a 3 nyelven beszélnek, és aki részt vesz a gyermekfoglalkozásokon, kisebb emlék ajándékokat tárgyalunk. Tárgyakat is kap. Emellett szokásos kóstoló is lesz. Idén szibériai bors kerül megfőzésre, tehát ott a helyszínen, két bográcsban az egyik kollégánk főzni fogja a szibériai bors, aminek az a különbsége a klasszikus borstól, hogy savanyított káposztával és babbal készül.
3: A Duna-Szentgyörgyi Gyermekjóléti Szolgálat irodájában ingyenes jogi tanácsadás érhető el ügyvéd közreműködésével. A szolgáltatás havonta egy alkalommal vehető igénybe a Művelődési Ház épületében működő irodában. Az érdeklődők polgárjogi, büntetőjogi, munkajogi és közigazgatási ügyekben kérhetnek segítséget. Az aktuális időpontokat a Duna-Szentgyörgyi Önkormányzat weboldalán és közösségi oldalán is közzéteszi. A soron következő alkalomra május 21-én csütörtökön 9:30-tól kerül sor.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Társadalmi célú reklám.
5: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
7: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
8: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
7: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol a jó kis dalok után dal premierrel folytatjuk, ahogy ígértem, és két nagyszerű úriember, fiatalember ül itt velem szemben. Kvala Gábor, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Örülök, hogy itt vagy, úgy tudom, hogy körülbelül egy éve dolgozol Pakson?
2: Igen, februárban volt egy éve, hogy itt dolgozom ebben a városban.
1: Kiskörösről érkeztél, és nem mellesleg Paks városmárka referense vagy.
2: Igen.
1: Már önmagában a titulus is oly gyönyörű, erről azért valamikor majd egyszer beszélgetünk behatóan, és elhoztad magaddal Kis Tibort is. Jó reggelt, szia neked is!
3: Szia, jó reggelt mindenkinek!
1: A Kalocsai Delfin Hangstúdió tulajdonosaként ismerünk téged elsősorban, illetve nem mellesleg a Kalocsai Veracruz együttes zenekar frontembere vagy. Uh-huh. Örülünk, hogy itt vagy, és jártál már nálunk egyszer.
3: Jártam egy, hát szerintem 8 éve, vagy 7-8 éve, ilyesmi.
1: Akkor is valami zeneügyben utaztunk.
3: Volt Kalocsán egy dalverseny, és az egyik résztvevő dala miatt kerültünk ide.
1: Jöttetek ide, igen. Uh-huh. Hát srácok, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Elképesztően izgalmas a történet, ami miatt jöttetek. Ugyanis azzal hívtatok fel, Gábor azzal hívta fel, hogy megszületett, elkészítettétek Paks város napjának a dalát. Egészen pontosan. Amit egyébként pár perc múlva le is fogunk játszani, és ki fogunk vesézni. Gábor, hogy jött az ötlet?
2: Hát ez tavalyról indult, amikor én először voltam és először láttam itt Pakson a városnapját és a különböző produkciókat a színpadon. És akkor mondtam a barátoknak, kollégáknak, hogy milyen jó lenne valami különlegesebb hip-hopos, funkis dologgal előrukkolni a színpadon és akkor előadni élőbe. Én azért egy lelkes amatőrnek mondanám magam így a zenei előadói dolgokba, hogyha lehet így fogalmazni, a tibiekhez képest, meg főleg azért lényegesen hátrébb vagyok. És akkor így gondolkodtunk, és akkor én egy idő után így megszületett az a dolog, hogy készítsünk egy zenét, és akkor én készítettem nagyon sok videófelvételt a tavalyi rendezvényről, és akkor azokat felhasználjuk majd egy videokliphez, majd vágóképekként meg stúdióba leszünk, és akkor mondtam a vezetőségnek, hogy van egy ilyen ötlet, mit szólnak hozzá. Jó, persze, csinált. Így láttam, hogy így örültek az ötletnek.
1: Mármint
2: így,
1: a város vezetőség.
2: Igen. Így örültek a dolognak, de nem tudták, hogy mi lesz el a végeredmény. És akkor mondtam nekik, hogy ha jó sikerül, akkor oké, mehet nyilvánosan, ha meg nem, akkor csináltunk magunknak egy emléket, igazából ez volt. És akkor megkerestem a Tibit egy zenei alappal, ami nagyon megtetszett neki, ez egy fontos dolog volt ilyen szempontból, hogy utána elinduljon a munka, és akkor egy-két támpontot így adtunk egymásnak, hogy mi legyen, hogy legyen, mindenki megírta magának a saját szövegrészét, eljártunk a Delfin hangstúdióba, hozzá fölvettük a hangsávokat, és akkor elkészültünk, és akkor most ennek örülünk.
1: Igazi helyi koprodukció tulajdonképpen, vétel közlet, Paks vagy helyi, vagy Kalocsa, teljesen mindegy. Tibi, rengeteg zenei projektben vettél részt az utóbbi években, ilyenben már volt részed?
3: Volt egy pár év ezelőtt, ugyancsak a Gáborral egy másik ügy révén csináltunk hasonló módon egy dalt, ott is volt egy másik srác, aki rappel, tehát például egy ilyen is volt, amiben részt vettem, és ott már így, mint, hát nem mondom, hogy szerzőtársak, de így munkatársaként is, mert egyébként barátoknak is mondhatjuk magunkat, ugye? Tehát, hogy szoktunk sokszor hogy zenét hallgatni ott nálam a stúdióban, szóval így lehet így hangulatot teremteni, meg az ilyen dolgokat így előidézni. Úgyhogy volt egyszer egy ilyen projekt is, és akkor itt pedig, ahogy a Gábor elmondta, hozta a zenei alapot, ami nagyon megtetszett, és akkor így erre kezdtem így ötletelni. Hát először énekdallamot kitalálni, nyilván most nem akarok ennyire a részletekbe belemenni, nem biztos, hogy mindenkit érdekel. És akkor a feleségem, a Zsuzsa is ilyen kis filleket, vagy úgy nevezzük ezeket, ilyen feeling énekléseket fölnyomott meg a refrént velem, és akkor így született meg gyakorlatilag ez a végeredmény, amit majd mindjárt hallhatunk.
1: Uh-huh. Figyeljetek, Paks város napjának a daláról van szó, miközben Kalocsai és Kiskörös is rácül velem szemben. Oké, Pakson dolgozol, Gábor, most már tudjuk. Neked is egyébként sokféle paksi kötődésed van, vagy legalábbis mi nagyon sok paksi zenésztől halljuk, hogy dolgozik veled, vagy a Delfin Hangstúdiónak a segítségét uh-huh. kéri. Tehát azért ez az elmúlt évtizedekben gyakran előfordult. Viszont arra vagyok kíváncsi, hogy ha már Paks város napjának sok daláról van szó, akkor kiírta a dalszöveget, mondjuk inkább egy feelinget ad az egész dal, ezt meg kell mondjam szövegében is, de kiírta a szöveget?
2: Mindenki a sajátját.
1: Hoztátok együtt, közösen?
2: Hát mindenki otthonházi feladatként megkapta a média meg a saját szövegrészét, és akkor igazából én is a stúdióba adtam elő, amikor vettük fel a felvételeket, akkor hallotta először. Aha. Én már azért a kezdeti alapokat, meg a különböző változatokban már hallottam az ő vokál részét, meg a Zsuzsának a díszítő hangjait, úgyhogy mindenkinek a saját feladata volt ez.
1: Oké, most mindjárt meghallgatjuk a dart, és utána még a dal után visszatérünk, mert van itt még egy-két meglepetés a Városnapjának dalával kapcsolatban, illetve nem tudom, jól mondom egyetlen, ez a címe, mi a címe a dalnak?
2: Figyelj, nagyon magasztosnak mondom, meg jól esik, hogy így meg te hallottad már zenét. Figyelj csak, igazából nem lett úgy.
1: Nincs címe.
2: Nincs úgy címe.
3: Paks 2026. Ja, igen, nekem ez a munka címe.
2: A munka címe ez volt, de kitalálunk majd neki.
1: Ja, valamit találjátok ki, mert mártok ezzel játszani szeretnénk. Hát, tehát...
3: mondjuk, a refrén úgy kezdődik, ez a nap, vagy valami ilyesmi, nem tudod. Ugye?
1: Aha, na jó, figyeljetek, srácok, ezt összetesszük még, tehát 8 óraig ezt eldöntjük és kitaláljuk, mert hát az azért valamit az RDS-ünk írjon már ki, tehát, hogy...
3: Jó, kitalálunk.
1: Mit játszunk? Na, annyit azért a dalról, mielőtt elkezdem játszani, hogy Tibi, a te hangot hallatszik a dalban, kedves feleséged és Zsuzsáé.
3: Így hármunké
1: tulajdonképpen. Gábor is, így van.
3: Rész a Gábor, az ének részek az enyém, és Zsuzsá is az enyém.
1: Így van, és még egy szereplő van a dal elején, Nagy Balázs alpolgármester, ülti Gábor.
2: Van,
1: mi?
2: Így van.
1: Hogy jött az ötlet?
2: Úgy jött az ötlet, hogy ugye én a Balázsral elég sok filmet készítek a Facebook oldalra, tartalmakat, és nagyon szeretem ezt a fajta fiatalosabb, kicsit más megközelítést a megjelenésben, és én említettem neki, hogy mondom, szeretném, hogyha ő is szerepelne benne, és akkor az egész úgy kezdődik, mint hogyha egy hivatalos valami lenne, amivel megint valami információt szolgáltat a lakosság felé, és akkor ez van egy kicsit megviccesítve, és ezzel indul az egész dal.
1: Igen, és most eszembe is jutott, hogy nem is te hívtál fel, hanem alpolgármester úr hívott föl engem, hogy született egy dal, és hozzá is lett, hogy egy kicsit én is szereplek benne. Igen. Tettetek egy ilyen geget az elejére.
2: Így van, meg szerettem volna, hogy a videóklipbe is megjelenjen egy-két pillanatra, de sajnos az így nem jött össze, majd lehet, hogy jövőre.
1: Na jó, a videóklipra majd később. Egyébként köszönöm, hogy elmondtad és elárultad, hogy neked köszönhetjük azokat a jó kis videókat, amiket a polgármester úrral készített.
2: Kedves vagy,
1: köszönöm. A könyvtárnak a videót is te készíted?
2: Ezek vagy? Az új könyvbemutatós részeket, nem, de a többi másikat.
1: Igen. Na, ez is megér egy misét. Na, de akkor jöjjön most a Paksi Város napja kapcsán született vadonatúj dal, és aztán jövünk vissza a srácokkal.
0: Élesztő.
4: Ingatlanok. Költségvetés. Városnapja. Az legalább laza.

0: Visszük a város hírnevét, ez lehetne a cím végül is. Gábor, ebben maradtunk, nem?
1: Akkor legyen ez a címe.
0: Akkor legyen ez a címe. Amíg szólt a dal, addig Gábor mondta, csak mondom a hallgatóknak, hogy hát végül is ez itt a refrénnek a végén, visszük a város hírnevét, és akkor ez lehet Paks város napjának a dal. A kedves hallgatóink, ezt hallottátok az elmúlt percekben, és folytatjuk a beszélgetést a dal szerzőkkel, akiket hallottatok is rappelni, énekelni a dalban, többek között Kis Tibivel és Koala Gáborral. Hát nagyon jó. Nagyon paks és nagyon idei. Halott pénz, Cotton Club Singers, minden benne van, ami kell.
1: Hát, köszönjük. Igazából ilyen tiszavirág életű lesz ez a muzsika, mert ez kifejezetten erre a város napjára íródott, ezért vannak benne megemlítve mostani előadók, akik majd a hétvégén szerepelni fognak itt a városba. Úgyhogy igyekeztünk nagyon aktuálissá tenni.
0: Igen, nagyon-nagyon jó. Mondja nyugodtan,
2: hogy te is. Én meg pont arra gondoltam, amikor írtam a szövegét, hogy én meg egy olyan szöveget szerettem volna így, hát most nem egy óriási nagy megfejtés a szöveget, csak hogy ilyen vidám, hogy ez megállja a helyét esetleg akár így a későbbiekbe is. Úgyhogy azt lesz, amit a Gábor mond, az aktualitást kiveszük belőle, az a pár sor, szóval tudunk belőle egy olyan verziót készíteni majd esetleg a jövőben, hogyha van rá igény, vagy ha tetszik a dal, ha majd meglátjuk, hogy megy, amitől gyakorlatilag ilyen általánossá válik, vagy ami majd esetleg a jövőben bármikor hallgatható lesz.
0: Figyeljetek, én azt gondolom egyébként, hogy dalok kapcsán, ma vagy éppen a Stevie Wondernek a születésnapja, teljesen mindegy, hogy 70-es évekből vagy honnan játszunk tőle, szeretünk nosztalgiázni. Tehát azt gondolom, hogy attól, hogy a holnap utánról szól, én szerintem mi szívesen le fogjuk játszani jövőre is, meg ősszel is, úgyhogy mi nagyon szívesen fogjuk játszani a dalt, és nagyon hálásak vagyunk érte, és nagyon köszönjük, és azt ígértem, hogy azért jövünk vissza még a dal után, hogy azért beszélgessünk bizonyos meglepetésekről is. Jön a videóklip, Gábor?
1: Igen, a délután folyamán a Paks Facebook oldalán megjelenik majd a videóklip. Igazából, amit említettem már, hogy a tavalyi városnapján én rengeteg videófelvételt készítettem, meg született belőle egy kis zenei összefoglalós klip. A tavalyi képek vannak felhasználva vágóképeknek, és a Delfin hangstúdióban pedig, amikor a hangfelvételek folytak, pörögtek, ott készítettünk felvételeket, és akkor ezek a hangulati képek vannak összemontázsolva a tavalyi városnapja képekkel.
0: Na oké, és akkor hol fog debütálni ez a bizonyos videóklip?
1: Paks.hu-nak a Facebook oldalán.
0: Aha, tehát még mikor?
1: Ma délután.
0: Ma délután már?
1: Igen.
0: Jön is a videóklip, óriási. Tibi, a videóklip, Pette, láttad már?
2: Én láttam tegnap, lehet, hogy nem a legvégleges, tehát a teljes végleges verzió, de 99%-ban igen.
0: Aha, oké. Okay.
2: Szerintem nagyon jó, Gábor ebben nagyon jó, úgyhogy.
0: Aha, jó.
2: Ez az ő területe.
0: Jó, ez a város márka referensé. Mit csinálsz város márka referensként, azon kívül, hogy rengeteg klassz tartalom jön ki a kezed alól? Nagyon sokan egyébként paksak tényleg nem is tudják, hogy mennyi mindent csinálsz a háttérben.
1: Hát
0: igen, a tartalmak mögött, úgy értem.
1: Igen, itt a videótartalmakat próbáljuk egy kicsit úgy, nem kicsit, hanem nagyon úgy megfogalmazni, hogy vidámabb legyen, pörgősebb legyen, a mai korosztályt jobban elérhető képi világgal, témákkal, rövidebb, amit már a mai világ szeret, mert hogyha már 10 másodpercet megnéz valaki, annak kávé örülni kell. Igen, emellett a Facebook kezelését, fotók készítését, nem jut eszembe a szó.
0: Igen, a részvideóknak,
1: partnervárosi kapcsolatokkal, való kapcsolatokkal összeállítani, segíteni a különböző munkákat. Úgyhogy elég széles a dolog. Szeretem csinálni, jól érzem magam.
0: Erről egy kicsit hosszabban is beszélgethetnénk máskor, tehát még egyszer a hallgatóknak csak, hogy tudjátok, hogy például a Facebookon, ahogy szembe jönnek veletek a videók, elképzelhető, hogy azoknak nagy részét, amit láttok, Gábor készíti, mint városmárka referens, és visszatérve még egy kicsit a zenei produkciókra, nektek azért más közös zenei projektjeitek is voltak, egyébként kijavítottál, Gábor, és köszönöm, mindketten kalocsaiak vagytok, és onnan ismeritek, gondolom, elsősorban egymást. Uh-huh. Tibi, milyen zenei projektjeitek voltak még?
2: Hát, hogyha ilyen élő vagy zenekari részről, vagy közelítem meg, ugye előbb mondtad a Veracruz zenekart, ami már közel 30 éve működik, ott a Zsuzsával, aki a dalba szerepel, a feleségem, vele csináljuk, meg egy hattagú zenekar. Ezen kívül volt már évekkel ezelőtt egy soul zenekar, vagy egy ilyen soul funky zenekar, a Soulbuster nevű formáció, ami nagykörös kecskeméti zenekar volt. Hát az most így azt hiszem, hogy pihenőállásban van egy ideje, meg már volt más énekes is, aki ott megfordult. Volt az, van ilyen akusztikus projektünk, a Morning Sun, ami egy ilyen három vagy négy tagú, éppen ahogy föláll egy ilyen formáció is. Mert mindig van. Ja, egyébként a Paks Szexárd Jazz Orkesztrában is ugyancsak a Zsuzsával szerepeltünk éveken keresztül. Ott volt egy ilyen kisebb jazzes formáció, meg egy nagyobb 20 vagy 21 tagú ilyen orkesztra, big band zenekar, és ott elég ilyen világslágereket játszottunk, megfordultunk Párizsban, Finnországban, úgyhogy elég jó helyekre eljutottunk ezzel a csapattal is.
0: Nagyon örülünk a párosotoknak, a Veracruz nagyon régóta szeretjük, azért titeket nagyon jól ismernek itt a Vétel körzetben és Pakson is, illetve hát nagyon örülünk ennek a dalnak, és nagyon köszönjük, én köszönöm a hallgatók nevében, mi nálunk a mai nap folyamán is, és mondom, szerintem nem csak a város napjáig többször fel fog csendülni, és akkor még egyszer mondjuk el, hogy akkor videoklip premier Gábor, hol és mikor?
1: Igen, délután a Facebookon, a Paks hivatalos oldalán jelenik meg, és várjuk a véleményeket, és remélem, hogy tetszeni
0: fog. És a megosztásokat mi is meg fogjuk osztani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, egy élmény volt, és hát nagyon várjuk a videoklipet is.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Koala Gábor, Paks Városmárka referens, és Kis Tibor, a Kalocsai Delfin Hangstúdió tulajdonosa, vezetője, a Veracruz zenekar frontembere voltak a vendégeim.
3: Induljatok el velünk!

0: órát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban, értesült az MTI. A miniszter a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a Hormuzi szoroson a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében a múlt héten megkezdett, majd felfüggesztett amerikai haditengerészeti művelet újraindulhat, ha Donald Trump elnök úgy dönt. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. Az Irodalmi Rádió alkotó közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak lelke című antológiába a Faddi származású, jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A Költő Rádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
2: Fontos kiemeljem, hogy nem nyertem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
1: Sörös Erik az Egri csillagokból jól ismert Humor Jack gyűrűjét választotta a vers témájának.
2: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, hogy tárgyak lelke, lelket adni egy tárgy, egy adott, kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az Egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogott az Egri csillagok, és Humor Jack gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Magyar Twirling Szövetség a Paksi Twirling és Botforgató Egyesületet kérte fel az első Dance Twirl Open megszervezésére, melyen az utánpótlás korosztály mérettethette meg magát. 6 egyesület 43 versenyzője, köztük 27 paksi lépett a szakmai zsűri elé szombaton az ESZI sportcsarnokban. Kalmár Lívia egyesületi elnöktől megtudtuk, hogy a versenyen aranyérmes lett Szakter Flóra, Koller Babett és Tenki Lili egyéniben, Tumpek Mira, Fekete Hanna, valamint Padiszev Dorka és Herger Anna párosa, illetve a Györkönyi Margarétek csoport, továbbá a Retrománia csapat.
3: Paksi Twirling Botforgató Kulturális és Sportegyesület, valamint az SZIDSE egyesületének a twirlinges versenyzői és a szülők szervezték meg a versenyt. Elsősorban az utánpótlás korosztályt célozta meg. Nálunk nagyon-nagyon fontos az egyesületben. Az idei versenyszezonban, akik versenyeztek nálunk az egyesületen belül a Magyar Twirling Szövetség versenyein, ők mindannyian részt vettek. Tőlünk 27 versenyző vett részt. Ebben voltak egyéni, páros és csoportos kategóriák is, és előkészítő és felkészítő szinten. Még további 3 kategória létezik, kezdő, középhaladó és haladó szintre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Már

0: Szepkői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett fog tönni a reptéren, a belépés díjtalan.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Fox FM ébresztő műsorához.

0: Your husband is coming.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: Ahol folytatjuk a városnapjával, és azt ígértem, hogy 8 óra után egy picit részletesebben is rátérünk a programokra, és átbeszéljük őket, természetesen két ahhoz értő szakemberrel. Fritz Ildi ül itt velem a stúdióban, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: És Patkos Attila, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok!
2: A Csengei Dénes Kulturális Központ nagyszerű munkatársai, akik már hazajárnak ide hozzánk, és most is azért invitáltunk meg benneteket, hogy egy kicsit átbeszéljük a városnapi rendezvényeket, mert hogy pénteken és szombaton két nap, egyébként nem mindig volt két napos a városnapi. Attila?
4: Nem mindig, szerencsére most így sikerült, hogy két naposra meg tudtuk szervezni, és így két nagy fellépővel is tudunk majd debütálni idén is az Ürgemezőn.
2: Igen. Tulajdonképpen a városnapjának a fő nap a szombat, amikor a felvonulás, a halászléfőző verseny, a civil sátra.
4: A pénzek inkább egy nulladik nap, de hát olyan hát neves mégis fellépővel, hogy azért az nem tekinthető egy nulladik napnak.
2: Igen. Jó, akkor kezdhetjük a pénteki napon, csak hogy egy kicsit átbeszéljük, hogy hova, hány órára várjátok a vendégeket az Ürgemezei pihenőparkban.
4: Persze. 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy Kalap Jakab koncerttel. Ez a szánkódon melletti kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a Halott Pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az Ürgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok.
2: A Halott Pénz nagy sztárvendégnek számít, és én bár nagyon sokaktól hallottam

0: fiatal anyukáktól, hogy a kalapjakabra megyünk a gyerekkel.
1: Igen, népszerű
0: de, nagy. De biztos vagyok benne, hogy még többen lesznek kint a halott pénzen. Csak egy gyors technikai kérdés, a parkolással hogy állunk idén? Az elmúlt években akár az augusztus 20-ai rendezvények kapcsán szerintem parádésan leszerveztétek a parkolást. Most mire számíthatunk, mit javasoltok?
1: Parádés szervezésre idén is. Tehát okay. ugyanúgy az Asse sportcsarnok mellett területen, a strandnál, az űrgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zökkenőmentesen tudjon majd parkolni, és meg tudja közelíteni a helyszínt.
0: És mindkét nap alatt, akik esetleg hátulról támadnak, Ildi, tudod, ott hátulról is szoktak próbálkozni a Csalóközön keresztül a Vácika úton, ahogy végigjönnek, hogy majd ők ott találnak a Sörket büfé környékén parkolóhelyet, nem tudom, hogy mi a javaslatotok?
2: Lesz egyébként kijelölt parkolóhelyünk, lesz a trafó, ahol van, ugye ez az új Cseresznyési úton, tehát a lengyel focipályával egy picit régen szembe, ott lesz kijelölt parkolóhely, ahogy volt tavaly is a halászléfőzők számára, oda egyébként reggel 6 és 8 óra között még teljesen zavartalanul bármilyen úton megközelíthető lesz ez a terület, ahol a civil sátrak és a halászléfőzők vannak, és 8 órától lezárjuk ezt az utat, és elhagyni a területet Cseresznyés fele az új úton lehet. Tehát ott arra is megközelíthető lesz egy pici kerülővel.
0: Tök jó, teljesen jó. Egyébként a Kalapjakab koncert előtt pedig 17:40-kor kezdődik a program a Fussúz kerékpároz a gyermekedért felhívás díjátadójával. A halott pénz előtt pedig DJ Venom szettje forrósítja majd fel a hangulatot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan lesznek kint, és már gondolom én a gasztró és borostandok pénteken már nyitva lesznek a halott pénz alatt.
1: Így van, és szeretettel várják a vendégeket.
0: Szuper. Szombat, 9 órakor kezdünk, Csengely előtt?
1: Hát 9 órakor kezdünk a felvonulással, de egyébként a halászlé főzésre történő bekészülődés az már megkezdődik egészen 6 korán, órakor. 6 órakor. Uh-huh. Úgyhogy az lesz az első lépés a szombati napon, de 9 órakor valóban a Csengely parkolójából indul majd a felvonulás. Nagy létszámú 7-800 fős seregletre számítunk, vagy hát az előzetes regisztrációk alapján, és akkor ők névre szóló táblákkal, tehát a felvonuló csoportok nevével a Gagarin utcából indulva, fel a Kishegyi úton, majd a strand mellett elhaladva, megkerülve a Szánkódombot, be fognak érni a kis színpad elé, ahol polgármester asszony köszönti majd a kedves résztvevőket.
0: A szokásos útvonalon, bár pont, igen, pont felelevenítettük valakivel beszélgetésben, hogy még az első városnapja, még a az első felvonulás, ilyen jellegű felvonulás a főutcán történt, de most már a szokásos útvonal, ahogy elmondtad. Egyébként nem tudom, Ildi, hogy vannak-e, vagy tudunk-e pontos számokat, hogy mondjuk a halászléfőző versenyre mennyien, hány csapat nevezett, és a felvonulásra hány civil szervezeti intézmény regisztrált be?
2: A halászléfőző versenyre 42 csapat nevezett idén. 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és itt szeretnék mindenkit buzdítani, hogy senki ne ijedjen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni. De arra szoktam bíztatni a csapatokat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
0: Igen, egyébként inkább az esőcsepergélés, vagy ilyen nagyon futó zivatarok jellemzőek, ha jellemzőek egyáltalán, én is maximálisan egyetértek ezzel, hogy azért egy ilyen miatt nem kell lefújni rendezvényt, főleg nem egy ilyet, és köszönöm a számokat, és a felvonuláson, ugye mondtad, hogy egy
1: hát
0: olyan
1: 81 néhány jelentkező több mint 30 volt, és aha. Akkor tehát ott is nagy létszámra számítunk.
0: És azt hiszem, hogy a felvonulásról csak még egy szót, hogy kértétek és kéritek talán így a korajtunk keresztül is azokat, akik felvonulnak, hogy ne feltétlenül a felvonulás alatt álljanak meg egy-egy produkciót bemutatni, így hogy van. Ne állítsák meg a sort.
1: Feltétlenül ne akkor, tehát ezt szeretnénk kérni, mert akkor tényleg szétszakadna a menet, lesz majd lehetőségük ott az űrge mezőn bemutatni a különböző produkciókat. Szeretnénk, hogyha folyamatos, szép menet lenne, úgyhogy Igen, köszönjük, hogy
0: ez is fontos. Ez is fontos, egyébként mindig óriási a felvonulás, tehát hogy beöltöznek mindenki a maga kis szettjébe, bár pont itt az Atomstroj Export kollégájával interjúztam egyik nap, és mondta, hogy hát ők nem vesznek egy ilyen cuccot, de ott lesz a tábla, hogy ők kik, és olyan jó, hogy meg akarják magukat mutatni, akár külföldi, Pakson dolgozó külföldi kollektívák.
1: Igen, szuper.
2: Minden évben csatlakoznak civil sátorral, és rendkívül nagyon-nagyon finom ételeket szoktak főzni, és mindig meghívnak minket egy kóstolóra. Azt hiszem, idén talán borcslevest fognak készíteni.
0: Szibériait, képzeld el, szibériai borcs, így mondta Olga, és üzbegisztáni, az üzbegisztáni nagykövetség fog még egy gasztro különlegességgel érkezni, és ott például kóstolni lehet. Egyébként nem tudom, hogy erre kéritek, kérni szoktátok a különböző civil szervezeteket, intézményeket, hogy a standdal, amikor kiállnak, akkor valami interaktivitással vonják be ott az arra sétálókat?
1: Így van, erre buzdítunk és kérünk minden résztvevő civil csoportot, hogy valamiféle tevékenység vagy bemutató az jelenjen meg a kitelepülés során.
0: Tudtok valami egyedi ötletet, hogy valaki ki mivel fog? Én tudom, hogy az asszések például ilyen sportotóval készülnek, akkor ugye az Atomstroj Export ételkóstolót fog, de a mezőföldvizes lányok is mindig kitalálnak valami kreatívat, nem tudom, hogy tudtok-e bármit is, vagy...
2: Sok mindent egyébként a mezőföldvizesek például pont idén jelezték, hogy szeretnének hozni egy kis markolót, tehát nagyobb helyet biztosítsunk neki.
0: Markolót?
2: Igen, a gyerekek ezt nagyon szeretik.
0: Nagyon jó.
2: Bele tudnak ülni, meg tudják nézni. Mi kevésbé, mikor nyomják a dudát, de nem baj. Ezt abszolút el tudjuk viselni egy nap. Igen, nagyon sokszínű szokott lenni. A tánccsoportok például, ők is jelezték már felénk, hogy egy picit több, nagyobb teret biztosítsunk nekik, hiszen ők szeretnének szőnyegeket leteríteni, és ki lehet próbálni az adott sportot például, de rengeteg kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetkó hasonlókkal készülnek. Én azt gondolom, hogy úgy mindenki tényleg igyekszik bemutatni magát, és legtöbbször a gyerekeknek kedvezni, vagy éppen a felnőtteknek. Mi kolléganőnk is, mert idén először nekünk is lesz sátrunk,
0: mármint a csengeinek?
2: Így van, ez csédékekkel sátor, és hát már hetek óta nagy lelkesedéssel készül Judit néni, a könyvtárosunk.
0: Igen, és mi lesz nálatok a ti standotokon?
2: Hát remélem, hogy nem haragszik meg, hogyha itt most lelövöm a poént, de nálunk például lehet szövet kis táskákat készíteni, és arra rajzolni a logónkat. Készülünk mi is kis apró ajándékkal a gyerekeknek. Lesz a felnőttek számára a keresztrejtvény, ők is kaphatnak ajándékot. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót.
0: Hát halljátok, tényleg, ha valaki ott ezt a 31 nehány standot, sátrat végig látogatja, tényleg mindenkinek javasoljuk, gyerekekkel óriási élmények ezek, és ott olyan jókat lehet beszélgetni közben is. Egyebek miközben, ugye tulajdonképpen reggeltől estig mennek majd a színpadi produkciók, azért erről is ejtsünk szólt, Attila.
1: Így van, tehát ahogy beérkezik a menet, egészen 7 óráig bezárólag a kis színpadon helyi fellépők műsorait láthatjuk, és különböző díjkiosztók, a halászléfőző verseny eredményhirdetése majd, amint megfőttek ezek a finomságok, és akkor amint véget értek a kis színpadi programok, megyünk is át a nagy színpadra, ahol a Cotton Club Singers lép majd fel 9 órakor, őket pedig DJ szettek követik, majd DJ Cookie és DJ Tess hajnali 2-ig húzza majd a talpalávalót, úgyhogy biztosan lesz olyan előadásprogram mindenki számára, amit élvezni tud, és amire kicsit táncolgatni, igen, énekelgetni tud majd.
0: Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy a Paksi Város napján tényleg tök jó, hogy lehetőséget kapnak a helyi tánccsoportok. Ők egyébként maguktól szoktak jelentkezni, vagy ti kerestek meg lehetőleg mindenkit, vagy tényleg mindenki magától jön, hogy szeretne, nagyon szeretne legalább egy negyed órát kapni.
1: Hát mi mindig időben elküldjük a felhívást, de egyébként jelentkeznek.
0: Tehát van felhívás, de jelentkeznek. Igen. Többek között a Phoenix Tánc Egyesület is fellép majd, és ők már várakoznak kint a stúdió előtt, velük is fogunk beszélgetni. Igyekszünk a héten a Városnapja kapcsán több civil szervezetet és tánccsoportot beinvitálni a stúdióba, hogy megengedjük nekik, hogy ajánlják a produkcióikat, a sátraikat, és ezekről beszélgetünk. És aztán a fellépők sorában, ahogy említettétek, a Cotton Club Singers lesz a szombatesti sztárvendég, ugye László Boldiról és egykori nagy sikerű csapatáról van szó, paksi elszármazott László Boldinkról. Egyébként azt lehet tudni, hogy a Halott Pénz és a Cotton Club Singers hogy jött ötletként? Vagy mindig ez egy nagy ötletelés a részletekről?
1: Igen, hát ez ilyen közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat.
2: Brainstorming.
1: Igen, brainstorming. Próbálunk úgy eladókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak is, idősebbeknek, kicsit idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Úgyhogy mindig próbálunk színvonalas és szép műsort, koncertet adó előadókat választani. Reméljük, hogy azért az esetek nagy többségében ez sikerül is. Mi úgy gondoljuk, hogy most biztosan sikerült.
0: Egyébként ezek a sátrak a koncertekkel szimbiózisban, tehát meddig lesznek nyitva vajon? Tehát a standokon meddig kértétek, hogy kint legyenek az adott civil szervezetek?
2: 8 órától 4 óráig.
0: Legalább 4 óráig.
2: Így
0: érkezzen mindenki, erre buzdítunk mindenkit. Nagyon fontos, hogy a rendezvény ingyenes, és ugye az elmúlt 1-2 évben, amikor jött az ötlet, hogy legyen mégis fizetés, mondjuk egy augusztus 20-a nem paksiaknak, stb. Ugye ezekből nagyon sokféle vélemény látott napvilágot ezzel kapcsolatban. Most miért az ingyenes mellett döntöttetek, és mi a helyzet a városkártyával? Ildi?
2: Azért döntöttünk így, mert ez a két nap lesz, amikor a paksi lakosok számára debütál a városkártya, a város applikáció. Mindenki számára pénteken nagyon reméljük, hogy elérhető lesz, le lehet tölteni az applikációt, de ehhez segítséget is fogunk nyújtani. Lesz kint egy sátor, ahol két kollégánk fog abban segíteni mindenkinek, aki mondjuk nem annyira ért az okostelefonhoz, vagy elakad, és bátran buzdítjuk őket, hogy keressék fel ezt a sátrat, ott mindenben segítségükre lesznek a kollégák, meg fogják mutatni ezt a szerintem rendkívül komplex és nagyon-nagyon hasznos applikációt, és egyébként ez ajándékot is fogunk osztani az első 3000 regisztráló számára.
0: Az első 3000? Hát az óriási szám.
2: Vagyunk, igen, nagyon.
0: Nem, én inkább arra gondolok, hogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fogják az első nap már letölteni az applikációt, de akkor megyünk a sátorhoz, hogy mindenki ajándékot is kapjunk.
1: Igen, érdemes.
0: De tényleg, egyébként melyik nap hány órától találom meg az applikációt, és milyen néven majd? Nem tudom, az App Store-ban, vagy nem tudom, hogy hol?
2: Igen, az App Store-ban már megtalálod. Többünknél itt a városban most már a tesztverzió fut a telefonunkon. Ez Paksváros app.
0: Paksváros app? Na,
2: igen,
0: oké.
2: Tehát szuki. Paks applikáció gyakorlatilag. Mi már azért elég régóta, hetek óta dolgozunk ezzel. Próbáljuk a városban lévő üzleteket, szolgáltatókat, vállalkozókat bevonni, és azt tudom erről elmondani, hogy rendkívül nagy az érdeklődés és a lelkesedés, és ezúton is nagyon köszönjük azoknak a boltoknak, vállalkozóknak, akik ennyire rugalmasan és ennyire nyitottan álltak ehhez a dologhoz. És azt tudom mondani, hogy eddig bárhova mentünk, vagy bárkinek szóltunk, mindenki kapott a dologra, és tényleg partnerek benne.
0: Igen, képzeljétek el, hogy hétfő este, amikor voltam edzésen, akkor mondta az edzőnk, hogy így egy laptopot tartott a fél kezén, és mondta, hogy ti nyugodtan csináljátok a feladatokat, nekem nagyon fontos dolgom van, ment a város applikációhoz, most csinálom a regisztrációt, esküszöm, így volt, de tényleg, igen, abszolút. Igen. Egyébként a város kártyával kapcsolatban a legtöbb információ hozzám legalábbis ezzel kapcsolatban jutott el, ahogy jöttem, mentem a városban, hogy a vállalkozók mondták, hogy akkor ők is, és akkor mi is lesz ennek az előnye, meg stb. De ezen kívül egyébként, ha valaki abszolút átlag felhasználóként megnyitja majd az appot, mivel fog találkozni?
2: Abszolút mindennel, ami a várost érinti. Fent vannak már most az aktuális programok, ami egyébként nagyon hasznos, hiszen nem csak tájékozódhatunk, hanem itt a Tour de Hongrie kapcsán az útlezárásokkal, tehát minden fontos dologgal. Van olyan fül benne a bejelentések, ami kvázi egy új Pakson hallottam csoportként funkcionál, csak azt gondolom, hogy egy kicsit így szofisztikáltabb és sokkal célra vezetőbb módon azáltal, hogy megteszi a paksi lakos a bejelentést bármiről, hogy kiégett egy lámpakátyú, van az úton, elkoborolt egy kecske, ugye, ahogy ez itt lenni szokott Pakson, és ezt a kollégák továbbítják a megfelelő szervnek, és ők fognak tudni hatékonyan intézkedni, de van például olyan fül benne, hogy az adott körzetben élő képviselője meg tudja szavaztatni, hogy milyen fejlesztést hozzon létre a lakóterületben például. És erről is meg fogják tudni kérdezni, meg fogják tudni szólítani a Paksváros lakosait.
0: Wow, óriási, nagyon igen. Jól hangzik. Nagyon jól hangzik, én még nem töltöttem le, de most már le tudom akkor? Nem majd?
2: Péntekem.
0: Péntektől.
1: Debütálni fog, igen.
0: 0-0 órától? Mindegy, jó, reggel. Bízom benne, igen. Keresni fogjuk, és mi is buzdítani fogjuk a hallgatókat a következő napokban, és akkor ne felejtsük el, hogy ajándék is jár, hogyha nálatok érdeklődnek a helyszínen, a standnál. Egy utolsó kérdést engedjetek meg. Én tudom, hogy a vadonatúj, ürgemezei, szabadidőparki, csúszdapark nem a ti területetek, de mit tudtok róla elmondani, mikor nyit? Mert hogy ígérték a városvezetőség hát, a
1: talán
0: nyitást.
1: Érdemes a városnapja környékén kilátogatni a csúszdapark miatt is.
2: A nulladik napon.
1: Igen, nulladik napon, ennyit elárulhatunk.
0: Jó, hogy... én azt gondolom, hogy ugye, mivel tényleg tudom, én is hallom ismerősöktől, hogy a Kalapjakab, a pénteki Kalapjakab koncertre, ami 4 órakor veszi kezdetét.
1: 18 órakor.
0: Na, 18 órakor, köszönöm, van, igen. Ott már szerintem előtte, vagy igen, utána igen. Már lehet.
1: Hát nagyon közel lesz egyébként a koncert, közel és hozzá közel valahol ott lehet számítani a csúszdákhoz kapcsolódó.
0: Jó, de most azért vagyunk ilyen rejtések, mert nem publikus az időpont, vagy csak nem tudjuk, és akkor azért próbáljuk be.
1: Legyen meglepetés. Egy kicsi meglepetés is kicsi benne. Meglepetés. A gyermekek úgyis szeretik a meglepetést.
0: Jó, oké, de az a lényeg, hogy mindenki menjen a városnapjára, és akkor lesz meglepetés, meg csúszdapark, meg minden lesz, időben legyetek ott, ez a fontos. Nagyon igen. Köszönöm, hogy eljöttetek. Van-e bármi fontos, amit kihagytunk, és nagyon fontos, hogy elmondjuk, Attila?
1: Hát talán minden fontos tétel elhangzott. Szeretettel várunk mindenkit, tényleg nagyon színes, tök szuper programok lesznek, úgyhogy mindenki megtalálja majd a neki szimpatikus tevékenységet, programot. Szeretettel várunk mindenkit.
2: És senki ne riadjon vissza az időjárást.
1: Pár csepp eső ne riasszon el senkit.
0: Így van. Semmiképp én is javaslom. Minden rendezvény meg lesz tartva, most itt tartunk, és egyébként ami a Paks FM-et illeti, igyekszünk élőben tudósítani pénteken és szombaton, mi is a Facebook oldalunkon, és itt a rádióban is az éteren keresztül, úgyhogy Városnapja pénteken és szombaton nagyon köszönöm a szervezőknek.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Város nevében és a hallgatóink nevében, hogy köszönjem meg nektek azt, hogy idén is klasszul összetettétek, és hát aztán találkozunk odakint. Fritz Ildi és Patkos Attila voltak
1: köszönjük
0: a vendégek.
1: Köszönjük szépen, szép napot.
0: A Csengei Dénes Kulturális, nagyszerű kulturális központ munkatársai.
3: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
4: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: játékát folytatjuk az élesztővel. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a betonvas szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk pakskettő.hu.
0: Reklámot hallottam.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol a TNT után folytatjuk, a város napja a témánk továbbra is, és megérkeztek következő vendégeim ide a stúdióba. A Főnix Tánc Egyesület vezetője Hánkovács Noémi. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Egykori kolléganőnként is köszöntünk, és hát pont kiszámoltuk, hogy hány éve?
2: Hát most már lassan öt.
1: Hogy utoljára itt voltál a stúdióban.
2: Igen.
1: Hírszerkesztőként, hírolvasóként, műsorvezetőként, sőt, tehát a reggeli műsorban is ültél.
2: Igen, hát már csak kiskutya nem volt, amit látod.
1: De nyuszit csináltál a kollégából.
2: Nyuszit hoztam, igen.
1: Nem, arra emlékszem, hogy akkor jöttek be a mobiltelefonokon ezek a, hogy hívják ezeket a...
2: Aj, volt ez a, igen, ilyen filterek.
1: Filterek, akkor jöttek be a filterek.
2: Józsira is, igen.
1: És amikor a Strasser Tamásra rátetted a nyuszi filtert.
2: Hát ez legendás, igen.
1: Legendás, a mai napig fönt van szerintem még a Fortuna Facebook oldalán, és elhoztad Nagy Nórát is. Nóri, köszöntelek téged is, szia!
3: Jó reggelt!
1: A felnőtt tánckarnak, vagy tulajdonképpen az egyik táncos, hány éve táncolsz?
3: Most lesz 10 éve.
1: Bocsánat, hány éves vagy?
3: Holnap 18 leszek.
1: Na jó, tehát mondjuk 7-8 évesen kezdted.
3: Igen.
1: És Noyánál kezdtél?
3: Igen.
1: Tényleg? Honnan hallottál akkor a Főnix Tánc Egyeset, vagy anya hallott esetleg róla?
3: Az évfolyamunkban volt egy lány, aki hozzá kezdett el járni, és akkor ő mesélt róla, és akkor ők vittek el egy próbára, és nagyon megtetszett, és úgy gondoltam, hogy én is kipróbálom, és szerencsére sokáig maradtam.
1: Uh-huh. Ha már 10 éve, hát hihetetlen, hát mióta van a Főnix, Noja?
2: Hát most már 11 éve. Úgyhogy végül is a Nóri a kezdetektől ott van.
1: Aha.
2: De látod, én erre már nem is emlékeztem, hogy te így kerültél hozzánk, mert hogy én ugye önkénteskedtem anyukádéknál, a nappali ellátónál, úgyhogy ők is becsatlakoztak hozzánk idővel, ugye? És végül is erre már nem is emlékszem, én azt hittem, hogy anyukádon keresztül, Nóri, de tök jó, hogy erre emlékeztettél.
1: Bocsánat, kisváros vagyunk. Anyukád, a te anyukád...
3: Nagyné Tosa Mónika.
1: Tosa Mónika, húgomnak volt az osztálytársa, képzeld ezt, szeretem, hogy kisváros vagyunk, és akkor ezeket így összetesszük, ezeket a dolgokat. Egyébként azért invitáltunk benneteket a stúdióba, hogy arról beszélgessünk, hogy a városnapján a Főnix Tánc Egyesület hogyan fog megjelenni, és hol lehet veletek találkozni, és akkor utána visszatérünk még arra, hogy hány éves az Egyesület, főleg, hogy jön a gála júniusban, ugye, de akkor beszélgessünk a városnapjáról. Na, hol és miként lehet veletek találkozni, Noja?
2: Hát először is, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, reménykedünk benne, akkor a felvonuláson is lehet velünk találkozni, úgyhogy a kolléganőm, Sönhardt Zsanett vezetésével lesz a felvonulás, és utána pedig, azt hiszem, 11 óra 55 perckor, Nóri, te ebben jobban képben vagy, mert hogy most nem én fogom lekoordinálni a fellépést, nem úgy, mint május 1-én. Szóval akkor lesz egy fellépésünk, egy 15 perces fellépésünk, amire szeretettel várunk mindenkit.
1: Aha, igen, 11 óra 55 perc, látszik, hogy nagyon szigorúak.
2: Igen.
1: És rend és vegyelem van, épp ugye az imént voltak a szervezők a vendégeim. Azért a felvonulásra térünk egy kicsit vissza. Mindig nagyon szeretjük, hogy beöltöznek a táncegyesületek, vagy a tánccsoportok résztvevői. Mivel készültök, mi lesz rajtatok, Nóri? Mi a feladat? Mit kell fölvenni?
3: Hát, hogyha esetleg hűvös lenne, akkor valami melegebb ruhát, de hogyha jó idő lesz, akkor valószínű vagy egy egyenpólót, uh-huh. vagy még nem tudjuk, mi lesz fontosabb.
2: Nálunk igazából civil ruhába szoktunk felvonulni, vagy egyenpólóban, és mi nem szoktunk közben táncikálni, mert igazából mi ott jól érezzük magunkat. Végigmegyünk, integetünk mindenkinek, aki megtisztel bennünket, és igazából mi nem készülünk külön műsorral magára a felvonulásra, csak a fellépésre.
1: Igen, egyébként pont a szervezőkkel át is beszéltük, hogy ők külön kérték is most a felvonulókat, hogy ne álljanak meg táncolni, és ne produkciózzanak, mert megakasztják a sort. Hát 800-900 fős a tömeg, ami vonulni fog. Ti hányan lesztek, vagy kik tudnak részt venni, hányan a csapatotokból?
2: Hát igazából nálunk mindenki ott lesz. Aha. Mi egy kis egyesület vagyunk, úgyhogy sokan nem leszünk, de mindenki ott lesz közülünk, és minden korcsoportunk megmutatja, hogy mivel készült ebben az évben.
1: Hát azért, amikor a Majálison csoportképet akartam rólatok csinálni, akkor alig fértetek bele, tehát azért...
2: Hát igen, azért igyekszem.
1: Vannak táncosok, és vannak fiúk is. Fiúk is, ez nagy dolog. Legutoljára ugye a paksi közönség a Majálison, az atomerőmű Majálison találkozhatott veletek, és hát akkor ahhoz képest milyen műsorral jöttök most, Nóri?
3: Ugyanazt fogjuk előadni, mert nem szeretnénk más lelőni a gála előtt.
1: Ajaj, értem, a gálára tartogatjátok a meglepetéseket? Jó, azért azt mondjuk már el, hogy milyen táncok, mert hogy azért mindenki egy olyan 15-20-25 percet kap, 15 percet. Mi fér bele 15 percben olyan?
2: Igazából ugye nálunk a fővonal az a néptánc, amit egy modern köntösben mutatunk be a közönségnek, úgyhogy hát abszolút egy néptánccal fogunk indítani, több néptánc koreográfia lesz, valamint a modern vizekre is elevezünk, a picikék pedig egy ilyen kis vidám tánccal készülnek, úgyhogy a legkisebbek is ott lesznek velünk, és leginkább a néptáncé lesz a főszerep, de abszolút nem ebben a hagyományos értelemben.
1: A korosztályt tekintve csak azok kedvéért, akik esetleg most akár a Majális alkalmával nem láttak benneteket, hánytól hány éves korig vannak a táncosok nálatok?
2: Hát a legkisebbek ovisok, és onnantól felfelé igazából a 18 éves korosztályig, ugye, aki holnap lesz 18, a Nóráig, igen. Tehát így vagyunk. Valamint, hát nyilván a kolléganőm Zsani is táncol, de most a fellépésen nem fog. Szóval igazából mi vagyunk a legidősebbek, én a 33 évemmel vagyok a legidősebb táncos, úgyhogy hát igen.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes. 11 óra 55 perckor tehát a szombati napon Főnix Tánc Egyesület, előtte a felvonuláson is ott fogtok szépen integetni, és hát akkor, hogy nem akarok én itt semmiféle meglepetést lelőni, de beszélgessünk már egy kicsit a gáláról is, hiszen a körforgalomban Pakson már napok óta, vagy hetek óta, nem is tudom, valamelyik
2: hát
1: nap
2: már
1: úgy,
2: egy hete a ugye, sangon,
1: szembe igen. Jött velem is, hogy tényleg Főnix gála lesz, kint van már a plakátot. Június 6-a?
2: Így van, igen, este 6 óra a Csengei Dénes Kulturális Központ színház termében.
1: Na kíváncsi vagyok, hogy Nóri mit mond, hogy mire készültök, aztán majd Noyával kiegészítetjük. Azért egy gála műsort összerakni, és így, hogy te 10 éve táncolsz majdnem a kezdetektől, azért nyilván te is tudod, hogy amikor nem 15 perc van csak, hanem egy óra, vagy akár több, milyen táncokkal készültök?
3: Lesznek modern táncok, néptánc, latin, nagyon sok fajta, színes, és nagyon sokat készülünk, már hétvégi próbák is vannak. Én már nagyon izgulok, és nagyon várom. Most idén lesz szerintem a legtöbb táncunk, amit elő fogunk adni.
1: Wow, a legtöbb koreográfia?
3: Igen.
1: Akkor szép hosszú műsor lesz. Egyébként ugye a városban több tánc egyesület is működik, több lehetőség van. Te mit szeretsz leginkább a Főnixben?
3: Én már nagyon megszoktam, hogy ilyen családias, összeszokott ilyen kis bagázs vagyunk, és hogy mindent meg tudunk így beszélni, és nagyon gördülékenyen mennek mindig a próbák, és ha már kész van egy tánc, max. Két óra alatt összerakunk egy egész táncot, és nagyon, nagyon jó a feelingje a gáláknak is, úgyhogy én mindenképpen maradnék.
1: Tehát fontos a közeg, de ami a táncokat és a táncok, illetve a zenék stílusát illeti, ugye egy nagyon speciális, és nagyon, nagyon, nagyon szeretjük tényleg a Főnixet, Noja, hogy ahogy mondott, folklór az alapja, de mégis egy ilyen modern köntösben, sokszor a jelmezeken is, vagy a zenében, de azért az autentizmus az ott van. Tehát mi az, amit a leginkább kedvelsz ebből, Nóri?
3: Én nagyon szeretem a latin táncot, lesznek duettek is a gálán, és nekem latin táncom is lesz, én nekem az az egyik kedvencem, nagyon szeretem a néptáncot is, de lesznek a modern táncok, amire semmi köze nincs a néptánchoz, én azt is nagyon szeretem.
1: Igen. Noja, június 6-a gála, mire igen. Számíthatunk?
2: Hát, hogy mire?
1: Hogy ne, tudom, hogy nem akarod lelőni, igen, tehát azért valamit. Mi lesz a meglepetés egyébként?
2: Én. Én lesz a meglepetés. Nem, egyébként én is táncolni fogok a gálán. Ugye én amúgy hivatalosan szülési szabadságon vagyok.
1: Így van.
2: Úgyhogy én idén nem vettem ki annyira a részem a felkészítésben, mint mondjuk tavaly. De hát így becsatlakoztam, és egy-két táncot én is megcsináltam, valamint én is fel fogok lépni, úgyhogy én leszek maga a meglepetés, viccet félretéve, lesznek ugye az előző évekhez képest is meglepetés, nem annyira meglepetés vendégünk, mert hogy minden évben itt van velünk a kezdetektől, úgyhogy már-már inkább barátunk, Kovács Gergely, a Dolce Dance tánciskola oktatója fog egy jó kis pörgős latin táncot táncolni a Zsani barátnőmmel, és hát minden évben megnyitja a nappali ellátó a gála műsorunkat, és ez most sem lesz másként, és az ő táncukat én készítettem el, úgyhogy ők is gőzerővel készülnek, nagyon lelkesek, és nagyon jó kis koreográfiát sikerült összeraknunk, úgyhogy ők is jönnek.
1: A fogyatékkal élők nappali ellátójáról van szó, ami szintén hát egy specifikuma ugye a Phoenixnek, hogy a kezdetek óta, mióta gáláitok vannak, lehetőséget kapnak, és annyira szeretjük szerintem a közönség el, hogy nem csak azok táncol, tehát mindenki táncol, tehát akik ott dolgoznak, így azok van. Is szoktak, tehát annyira édesek, tényleg sokszor ők is valamiféle egységes, mint a farmer fejepol, vagy valamiféle egységbe öltöznek, és akkor valami megmozdulás, és biztos, hogy fontos a számukra, és ez is egy óriási élmény.
2: Abszolút, meg számomra is nagyon fontos az érzékenyítés, és ha ennyiben hozzá tudok járulni, akkor ezt megteszem, és az egyesületünk megteszi ezt is. És mi nagyon szeretjük őket, nagyon szeretjük, hogy itt vannak velünk minden évben. Már eljutottunk odáig a 10 év alatt, hogy kicsit cserélődik a csapat náluk, tehát, hogy van, aki már nem lép fel, aki eddig lelkes volt, de vannak újak, uh-huh. úgyhogy ez is egy izgalmas része, hogy nem csak az, hogy látom felnőni ugye a gyerekeket, akik nálam táncolnak, hanem hogy náluk is van egy ilyen csere folyamat. De nagyon-nagyon lelkesek, nagyon aranyosak, nagyon jó kis csapat lesz most is, aki megnyitja a gála műsort.
1: Uh-huh. Most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ezt nem tőled kéne megkérdeznem, vagy nem tőletek, de az jutott eszembe, hogy szerintetek, vagy szerinted Noja, ők szívesen fellépnének máskor is, mondjuk az év másik hónapjában, alkalmával, egy városi rendezvényen, vagy ha lehetőséget kapnának, vagy azért nagyon nagy munka felkészülni nekik?
2: Egyébként nagyon-nagyon ügyesek. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon lelkesek és ügyesek, sokat gyakorolnak nélkülem is. Én azt gondolom, hogy igen, ezt nem biztos, hogy tőlem kellene megkérdezned, mert ebben nem tudok releváns információt adni, de egyébként a saját közegükben lépnek fel ezzel a koreográfiával, tehát ezt elő szokták adni máskor is. De szerintem a vezetőjük nagyon-nagyon szívesen áll rendelkezésedre ezzel a kérdéssel.
1: Igen. Jó. Na, hát akkor szombat 11 óra 55 perc Phoenix Tánc Egyesület felépése. Nori, itt ebből a tematikából, illetve ebből a repertoárból, amit hoztok, mi lesz a kedvenced? A latin?
3: Nem, most itt néptáncot fogunk főként előadni, uh-huh. de azokat is nagyon szeretem.
1: Uh-huh. És melyik tájegység táncait, vagy az tulajdonképpen mindegy a számodra?
2: Mix.
1: Ja, mix? Ja, bocsánat, igen, oké. Mert hogy nem, igen, mert nem a hagyományos, hanem tőletek megszoktuk, így hogy van. Mindig valami mást hoztok ki a hagyományőrzésből és a hagyományos magyar néptáncból.
2: Igen, a városnak megvan a hagyományos, autentikus néptánc egyesülete, úgyhogy mi nem megyünk el abban az irányba, hogy csak kalotaszegi tánc legyen. Ez egy nagyon szép dolog, a hagyományőrzés, de mi a fiatalosított verziót szeretnénk egy kicsit átadni a közönségnek, úgyhogy mi mixelünk aztán mindent mindenne.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és tudtunk veletek beszélgetni.
2: Köszönjük szépen.
1: És akkor a felvonuláson is láthatunk benneteket majd. Így kis van. Táblát viszitek, és hogyha nem lesz annyira rossz idő, akkor talán egységpóló is lesz.
2: Talán megoldjuk, igen.
1: Oké, és mindenkit buzdítunk, hogy a június 6-ai gálára minél előbb vegye meg a jegyet, mert egyébként mindig teltházatok van, mindig van. Minden évben teltház van, Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központban, a Phoenix Tánc Egyesület gáláján. Az egyesület vezetőjével, Hán Kovács Naimvel beszélgettem. Köszönöm, hogy újra itt voltál, egy élmény volt hallani a hangot.
2: Én is köszönöm.
1: Így az étteren és a mikrofonon keresztül, és itt volt a felnőtt kar táncosa, egyik táncosa, Nagy Nóra, és Nóri, köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.
1: Városnapja, a hétvégén fogunk még erről beszélni.
0: Élesztő! A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugasóra a Pistiás zenekartól.
3: Megnyitottuk a csélcsapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
2: Érkezik a kiút a Soul Food jó voltából.
4: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
2: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is, dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
3: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
4: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
5: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20-519-6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
6: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
8: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
9: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
10: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
0: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Nem tudok egyetérteni a Benes dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak, jelentette Kim Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Frontád Nyesz című cseh napilapban. A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormány közeli újságnak, hogy május 22-e és 25-e között most első ízben Csehországban a dél-morvaországi Brünnben tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített Szudéta németek. Elhunyt Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, közölte a rendőrség a polisz.hu-n kedden. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben a Magyar Honvédség hivatásos állományában kezdte, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot, és több mint 3 évtizeden keresztül szolgálta a magyar rendvédelmet. A tájékoztatás szerint az 54 éves Gulyás Zsolt a rendőrfőkapitányságon munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. fedezd fel a templom titkai címmel vasárnap Gazdag Fejes Margit művészettörténész tartott előadást a Jézus Szíve katolikus templomban. A templom belső művészeti alkotásairól, freskóiról és az azokon található szentek életéről. Az előadó rádiónknak úgy fogalmazott, hogy a jelképek akarva akaratlanul hatnak ránk, ezért fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk belőlük meríteni.
11: A mai alkalommal kifejezetten erről a templomról lesz szó. Nagy hangsúlyt fektetek a belsőre, a templom belsőre, magára az építési stílusra, ezen belül a neoromán stílusra, külön elemezzük az összes szentet, a falfestményeket, az üvegablakokat, és nagy hangsúlyt fektetek az oltárokra. Mert azt gondolom, hogy nem én mondom, hanem Carl Jung, hogy a jelképek világában élünk, és ha valahol van jelkép, ebben a templomban van jelkép, és hogy akarva-akaratlanul hatást gyakorolnak a mi életünkre is, és akkor vizsgáljuk meg alaposan, hogy melyik szent éppenséggel milyen életutat járt be, és hogy esetleg az ő életútjából mi mit tudunk meríteni.
0: Gerjenben idén is színes programokkal ünneplik a gyereknapot, a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvényt 2026. május 31-én vasárnap 15 és 19 óra között tartják a település központjában található játszótérnél. A szervezők ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, csillámtetkóval, valamint habpartival várják a családokat. A bejegyzés tanúsága szerint a gyerekeket virslivel, ingyenes szörpelés fagylaltal is megvendégelik, míg a szülők számára büfé üzemel majd a helyszínen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perckor egészen pontosan már túl vagyunk a reggelen, viszont nagy a forgalom odakint, még mindig a reggeli csúcsforgalomban történt baleset állítólag az 56-os főúton is. Szekszárd és Várdom között egy személyautó árokba hajtott, a 14-es kilométernél félpályán megindult a forgalom, az Útinform közölte velünk a jó hírt. Ez azt jelenti, gondolom én, hogy teljes útlezárás volt, nem tudom, Vivi?
2: Valószínű, is azt gondolom, igen.
1: De azt nem küldték, hogy teljes útlezárás van, csak azt, hogy már megint tudod, a jó híreket közöljük.
2: Jó, hát nem kell Minek megyünk bele a rosszakba?
1: Minek megyünk bele a részletekbe? Vivi, jó reggelt.
2: Szia. Jó reggelt.
1: Jó reggelt. Hallod, mit tudtam meg? Mit tudtam meg ma a város napi szervező bizottságtól, meg hát abszolút városnapja feelingben voltunk ugye ma reggel,
2: igen,
1: és megtudtam, hogy szombaton a felvonulók, igen, körülbelül 900 fős tömeget produkálnak. Te ezt tervezed letudósítani.
2: Igen. Jó úgy, lesz. Hogy, úgy, levivel hogy jó megint lesz. Szaladunk.
1: Igen.
2: Úgy, úgy, délutára fit leszek, mert ugye egy is esküvőzöm, úgyhogy majd itt leszaladom az életemet délelőtt.
1: Óriási.
2: Kis pihi, aztán utána.
1: Óriási. Most egyébként így, hogy végigbeszélgettem a szervezőkkel a programokat, és ugye említésre került a Kalapja Kap koncert, és te pont mondtad tegnap a szerkesztőségén, hogy Noelle kötelező.
2: Az egy program lesz, igen,
1: a Kalapja Kap. Pénteken este 6 órakor. Egyébként a Kalapja Kapot már kívülről fújjátok, vagy első koncert?
2: Ne, a koncertnek első koncert, mi még nem voltunk Kalapja Kap koncerten, de nagyon szereti Noelle.
1: De mi hallgatja? Igen, YouTube-on?
2: Igen. Hát Spotify, nekünk az van.
1: Nekem kinőttek a gyerekek, nem vagyok képben.
2: Igen. YouTube-on ugye videók vannak, ilyen videoklippeket forgattak, és nagy kedvence az a Richteres, a Safari Parkos videó, és ugye ott bemutatják maga a Safari Parkot, állatokkal, mindennel, és annyira szereti, meg a Noelle nagyon szeret liftezni, és van liftes dal is, úgyhogy azt is tudjuk.
1: Liftes dal, arról szól, hogy...
2: Hát lifteznek. És akkor néha megjelenik egy maci, meg itt tudom én, szóval, hogy izgi, úristen, nagyon, nagyon várom már ezt a jó kis progit. Egyébként... jövő hétre, vagy a 31-ére meg kicsi gesztenye koncertre megyünk, az is itt lesz Pakson, az meg ugye a gyereknap kapcsán. Szóval...
1: Hát figyelj, belenőtt a Noelle abban az időszakban, amikor már lehet gyerekkoncertekre vinni.
2: Igen, bár egyébként a Jude Law és Azaria koncertre is nagyon szívesen elmenne. Múltkor mondtuk neki...
1: 3 évesen? Előrincet. 4?
2: Imádja a Jude Law-t, hát éves? Azariát. 4 lesz, igen.
1: Hát figyelj, ugye azt szokták mondani, hogy amit a szülők hallgatnak...
2: Ez így van. Nyilván olyanokat hallgattatunk vele, vagy hát mi is olyanokat hallgatunk, amiben mondjuk nem beszélnek csúnyán. Előfordul, nem azt mondom, tehát, hogy mi se tudjuk, hogy ja, ebben volt, és akkor...
1: Bocsi!
2: Igen, akkor leszoktam halkítani sokszor, hogy tudom, hogy mikor következik, akkor vagy, ah, nézd, Noelle, ott van egy, nem tudom mi, és akkor így belebeszélek a szövegbe. De hál' Isten tényleg azokat szereti. A Jude Law-t, a sötétet annyira imádja, hogy azt tudja kívülről, meg van egy-kettő még a Hajnal, meg nem tudom, tehát ugye nagyon szereti, és most az Azariától meg az Introvertált dal, amit megőr. Azt mondja, anya, tedd be az új Azi számot. Hát mondom, kicsim, az nem új,
1: az nem
2: neked új, igen, mert te most hallotta.
1: Új,
2: igen, és azt tetszik neki, hogy a Spotin például van ilyen dobverőknek az összeütése, ez a pak, és akkor mondja benne, hogy Memento, ugye ez az albumnak. És anya, a dobos is legyen benne.
1: Azt a verziót, légy szíves.
2: És akkor azt meghallgatjuk mindig, ma is azt hallgattuk reggel, de Azinak egyébként vannak olyan számai, amiben egyáltalán nincs káromkodás, meg semmi olyan megszólás, mint a Pannoniát, imádja Noelle.
1: Na jó, de várjál, hogy érted, hogy reggel? Tehát felébred a gyerek, fél hétkor.
2: Nem, az autóban.
1: Ja jó, tehát, hogy anya kapcsolt be.
2: Van olyan, hogy a anya kapcsolt be a Kalapja Kapnak, a nem tudom mit, és akkor bekapcsoljuk a Kalapja Kapot.
1: Igen, muszáj. Hallod, de ezt most, erre most rákerestem, mert engem izgat. Nem, a liftesre.

0: ez az? Hallod? Csak mondom a hallgatóknak, hogy Vivi kívülről tudja.
1: Jöjjön az első emelet.
2: És akkor így végig megyünk.
0: Ja, végig megyünk.
3: Persze, mik vannak az első emeleten?
0: Ja, értem. Te várj, most nézem, egy 1,2 millió megtekintés.
3: Ebből 1 millió mi voltunk, tudod? Nem, de nagyon, nagyon szeretik.
0: És ez viszonylag új, 7 hónappal ezelőtt.
2: Ez nem olyan régi.
0: Nagyon cuki, bírom. Na jó van, majd jön az unokám akkor.
3: No, ez az a legdurvább, hogy nálunk, amikor picike volt, tehát tényleg kicsi baba, akkor én összeállítottam neki, tehát amikor
0: ott játszottunk,
3: van egy listája, de az az ilyen gyerekdalok. Uh-huh. Tehát abban van, most mit tudom én, van ilyen Disney is, tehát ilyen dzsungelkönyve, meg Csigabiga gyereki, meg ilyesmilyen mondókák, népdalok, stb. És így van egy ilyen egész nagy és hosszú Nones ilyen zenei listája a Spotify-on, és azon reggel, amikor felkeltünk, és ugye ott leültünk, volt egy ilyen kis játszó szőnyege a nappaliba, ugye azon voltak a játékok, hát még akkor ilyen kúszott körülbelül, és mindig ugye ment a háttérben a zene, tehát hogy nem tévét néztünk, meg nem, hanem a zene ment folyamatosan egész nap, és imádta a zenét már, akkor is mindig járt a lába, meg még köbben kúszni se tudott, mert olyan dagi volt szegény, hogy nem tudott kúszni. Jártunk ilyen tornára vele, hogy erősödjön a kezem, mert nem tudta magát húzni, mert olyan kis húsgombóc volt. És annyira megmaradt maga ez a zene szeretete szerintem, szóval nagyon-nagyon szereti. Hát ugye nyilván vannak olyanok, amiket anya hallgat, és azt is szereti, mint a Berecki Zolinak az Ajándék, azt nagyon imádta.
0: Mondom én, hogy a gyerekdalok az egy dolog, de az összes többi igen. Az, amit a szülő szeret.
3: Hát apa meg szereti a Belgát, ott is van igen. A rendőrmunka, meg a benzinkút, és akkor...
0: Ja, ezért szoktette a kedvences órádban, meg néha Belgát
3: becsempészt. Hát volt olyan, ugye, igen.
0: Hallod,
3: igen.
0: A múltkor betettél egy Belgát, és kerestem,
3: kislányt, nem
0: és kerestem, és nem találtam,
3: mert
0: hova dugtad
3: én
0: el?
3: Töltöttem le.
0: Jó, de nem találtam, hogy hova tetted le, a vavokba?
3: Igen, a vavoknál, zenékbe, ott van megtalálható.
0: Egyszerűen nem találtam.
3: Imádjuk, ez volt nálunk mindig az esti rutin, amikor tényleg ilyen pici volt, hogy fürdettük Noelt, és amikor kivettük a ponyfénykép, ez volt az egyik, a másik pedig a gyerek kislány, az egymás
0: igen,
3: után
0: ezt jött, már egyszer.
3: És imádta Noel, nagyon-nagyon szerette.
0: Hát ugye és ahogy szocializálódik
3: igen,
0: a gyerek.
3: Igen, ugye a gyerek kislánynak egy kicsit úgy bepörögtünk, hú, ne sírjunk, mit tudom én, tudod, hogy ne legyen balhé, mert ugye hisztizett sokszor a fürdésnél. Szóval volt egy-kettő ilyen zenénk, de ez annyira érdekes, hogy tényleg nyilván azt szereti, amit mi. Nem mindent. Néha meg szokta kérdezni, múltkor is így, anya, ezt hagyd. És akkor így ilyen tudományosan hallgatta a nem tudom melyik számot, majd jött rá, nem vitte kettő számra, az el kell, hogy engedj, Marics Peti, Márkus Luca dal.
0: Előadása van, igen.
3: Igen, és akkor így, ez nem is rossz anyuka, tedd be a listámba, mert neki van most egy listája.
0: Hány éves Noé?
3: Négy lesz.
0: Tedd be a listámba?
3: Igen, neki tudja, óriási. Van egy ilyen listája, amiben nagyon sok jó óriási. Dal van, de hát mindjárt, tehát, hogy itt van
0: Noel track listáját.
3: Gangsta Noci, így van. Így van fönt egyébként. Lőrinc,
0: a Spotify-on.
3: Lőrinc csinálta, igen.
0: Egyébként csak úgy tisztázzuk, és azok kedvét, akik esetleg a Spotify-on nincs. Tehát ez egy nyílt lista? Tehát,
3: ezt láthatja hogy egyébként ez bárki. Most elkeresne, akkor látnánk.
0: Gangsta
3: Noci.
0: Ezt találtátok.
3: Kis csillag.
0: De miért pont gangsta?
3: Hát, mert van egy olyan kép, megmutatom.
0: Na várjál, igen. Jó. Okay.
3: Tehát és itt mondta rajta, azt, hogy menő csávó vagyok.
0: Igen, egy ilyen sapeszt van rajta, sapeszt. Napszemüveg.
3: Itt még szerintem lehet, hogy még alsógatja ezt se, a póló eltakarja, mert hosszú póló van rajta.
0: Széttárja a kezeit fölülről, fényképezve, nagyon igen. Vagány. Jó,
3: igen, csúdló, sötét, igen. A gyaloglás vége, Belga, igen. Valencia, Valmár. Hajnal, Jude Law, Várnék, az így Jude
0: Law. Na, várj, vigyelj, csak van. Hazai dalok, na.
3: Igen.
0: Hazajdajongók vagy
3: te? Azt szereti inkább. Aha. Ugye az APT, Bruno Mars és Rose azt imádta, hogy ez az apaci,
0: igen,
3: apaci,
0: igen,
3: ez ment.
0: Apaci,
3: van
0: igen.
3: A Rupert Holmes-tól a The Piña Colada Song. Imádja.
0: Azt.
3: Ezt az apja miatt, biztos. Most itt néz...
0: Ez az apja miatt
3: igen, van.
0: Jó,
3: igen.
0: Várjál, akkor légy szíves,
3: a következő... A nagy bogit is nagyon jól leszek jó. Újra, de
0: jó, de várjál, álljunk meg. Na most a következő dalokat légy szíves úgy mond, hogy melyik jön anyától, és melyik jön apától. Hát azért ez egy fontos kérdés.
3: Igen. az a Lőrinccel egyébként nagyon egyezik szerintem az ízlésünk, ja, tehát hogy úgy...
0: Na jó, csak hogy a pinyeköledet rögtön ráfogtad.
3: Igen, de ez tök, egyébként erre tök jókat alszik Noel a kocsiban, mert ilyen lassabb, és akkor ilyenkor, amikor oda kerül, na akkor hát, ha elalszik erre Noel. Szerelmes vagyok Belga. Tehát a Belga az ilyen közös Lőrinccel, sok koncerten voltunk már, de inkább Lőrinc az onnan jön. Hát a Jól leszek újra az miattam. Az introvertált, de talán azt a Lőrinc tette be, az El kell, hogy engedj miattam, Berecki ajándék miattam, de itt van Presszó, szóval van itt minden, kérem szépen, de nagyon sokszor, tehát például a Formóc, ugye az Azitól, az meg ilyen angol-magyar keverék, nyomja még az angol szöveget simán. Is, bár kicsit ilyen halandzsába, amit ért belőle, de nagyon cuki. Úgyhogy ilyen. Figyelj,
0: és akkor Noel tracklistájában nincs is benne kalapja kap? Tehát a gyerekdalok nincsenek
3: benne? Külön van.
0: Ja, az egy külön.
3: Az egy külön. Az egy külön. Az egy külön mappa, abban meg tényleg ilyen Disney-ktől elkezdve minden.
0: És kalapjakabon kívül egyébként mondjuk a magyar, a hazai gyerek előadók közül ki van még, amit? Vagy
3: a kicsi gesztenye nagyon, az Alma együttes még, amit szeret. Tom Petty, ő még, ott a számolós, ilyen számolj velünk is, pajtás.
0: Igen, és akkor az is egy ilyen több milliós megtekintés szerintem.
3: A Lőrinc mindig szoktam, hogy miért nem mi találtuk ki, hogy bárcsak mit hagytál. Szóval, te elénekelgednél, ugrálnék elől, és akkor így micsoda jó. Te tényleg ez, hogy a másik, ami nagyon durva, és ehhez kapcsolódik, nem zene, van ez a fehér zaj a YouTube-on.
0: Fehér zaj,
3: csak
0: igen.
3: Így, ha beírod, hogy fehér zaj, több milliós megtekintéssel ott is. Nem tudom, hogy milyen ilyen kék. Ott a kisbaba. Kisbabás.
0: A kisbaba kell, a fehér zaj.
3: És nem az a durva, hanem hogy ez
0: minden. Hóvihar. De nem itt ez.
3: De az egy hóvihar.
0: Igen.
3: És minden nyelven megtalálható. Szerintem, tehát hogy tényleg úgy, hogy nem beszélnek benne, csak hogy meg tud találni minden nyelven.
0: Igen, de mi ez? Mi ez?
3: Erre szokta, a Noel egyébként erre nagyon jókat aludt.
0: Jó, feltolhatom?
3: Igen.
0: Na.
3: Ez egy ilyen súgás.
0: Ez egy súgás?
3: Igen.
0: És ez megy végig?
3: Végig.
0: Ne idegesíts.
3: Esküszöm. Egy órás
0: ez a
3: mix.
0: Fehér zaj, vagyis a hó...
3: Igen.
0: Hóvihar?
3: Erre szokták mondani, hogy a gyerekek erre nagyon jót tudnak, ugye kint mennyire jókat alszanak, amikor esik az eső.
0: Hát felszetottam a potit maxra, tehát ez egy nagyon hangos
3: zúgás. Ez egy nagyon hangos zúgás.
0: Nagyon hangos tud lenni.
3: Van ezt hogy... rengeteget hallgatta. Volt olyan, hogy erre aludt el.
0: Figyelj, 7,3 millió megtekintés 10 évvel ezelőtt került ki.
3: Mit tudom én, angol nyelven fönt van.
0: De belé mi az, hogy angol nyelven? Hát ez
3: a felirat. Ja, felirat. Igen, hogy rá tudsz keresni.
0: Igen.
3: Szóval nagyon durva, és akkor ezt is a Lőrinc, hogy most miért nem mi találtuk ezt ki? Csak föl kellett volna vennünk egy hófúvást.
0: Óriási. Egyébként jut eszembe, hogy amikor az én gyerekeim kicsik voltak, akkor is volt egy ilyen babaszongos CD, és én már nem tudom, hogy honnan kaptuk, de az már ilyen másolt CD volt, tehát meg sem tudnám mondani az előadót, vagy ilyesmit. Ugye akkor mi még akkor CD-ztünk, és ilyen azon zeneszámok voltak, mint egy 8-10 zeneszám, de ilyen kis tehát voltak ilyen kis háttérzeneszerűek, tehát inkább csak egy-két gügyögés volt benne, nem volt rendes szöveg, és azt is mi is úgy kaptuk, hogy erre baromi jól el tud aludni a kisbaba, és hogyha úgy gondoltuk, hogy a Strasser Eszter nem viselkedik megfelelően, és 10-11-kor, akkor betoltuk, hogy hátra segít, tehát, hogy akkor vannak azt is ilyenek, csak...
3: A Nonesz rengetegszer aludt erre, sőt, volt ilyen fehér zajos ilyen macia is, meg nyuszi, meg mit tudom én, és akkor betettük
0: ja,
3: már.
0: Ez már egy ilyen lárka, vagy hogy mondja?
3: Van egy ilyen, igen.
0: Figyelj,
3: igen,
0: valaki igen. Nem túl, azt nézem, hogy hány...
3: E komment?
0: Nem, csak azt nézem, hogy lehetséges, hogy ez 10 órán keresztül megy. Igen. Hát valaki nagyon pessimista, hogy hány óra alatt veszik el a gyerek.
3: Én úgy voltam.
0: Aludja végig az éjszakát?
3: Igen. Aztán. Tényleg volt olyan, hogy egész éjszaka ment. Egyébként nagyon rosszul aludt Noel, tehát azt hozzá kell tennem, hogy én volt, hogy óránként keltem hozzá, és fönn voltunk egy órát, sőt, valamikor kettőt is. És nagyon-nagyon nehezen viseltem már, és akkor volt egyébként, hogy nagyon jókat aludt erre, aztán tudod, hogy leállt, vagy nem tudom, tehát, hogy...
0: Egyébként ez nagyon érdekes kérdés. Nagyon kedves ismerősöm mondta minap, hogy hát ilyen koncerten, vagy rendezvényen, nem tudom, hol voltak a gyerekkel,
3: igen.
0: De szerintem hát a gyerek az nem volt több egy évesnél, és akkor hazamentek, letették aludni, és egyszer nem tudott elaludni, és a nyűgös volt, tehát sidogált, egyszer nem tudták, hogy mi baja, mert egyébként nem egy ilyen típusú gyerek, és aztán rájöttek, hogy olyan zajban voltak órákig, beindítottak neki valami háttér zenét, és azonnal elaludt, és hogy rájöttek, hogy tulajdonképpen ez mert hát azt hallotta, és akkor most ő neki ez. Tehát, hogy van ilyen. Egyébként az én gyerekeim is akkor aludtak jókat, amikor anyósom még a Kossuth Rádiót tolták neki.
3: Igen, nálunk is... Jó, de visszaemlékezz, amikor így gyerek voltam, mondjuk azt, hogy mit tudom, ilyen 4-5 évesen elvittek egy, nem is tudom, csak mondtam valamit ilyen esküvőre, és ugye vannak is ilyen felvételek, részvideók Facebookon, hogy anyámék, amikor elvittek esküvőre, és így össze vannak tolva, tudod, a székek, és arra lefektettek, be voltál takarva egy kabáttal, vagy igen. Egy blézerrel, vagy egy öltönykabáttal.
0: És olyan jót aludtál a lakodalomban, vagy a buliban.
3: Nekem van
0: vagy
3: ilyen emlékem egyébként, hogy igen. Úgy így a székeken alszom, plusz van olyan, hogy szilveszterkor anyáik még bulisztak, én meg lefeküdtem a kanapéra, néztem őket egy darabig, amit a TNT szólt, a titkos üzenet, és elaludtam rajta a legnagyobb hangzavarba. Szóval, hogy egy gyerek, amikor nyilván fáradt és álmos, akkor bármikor és bárhogy el tud aludni. De igen, a Noelnek, amikor kicsi volt, akkor mi nagyon sokat szenvedtünk vele. Tényleg én nagyon sokat éjszakáztam, és az volt egy ilyen nagyobb megváltás, amikor lett egy nagyobb ágya, és akkor így együtt elaludtunk, és simán végig aludt. És akkor utána már, hogy ha esetlegesen megébredt éjszaka, le tudtam mellé feküdni, hogy nem az volt, hogy ültem egy kis széken, és csinyíztem a kis hátát, vagy mit tudom én, nem tudtam bebújni a kis ágyba a mellé, bármennyire szerettem volna néha, hogy léci csak hadd aludja. De nem, ott megébredt, nagyon sokszor ő azt gondolta, hogy 2 órakor ő már úgy szeretne kikelni, és akkor így mondta, hogy én már fölkeltem. Hát mondom, még nem keltél föl. Vagy amikor még beszélni se tudott, akkor csak így állt ott, és nézett rám, hogy én már amúgy rohadtul ébren vagyok. Én meg így majd meghaltam, hogy légy ne. És ugye nálunk közben volt egy ilyen szabály, hogy hozzánk nem jöhet az ágyba. Szóval nálunk a Noel még egyszer sem aludta a mi ágyunkba. Tök jól működött amúgy alapjáratom. És akkor az volt, hogy jó, mondom, én már nem bírom tovább, összeszereltük a kis ágyat, a nagy ágyát, a kis ágyat szétszereltük, és akkor én hiszem, hogy volt a Noel, hogy na, nézd csak Noel, este már ebbe alszunk, és milyen jó lesz, és onnantól kezdve tök jókat aludt. Volt máskor is, hogy végig aludta az éjszakát, de azért sokszor keltem vele nagyon, és az egy nagyon nehéz időszak volt.
0: Hát ilyen nem véletlenül találtál rá ilyen fehér zajokra, meg
3: mindent kipróbáltam, nekünk mindenünk van, minden olajat vettem, kentem a lábát, melkasát, fülét.
0: Már mindent kitaláltál.
3: Mindent. Akkor olyan, tudod, ez a diffúzorba olyan aromák keringtek, mindent. Én meg egyszerűen már így nem bírtam, hogy olyan párnát rosszabb vettem, ilyen levendulás párnát vettem neki. Nagyon. Én komolyan így, én nem is tudom, hogy a másnap hogy bírtam néha létezni, és egész napot végig toltam, úgy, főleg amikor még otthon volt Nonász, tehát hogy akkor még nem volt se bölcsi, se óvi, se semmi.
0: Egyébként most, hogy kiejtettük Noel nevét, legalább nem tudom én hányszor, ma van a névnapja, ma tartják?
3: Anyukám az előbb írt üzenet, hogy igen, hogy ma van Noel névnap, szeptemberben tartjuk.
0: Mi az, hogy anyukám írt üzenet? Azt hittem, hogy egyáltalán nem tudod, hogy mikor van.
3: Igen, ma van Noel névnap.
0: Vagy ma is van, igen, de nem ma tartják.
3: Egyébként ugye a fő az a karácsonykor, mert hogy karácsony a jelentése a Noelnek. Mi szeptemberben tartjuk azért, mert mindegyikünknek szeptemberben van, ugye a Lőrincnek szeptember ugye 5 a névnapja, a Viktor ugye előrint.
0: Tényleg, ezt azt hiszem, hogy meg is beszéltük
3: 6.
0: egyszer.
3: 6. a Noel, és 9 meg ugye én, de ez a szülinapom. És azért, mert ugye az van augusztushoz legközelebb, ugye azt szokták, ami a legközelebb van, de mi nem nagyon tartjuk a névnapot. Szóval nálunk az olyan, hogy kap valami kis apróságot, max egy kis könyvet, vagy ilyesmi, egy kis finomságot, és ennyi. Szóval
0: hát nem vesz. Főnévnap a mai napon, ugye,
3: de igen,
0: mert ugye Pongrác, Szervác, Bonifácban vagyunk, a fagyos szentek idén megmutatták, a most is csak 15 fok van a vételkörzetben, 20 fok nem is lesz ma, és hogy visszatérjünk egy kicsit, és visszacsatoljak a város napjára, mert ugye kalapjakabból indultunk ki, és azon kívül, hogy szombaton majd tudósít az a felvonulásról, azért ott a kalapjakab környékén, ott a Csúszda Parkban mire készülsz? Mert ugye azt ígérted a tegnapi szerkesztőség, hogy lecsúszol.
3: Igen, de az volt, Anitának láttam, a polgármester asszonynak láttam egy videóját, hogy 14-es korig ajánlott, de mondja, hogy te csak ajánlott, azért van odaír, vagy
0: hát
3: hogy
0: azért
3: nyugodtan.
0: Tudják, hogy a szülők a kicsikkel.
3: Hát de most persze, hát egyébként
0: de Noel lecsúszna egyedül? Tehát...
3: Imágy, ne viccelj, hát ő szánkon lecsúszik be a legtetejéről, szóval, hogy nincs áll Isten ez. Ő nagyon bátor kisgyerek, nem mindig jó ez, ugye, persze, de hogy nagyon várja már mi, amikor ugye épült, akkor is mindig fölmentünk, megnéztük, itt lesz. Most mondtam neki, hogy majd pénteken, ha megyünk a kalapjakabra, akkor majd vagy előtte, vagy utána, amikor megnyitják. Mondta Anita, hogy valamivel készülnek.
0: Igen, valami meglepő.
3: Én abban gondolkozom, ha már ott lesz a kalapjakab, lehet, hogy ő nyitja meg.
0: Hát figyelj, az
3: én esküszöm, hogy... valami ilyenre gondolok, aztán lehet, hogy nem, csak hogy mit tudom, ha már itt van, akkor... Tehát ő vágja át a szalagot, vagy
0: ugye, képzeld el, hogy Ildi és Attila ugye itt voltak a Csengeiből, mint szervezők, és akkor átbeszéltünk a városnapját, és akkor rákérdeztem erre a Csúszda Parkra, és olyan, de olyan jól tudnak titkot tartani, tehát nem voltak hajlandóak. Mondom, legalább egy idősávot mondjatok, hogy mikor, és akkor mondom, esetleg a kalapjakab koncert környékén,
3: én mondom,
0: és akkor annyit mondtak, hogy langyos, tehát
3: én
0: egy jó ajánlap is nem rossz ötlet, tehát lehet, hogy kalapjakab fog először lecsúszni a csúszdára.
3: Lehet!
0: Ja, azt hittem erre gondol.
3: Nem, hanem, hogy ő lesz, aki ott mondjuk majd... ott lesz, és segítkezik ebben.
0: Na figyelj, ami a lényeg, én már tegnap óta többször elképzeltelek, hogy ezen a csúszdán
3: csúszol. Biztos, hogy lecsúszunk.
0: Csak hogy kíváncsi vagyok arra, hogy ugye olyan csúszda is van, ami ez a nyitó csúszda, és van az a csúszda, ami nem tudom, hogy hívják.
3: Bármelyiken.
0: Ami,
3: én mindent imádom. Noel is, úgyhogy.
0: Ami egy cső. Na,
3: igen.
0: Cső csúszda, tehát hogy nem látszol, vagy nem tudom, azon is simán lecsúszol. Semmi klausztrofóbia.
3: Nekem nincs.
0: Aha.
3: Én nagyon szeretem az olyan csúszdákat is, amit víz van, tehát ilyen vízi csúszdák.
0: Igen, vízi csúszda.
3: Hát milyen Mogyoródi akvaparkban régen a barátokkal rengeteget jártunk, és imádtam, és tényleg néha az ilyen nagyon meredeket azt félek, de nem azért, mert nem tudom, egyszerűen nekem az, hogy kiesek, meghalok, nem.
0: Hát akkor még lehet, hogy jobban is szereted ezeket a zárt csúszdákat.
3: Igen. Jobb az, de ugye nagyon sokszor... Jobb ez.
0: Egyébként nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fog csúszni, mert ott még a kis csúszdákon is előfordul, az nem azt mondom, hogy beszorul anyuka feneken, bocsánat.
3: Hát az annyi beszorulhat, mert van
0: mi. Én emlékszem, hogy mi, amikor a gyerekeimmel jártunk csúszdáról játszótérre, hogy anya ez nem csúszik, és akkor a csúszda közepén így megrekedt a gyerek.
3: Igen.
0: Tehát, hogy ugye ez nem vízi csúszda, hogy fog ez csúszni.
3: Igen.
0: Tehát ez egy jó kérdés, de nem tudom, mitől függ, anyagtól, vagy nem tudom, tehát csak kitalálták.
3: Hát az is, igen, az anyag is, meg hogy milyen a dőlés szöge szerintem, szóval, hogy valamennyire kell, hogy lejtsen.
0: Igen, ugyanakkor meg ne lejtsen annyira, mert
3: kiröpül, de még a végén meg ugye le lehet úgy lassítani.
0: Igen, tehát, csak ki van ezt találva.
3: Igen, de hogy azért kell egy olyan dőlés szöge.
0: Figyelj, szerintem a kivitelezők, vagy polgármester azt mondják, tehát szerintem már tesztelték, gyerekeket biztos vittek oda, és akkor éjszaka tesztelték. Vagy nem tudom, mi történt. De lehet rajta csúszni.
3: Hát Balázs a polgármester. Csúszott egyet rajta, láttam az munkásban.
0: Meglátjuk. Már csak kettőt kell aludni.
3: Már így a Noel-el így számolunk vissza, hogy a kalapjakapra kettőt alszunk, már csak már kettő nap ovi van, és... Jók vagyunk. Igen.
0: Nagyon jó. Na, hát akkor ha már így a Városnapjával zártuk, akkor, és hát ha már a Városnapja, a hétvégi Városnapja kapcsán Gabi Paksi előadóktól fog játszani, majd a Best of kedvences órájában, de a holnapi napon akkor egy Paksi előadóval zárom az élesztőt, a Pirkadat zenekarral, Bese Dórával az élen, és adom át neked a terepet.
3: Jövök.
0: Jössz, és akkor hozod a játékot.
3: Így van.
0: Tudod a mai játékkérdésre a választ?
3: Igen.
0: Igen, igen, mi is a kérdésünk?
3: Az, hogy mi volt, vagy mikor adta ki az első számát?
0: A halott pénz. 2004 igen. vagy igen. 2014.
3: Igen.
0: Ne felejtjétek a kedves hallgatóink, hogy a Facebookon tudtok velünk játszani. És egyébként az imént átvette a tegnapi nyertes, Hanol Andrea.
3: Igen.
0: A nyereményét mindjárt kiposztoljuk, hogy átvette az ajándékcsomagot, úgyhogy játszatok velünk, jó kis paks ajándékcsomagok a napi nyeremények. Vivian, Andi megy.
3: Jövök.
0: Sziasztok!
4: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggeli veletek.
5: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.

0: folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan megnézzük, hogy milyen időjárás várható a mai napon, az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok velem, most pedig jöjjön Lady Gaga és Bruno Mars közöse a Die With A Smile 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Budapesttől szólt az Oh Mama 2025-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd napközben gyakran zavarhatják felhők a napsütést, de számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a nyugati, északnyugati szél, délutára pedig 15 és 16 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Délután még jövök nektek egy időjárás jelentéssel, ahol meglessük, hogy milyen idő várható holnap. Addig is maradjatok velem, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinformó oldala. Elsőként az M6-os autópályát nézzük Budapest felé, a 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezertek. A 20-as kilométernél lévő Diósd ér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. Az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő benzinkutas Geresdi pihenőhelyet burkolatfelújítás miatt lezárták, a határ felé az utolsó tankolási lehetőség a 134-es kilométernél lévő Fácánkerti pihenőhelyen van. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják a 168-as és a 169-es kilométer között, a Pécs felé vezető oldalt pedig lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A Hímesházi Völgyhídon a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják, itt a főváros felé vezető oldal van lezárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. A 6-os főúton a 66-os főúti után Szekszárd térségében aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatók. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 108-as és a 111-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Paks-Nagydörög-Sárszentlőrinc összekötő úton a 2-es és a 3-as kilométer között burkolat tisztítása zajlik, szintén mindkét irányban útszükület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 13-as és a 15-ös kilométer között árokpatka és szegély rendezés zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gasman, Gasman, Gasman.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren, a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban, értesült az MTI. A miniszter a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a hormuzi szoroson a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében a múlt héten megkezdett, majd felfüggesztett amerikai haditengerészeti művelet újraindulhat, ha Donald Trump elnök úgy dönt. Tiltakozott a Mi Hazánk mozgalom ketten amiatt, hogy a leendő egészségügyi miniszter tanácsadóvá kívánja kinevezni Karikó Katalint, adta hírül az MTI. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a Nobel-díjas tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolja, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből, a WHO-ból. Szabadi István szerint ezzel egyértelművé vált, hogy a Tisza ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltásterrorban élen járó Fidesz kormány, amely a Covid alatt teljes mértékben kiszolgálta a WHO és a Big Pharma érdekeit. Idén harmadszor vesz részt a városnapi felvonuláson a Paks 2 beruházás fővállalkozója, az Atomstroy Export. Ezt Olga Uraszinova, a társaság munkavállalója mondta el rádiónknak.
5: A felvonuláson 3 éve veszünk részt, és idén is leszünk jelen. Körülbelül 30 kollégánk gyerekekkel együtt fel fog vonulni.
4: Olga Uraszinova azt is elárulta, hogy az Atomstroy Export sátránál milyen programokkal várják az érdeklődőket.
5: Szokás szerint lesz sátrunk, és ott a gyermekfoglalkozásokon kívül, tehát idén is várjuk szeretettel gyerekeket, akik akár oroszul, akár magyarul, akár angolul beszélnek. Lesznek animátorok, akik perfektül mind a 3 nyelven beszélnek, és aki részt vesz a gyermekfoglalkozásokon, kisebb emlék ajándékokat tárgyalunk. Tárgyakat is kap. Emellett szokásos kóstoló is lesz. Idén szibériai bors kerül megfőzésre, tehát ott a helyszínen, két bográcsban az egyik kollégánk főzni fogja a szibériai bors, aminek az a különbsége a klasszikus borstól, hogy savanyított káposztával és babbal készül.
4: Bolha piac lesz Németkéren a Művelődési Ház előtti téren, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az eseményre május 16-án 9 és 12 óra között kerül sor. Sörpadokat és sörasztalokat a szervezők biztosítanak. További információk kérése és asztalfoglalás a 0620-488-4412-es telefonszámon lehetséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a délelőttje. Én ebben az órában is hozom nektek a jó zenéket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok nektek két tudósítást is Pálffy Kati kolléganőmtől ebben az órában. Az egyik a déli áradat 2 elnevezésű történelmi motoros gurulásról fog szólni, ami a kormányváltás megünneplésére szolgál, valamint a dunaföldvári kajak-kenu nyílt napról. Ebben az órában érkezik még a mai nyereményi játék kérdése is, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ne maradjatok le, most pedig megyünk tovább Kaigóval és a MyRepublic-kal, tőlük pedig szóljon a Chasing Paradise 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugasóra a Pisties zenekartól.
2: Megnyitottuk a csillcsapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
1: Érkezik a kiút a Soul Food jó voltából.
3: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
1: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában,

0: ez nem csak egy műsor, ez Paks Ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól, minden csütörtökön déltől egyig.
2: Mikor boldogok voltunk, mindenen nevettünk, még ha nem is volt vicces, még ha el is késtünk sokszor.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babis Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmo Sportenc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simon Tornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simon Tornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Kéza és Várfarvi Sándor lesz. 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertsó lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását. Május 9-én Pécsről indult a déli áradat 2 elnevezésű történelmi motoros gurulás a kormányváltás megünneplésére. A konvoj több állomáson megállt, ahol lehetett csatlakozni hozzájuk, többek között Szekszárdon, Tolnán, Pakson, Dunaújvárosban és Érden is. A célállomás pedig a Hősök tere volt szombaton. Paksra mintegy 500 motoros érkezett, ahol számtalan csatlakozó volt. A pécsi túravezetővel, Várdai Ferenccel a paksi megállónál kolléganőnk beszélgetett a benzinkúton. Ezt hallhatjátok most.
2: A választások előtt szerveződött ez a dolog, egy ilyen rendszerváltó motoros felvonulást szerettünk tartani, az ország 12 pontjáról indult motoros brigád. Az eredeti elképzelés az az volt, hogy a vidék hangját át elviszük Budapestre, tehát voltak ilyen köszönő kártyák. Ez az egész rendezvény, amit március 29-ére terveztünk, ez az időjárás miatt meghiúsult. Ezért okafogyottá vált ez az üdvözlőkártya. Tehát most arról van szó, hogy közösen szeretnénk megünnepelni a kormányváltást. Ugye a beiktatásra most az ország 12 pontjáról fölmotorozunk több százezer motorral, és ott egy méltóság teljes tiszteletes motoros kört fogunk tenni a városban. Tehát ezért megyünk fel. Mi Pécsről indultunk, az első megállás a Szekszárd volt, érintettünk Tolnát, most vagyunk Pakson, megállunk még Dunaújváros, az Érdi, onnan a Hősök tere, onnan pedig, ha minden igaz, a rakpart lesz a célállomásunk.
3: Mennyien vannak most, hogy látja?
2: Most transfer kb. Tudom mondani, de a 40 motoros talán már van. És ha ez így folytatódik, akkor mire érve leszünk 60-an szerintem. 15-20 motoros mindig csatlakozik hozzánk.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Hozom is Páfi Kati kolléganőm következő tudósítását. 6 korosztályos válogatottat és magáinak tudó Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület nyílt napot, toborzót tartott május 9-én szombaton az Egyesület csónakházánál a Dunán. Csányi Gergő egyesület vezető, edző kolléganőnknek elmondta, főként a most beszerzett sárkányhajó felavatására kerül sor.
2: Itt vagyunk a Dunaföldvári csónakháznál, ahol nem olyan régen ért véget a nyílt nap, és hát ami egyben toborzó is nálatok. A beszélgető partnerem a Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület elnöke és egyben edzője is, Csányi Gergő. Gergő, arról kérdezlek, mennyire volt sikeres ez a toborzó, és hát gondolom ez egy hagyomány, hogy minden tavasszal szerveztek egy hasonlót.
3: Üdvözlöm a Paks FM hallgatóit. Igen, már szerintem ez a negyedik vagy az ötödik év, hogy így május elején megszervezzük ezt a toborzó edzést. Igazából nem egy komplett nyílt nap, csak egy rövid délelőtt alatt kipróbálhatja az érdeklődők a nálunk fellelhető sportágokat, és utána bízunk benne, hogy minél többet kedvet kapnak, hogy csatlakozzanak az egyesületünkhöz.
2: A korosztály be volt-e határolva?
3: Nem, ez teljesen nyitott volt, és nagyon vegyes is volt a korosztály, tehát az 5 éves kisgyerektől a 70 éves felnőttig volt igazából minden korosztályból résztvevő.
2: Említetted, hogy a nálatok használható eszközöket mik ezek? Mert gondolom a kajakon, meg a kenun kívül van más is, más vízi eszköz is.
3: Igen, a mai napnak a legnagyobb újdonsága a sárkányhajó volt. Ugye nálunk egy ilyen bő 10 évvel ezelőtt eléggé magas szinten ment a sárkányhajó Dunaföldváron. Volt magyar bajnok ifi csapatunk, 5 Európa bajnoki címet is szereztek a fiatalok. Aztán ez megszűnt, a fiatalok elmentek felsőoktatásba, majd a sárkányhajót pár évre így felfüggesztettük, és most sikerült egy használt sárkányhajót a Városi Civil Alapon elnyert támogatásból vásárolnunk, és ez most arra lett kész a felújítása, és most került vízre a héten, úgyhogy a fő attrakció ennek a hajónak a felavatása volt. Felnőttek és gyerekek vegyesen beszálltak a hajóba, igazából ezt próbálták ki, ezeken kívül most a szapot próbálhatták még ki többen, mivel a kenuzás az nagyon hasonlít a sárkányhajóhoz, ezért most túra kenut nem vittünk le, illetve ugye a kajak is kipróbálható lett volna, de most arra se volt igény, de többen érdeklődtek.
2: Mit kell tudni egyébként az egyesületről, tehát hogy mennyi tagot számláltok most ebben az időszakban, illetve mennyi edző az, aki foglalkozik velük?
3: Körülbelül 40-42 gyerekünk van, akik többségében kenuznak, páron szapoznak nálunk, és nekik van majdnem minden nap edzésük. Az edzéseknek a nagy részét azt én tartom, illetve beugrósként, besegítőként Paksról Fejlimre szokott hozzánk járni edzést tartani, illetve egy helyi segítőm, Hegedűs Andris is szokott néha besegíteni az edzésekben. És a szabadidős sárkányhajó csoportot pedig most szeretnénk majd beindítani.
2: Járnak-e ezek a fiatalok versenyezni?
3: Igen, évente körülbelül 10 versenyre elmegyünk, és ebből a 40-42 gyerekből van jelenleg 6 korosztályos válogatottunk is. Többen magyar bajnoki cím birtokosai is.
2: Hát említsük már meg akkor a nevüket.
3: Futó Dorka, Bakcsi Zalán, Paré Milán, Vicai János, Szabó András Zotmund és Miklán Zalán, ők a válogatott korosztályos válogatottjaink.
2: Fejlesztés itt a csónakház környékén mikor volt utoljára, és várható-e esetleg a közeljövőben?
3: 2022-ben Magyar Kajakkenu Szövetségen keresztül egy Paks térségi állami vizitúra projektnek a részesei voltunk mi is, abból a támogatásból, illetve a Dunaföldvári Önkormányzat által kiegészített támogatásból tudtuk az egész csónakházunkat felújítani, úgyhogy 4 évvel ezelőtt egy teljes körű felújításunk volt, tehát jó állapotok vannak. Most terveink nyilván azért folyamatosan vannak. A legújabb tervünk, hogy szeretnénk a csónakházon belüli edzőterembe egy mászófalat építeni, ehhez keressük a támogatókat, támogatásokat jelenleg. Téli időszakban egy körülbelül 50 négyzetméteres konditermünk van a csónakházunkban, mellette egy szintén ugyanekkora klubhelységünk, aminek klubhelységnek a nagy részét már ott is edzőgépek elfoglalták, tehát mondhatni, hogy egy 100 négyzetméteres konditerem lett így az egészből összenyitva. Az edzőteremben egy ilyen majdnem 4 méter magas, 25 négyzetméteres felületű bulder mászófalat szeretnénk építeni.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: slágereivel.
1: Tokse FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is a Város napja alkalmából. Minden nap lehet tőlünk nyerni egy paksi ajándékcsomagot, a fődíj pedig a Halott Pénz zenekarral való fotózkodás, szóval megéri velünk játszani és minket hallgatni. A mai kérdésem a következő. Mikor készült el az első Halott Pénz dal? A. 2004-ben, vagy B. 2014-ben. A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom. Este sorsoljuk az ajándékcsomagot, holnap pedig a fődíjat, úgyhogy játszatok velünk és hallgassatok továbbra is minket.
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinformo oldala. Elsőként az M6-os autópályát nézzük Budapest felé, a 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezertek. A 20-as kilométernél lévő Diósd ér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd ér centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. Az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő benzinkutas Geresdi pihenőhelyet burkolatfelújítás miatt lezárták, a határ felé az utolsó tankolási lehetőség a 134-es kilométernél lévő Fácánkerti pihenőhelyen van. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják a 168-as és a 169-es kilométer között, a Pécs felé vezető oldalt pedig lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A Hímesházi Völgyhídon a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják, itt a főváros felé vezető oldal van lezárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. A 6-os főúton a 66-os főúti után Szekszárd térségében aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatók. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 108-as és a 111-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Paks-Nagydörög-Sárszentlőrinc összekötő úton a 2-es és a 3-as kilométer között burkolat tisztítása zajlik, szintén mindkét irányban útszükület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 13-as és a 15-ös kilométer között árokpatka és szegélyrendezés zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
3: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Nem tudok egyetérteni a Benes dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak, jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Frontád Nyesz című cseh napilapban. A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormány közeli újságnak, hogy május 22-e és 25-e között most első ízben Csehországban a dél-morvaországi Brünnben tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített Szudéta németek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. Az Irodalmi Rádió Alkotó Közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak Lelke című antológiába a Faddi származású jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A költőrádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
6: Fontos kiemeljem, hogy nem nyeltem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
5: Sörös Erik az Egri csillagokból jól ismert Humor Jack gyűrűjét választotta a vers témájának.
6: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, hogy tárgyak lelke, lelket adni egy adott kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az Egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogotta az Egri csillagok, és Humor Jack gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
5: A Duna-Szentgyörgyi Gyermekjóléti Szolgálat irodájában ingyenes jogi tanácsadás érhető el ügyvéd közreműködésével. A szolgáltatás havonta egy alkalommal vehető igénybe a művelődési ház épületében működő irodában. Az érdeklődők polgárjogi, büntetőjogi, munkajogi és közigazgatási ügyekben kérhetnek segítséget. Az aktuális időpontokat a Duna-Szentgyörgyi Önkormányzat weboldalán és közösségi oldalán is közzéteszi. A soron következő alkalomra május 21-én csütörtökön 9:30-tól kerül sor.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi Gabi a híreket, a stúdióban pedig ismét Vivi. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, és mivel szerda van, a Best of A-tól Z-ig óra jön déltől egyig, és hamarosan megtudhatjátok, hogy melyik betűvel fogunk tovább menni. Aztán hozok nektek Páfikati kolléganőmtől is egy tudósítást a tenisz diák olimpiáról. Megtudhatjuk azt is, hogy miért perelte be Dua Lipa a Samsungot, és az óra végén pedig érkezik a nyeremény játék kérdése is, szóval tartsatok velem, de most megyünk tovább egy igazi K-pop slágerrel, szóljon most a Golden 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Ez a Paks FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai best of órából.

A Lost Frequencies-től szólt a Back to You 2024-ből. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek a legjobb elbetűs előadók. Érkezik még ide hozzánk a stúdióba Ellen Fayle, Lady Gaga, Lola, Leonard Wolf, Little Mix, Lotfi Begi, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Benson Bonnal, tőle pedig szóljon a Mystical Magical 2020.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra. A Paksi Sportegyesület szervezésében került hétfőn és kedden megrendezésre a Tolna Vármegyei Diák Olimpia tenisz sportágában. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszerd és Dunaföldvár városából érkeztek teniszezők, összesen közel 150 versenyző, köztük legtöbben paksiak. Kolléganőnk is ott járt a helyszínen, ahol a főszervező Lakatosné Klopcsik Diana vezetőedzővel beszélgetett.
2: Itt vagyunk a paksi teniszpályán, ahol nagy a nyüzsgés, rengeteg gyerek van, és minden pályán mérkőzések zajlanak. Ugyanis a Diák Olimpiának a Tolna megyei döntője zajlik. Főszervezője Lakatosné Klopcsik Diana. Dia, mit kell tudni, honnan érkeztek versenyzők nagy számban, illetve milyen rendszerben bonyolódik a Diák Olimpia?
3: A Tolna megyei selejtezőre Bonyhádról, Szekszárdról, Paksról és Dunaföldvárról szoktak jönni a játékosok. Már hosszú évekre visszamenőleg ezt a pár települést érinti. A tavalyi évhez viszonyítva nagyjából ugyanannyian vagyunk, ilyen 130 fővel, elsőtől 8. korcsoportig. A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az a kettő, az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Az országos döntő Balatonbogláron lesz majd június 1 és 6 között. Ott meg van határozva, hogy melyik korcsoportnak melyik nap kell majd mennie. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van, vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok.
2: A paksi ese hány fővel képviselteti magát körülbelül?
3: A paksi esétől nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn.
2: Van-e közöttük olyan, aki nagy eséllyel pályázik, hogy döntőbe kerüljön, tehát hogy kijusson az országosra?
3: A PSA-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe. Úgyhogy ha nem is mindegyik korcsoportba, de a nagy többségébe minimum egy résztvevővel jelen leszünk.
2: Milyen kategóriában indulhattak ezek a gyerekek a Diák Olimpián?
3: A és B kategóriában lehet indulni egy pár éve. Most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak, és az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik az elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
2: Díjazás az ezen a szinten hogy mint zajlik?
3: Általános a díjazása, mint az összes többi diákolimpián, oklevél és éremdíjazásban részesülnek a gyerekek. Az első három érmet kap, és minden induló oklevelet.
1: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a Diákolimpia Balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül megrendezésre. Ők Liszmájer Liza, Nagy Rebeka, Baka Ákos, Német Emma, Pincés Réka, Titkos Dániel, Jávor Csenge, Sidlón Zsozef, Dömötör Ábel, Szabó Lili, Titkos Tamás, Sabankó Zétény, Benedecki Lilla, Liszmájer Panna, Kozma Kíró, Bence Rebeka, Gáspár Levente, Hirti Tamás, Kisbianka, Gerzsei Dániel és Szili Lajos. Innen is gratulálunk és sok sikert kívánunk nekik a júniusban megrendezésre kerülő döntőben.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Dua Lipától szólt a Don't Start Now 2019-ből, és az énekesnő legalább 15 millió dollár, mintegy 5,5 milliárd forint kártérítést követel a Samsungtól egy kaliforniai szövetségi bíróságon pénteken benyújtott keresetébe. A vád szerint a vállalat jogosulatlanul használta fel televíziói értékesítéshez az énekesnő fényképét. A jogi dokumentumok szerint a Samsung az egyik TV dobozán Lipa képét tüntette fel, és az Egyesült Államokban forgalmazott készülékek jelentős hányadánál alkalmazta ezt tavaly. A The Guardian beszámolója szerint a brit énekesnő 2025. júniusában szerzett tudomást erről, mire felszólította a céget a kép eltávolítására. A Samsung azonban lekezelően reagált, és ismételten megtagadta a kérés teljesítését. Az énekesnő állandó eltiltást, a legalább 15 millió dollár kártérítést, valamint büntető kártérítést és perköltség megtérítését követeli, a Samsung pedig egyelőre erre nem reagált semmit. Nagyon kíváncsiak vagyunk a részletekre, egyébként teljesen megértem ezt. De az 5,5 milliárd dollár nekem egy kicsit sok, de azért, mert még életemben nem láttam mondjuk ennyi pénzt, de mindegy is. Teljesen jogos, ne használjuk nyilván fel senkinek sem a képét, nemhogy Dua Lipának, senkinek, én azt gondolom. Na, de most megyünk tovább a jó zenékkel, szóljon Teddy Swims-től a The Door 2024-ből.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugasóra a Pisties zenekartól.
2: Megnyitottuk a csélcsapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
1: Érkezik a kiút a Soul Food jóvoltából.
3: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
1: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: csak egy műsor, ez Paks Ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is a Város napja alkalmából. Minden nap lehet tőlünk nyerni egy paksi ajándékcsomagot, a fődíj pedig a Halott Pénz zenekarral való fotózkodás, szóval megéri velünk játszani és minket hallgatni. A mai kérdésem a következő. Mikor készült el az első Halott Pénz dal? A. 2004-ben vagy B. 2014-ben? A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom. Este sorsoljuk az ajándékcsomagot, holnap pedig a fődíjat, úgyhogy játszatok velünk és hallgassatok továbbra is minket.
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

0: A Purple Disco Machine és a Kang Soul, tőlük pedig a Substitution 2023-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan visszatérek hozzátok Gabi hírei után, és hozom a Best of órában a legjobb elbetűs előadókat.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
5: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
1: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
6: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban, értesült az MTI. A miniszter a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a Hormuzi szoroson a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében a múlt héten megkezdett, majd felfüggesztett amerikai haditengerészeti művelet újraindulhat, ha Donald Trump elnök úgy dönt. Elhunyt Gulyás Zsolt rendőr, dandártábornok, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője közölte a rendőrség a polisz.hu-n kedden. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben a Magyar Honvédség hivatásos állományában kezdte, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot, és több mint 3 évtizeden keresztül szolgálta a magyar rendvédelmet. A tájékoztatás szerint az 54 éves Gulyás Zsolt a rendőrfőkapitányságon munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Fedezd fel a templom titkai címmel vasárnap Gazdag Fejes Margit művészettörténész tartott előadást a Jézus Szíve katolikus templomban. A templom belső művészeti alkotásairól, freskóiról és az azokon található szentek életéről. Az előadó rádiónknak úgy fogalmazott, hogy a jelképek akarva akaratlanul hatnak ránk, ezért fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk belőlük meríteni.
8: A mai alkalommal kifejezetten erről a templomról lesz szó. Nagy hangsúlyt fektetek a belsőre, a templom belsőre, magára az építési stílusra, ezen belül a neoromán stílusra, külön elemezzük az összes szentet, a falfestményeket, az üvegablakokat, és nagy hangsúlyt fektetek az oltárokra. Mert azt gondolom, hogy nem én mondom, hanem Carl Jung, hogy a jelképek világában élünk, és ha valahol van jelkép, ebben a templomban van jelkép, és hogy akarva akaratlanul hatást gyakorolnak a mi életünkre is, és akkor vizsgáljuk meg alaposan, hogy melyik szent éppenséggel milyen életutat járt be, és hogy esetleg az ő életútjából mi mit tudunk meríteni.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
7: A Magyar Twirling Szövetség a Paksi Twirling és Botforgató Egyesületet kérte fel az első Dance Twirl Open megszervezésére, melyen az utánpótlás korosztály mérettethette meg magát. 6 egyesület 43 versenyzője, köztük 27 paksi lépett a szakmai zsűri elé szombaton az ESZI sportcsarnokban. Kalmár Lívia egyesületi elnöktől megtudtuk, hogy a versenyen aranyérmes lett Szakter Flóra, Koller Babett és Tenki Lili egyéniben, Tumpek Mira Fekete Hanna, valamint Padiszev Dorka és Herger Anna párosa, illetve a Györkönyi Margarétek csoport, továbbá a Retrománia csapat.
9: Paksi Twirling Botforgató Kulturális és Sportegyesület, valamint az SZIDSE Egyesületének a twirlinges versenyzői és a szülők szervezték meg a versenyt. Elsősorban az utánpótlás korosztályt célozta meg. Nálunk nagyon-nagyon fontos az Egyesületben. Az idei versenyszezonban, akik versenyeztek nálunk az Egyesületen belül a Magyar Twirling Szövetség versenyein, ők mindannyian részt vettek. Tőlünk 27 versenyző vett részt. Ebben voltak egyéni, páros és csoportos kategóriák is, és előkészítő és felkészítő szinten. Még további 3 kategória létezik, kezdő, középhaladó és haladó szint.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig, az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
10: 12 óra 4 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában hozom nektek a legjobb elbetűs előadókat. Igazán jó lesz a felhozata, szóval megéri velem tartani. Meg is kezdjük egy igazi bulis dallal. Ellen Feo és Lauren Bennett fog szólni, tőlük pedig a Party Rock Anthem 2011-ből.
1: Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig.

Lady Gaga és Florida közöse szólt a Star Stack 2009-ből. Már nem kell sokat várni, ugyanis érkezik Florida hozzánk Magyarországra, nem mellesleg Szegedre, a Deja Vu Fesztiválra, ahol június 13-án fog fellépni a nagy színpadon olyan előadók mellett, mint a Cascada, Bass Hunter, Sterbinski, Chris Rudy, Erős, VS, Piggy Boy, Szatmári és Szakos Andi, Bestiák és még sokan mások, szóval megéri ellátogatni a Deja Vu Fesztiválra. Egyébként minden nap szuper programok és szuper fellépők lesznek, ugye jön Timbaland, Mr. President, Hathaway, Inna, Earth, Wind and Fire, Venga Boy, Samantha Fox, úgyhogy elég erős lesz a felhozata. Mindenképp menjetek, hogyha esetlegesen szeretitek egy kicsit ezt a retro vonalat, bár egészen elképesztő, hogy már Floridát is retrónak mondjuk, de hát sajnos ez van. Úgyhogy megyünk tovább egy másik retro dallal, ami az én fiatalságomnak a buli zenéje volt. Laurent Wolftól fog érkezni a No Stress 2008-ból.

Lorraine az szólt az Euphoria 2012-ből, aki ugyebár a 2012-es Eurovíziós Dalfesztivált is megnyerte, sőt, még a Tatu számával 2022-23 környékén is ő volt a győztes, úgyhogy kétszeres Eurovíziós Dalfesztivál győztest hallhattunk most. Na, de tegnap megkezdődött a bécsi 70. Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntője, ami azért nagy szó, mert a jubileumi showig vezető út finoman szólva sem volt botrányoktól mentes. A gázai konfliktus miatt tömeges bojkottálás, a politikai feszültségek, a rekord alacsony résztvevőszám, a példátlan biztonsági intézkedések és a házigazda osztrák közmédia vezetőinek zaklatási botránya enyhén szólva is beárnyékolta ezt az előkészületeket. Ennek fényében a szervezőkön is óriási volt a nyomás, Európában valami olyat kellett mutatniuk, ami legalább néhány órára feletteti a botrányokat és visszahozza a zene által egyesülve már a kissé ironikusan csengő szlogenjének eredeti jelentését. A műsor készítői már az első 5 percben bebizonyították, hogy hatásvadászatból továbbra is csak jelesre tudtak vizsgázni. A 70. évforduló alkalmából levetített nyitófilm egy meglepően elegánsan felépített érzelmi hullámvasútra ültette fel a nézőket. Egy Eurovízió rajongó férfi, majd később párja életét követhettük végig, ahogy egészen a kezdetektől évről évre ugyanazon a kanapén ülve izgulják végig a versenyt. Ahogy azonban az időutazás végére 2026-os jelenbe érünk, a kanapé már csak egyikük ül, csendesen meredve a képernyőre. Ugyanakkor, amilyen megható volt a nyitán, olyan gyorsan váltott az este jól ismert eurovíziós káoszba, és bár az ember azt hinné, ennyi év után már immunissá válik a műfaj legkínosabb húzásaira, a 2026-os mezőny még így is feladta a leckét, írja ezt az Index. Egy-két kivételtől eltekintve, javarészt középszerű produkciókkal, túlzó AI használattal és az Eurovíziótól már jól ismert műfai sajátosságokkal került tegnap ugye képernyőre a 70. Eurovíziós Dalfesztivál, amely a jubileumi évére, mintha saját identitás válságába sodródott volna, ezt is még hozzátette az Indexnek az oldala. Egyébként olyan furcsa, mert én imádtam nézni az Eurovíziós Dalfesztivált, főleg ugyebár, amikor még magyarok is részt vettek rajta. Ugyebár a Covid idején szűnt meg a magyaroknak a kilátogatása, vagy az elindulása ezen a versenyen. Nagyon szerettem, amikor például Kálai Sandersnek szurkolhattunk. Tisztán emlékszem, hogy hol voltam, és azt is, hogy milyen nagy élmény volt az, hogy folyamatosan azon izgulhattunk, hogy hányadik helyen végez, miközben volt, hogy első helyen is volt Andris dala, ugyebár a Running című dal, de abban az éven Conchita Wurst nyerte meg a Rise Like a Phoenix című dalával. Ugye az is már egy ilyen nagy botrányt kavart maga az előadónak a kinézete, de az a dal az valami csodálatos, és azt nem lehet elvenni tőle, hogy nem hiába nyerte meg akkor 2014-5 környékén ezt a versenyt Conchita Wurst. Nagyon sajnálom, hogy ez most már nincs így a TV képernyői előtt, úgyhogy magyaroknak izgulhatunk és szoríthatunk értük, de ugye bár folyamatosan megy a dal című műsor is, ahol tehetségeket fedezhetnek fel, csak nem kerülnek ki az Eurovíziós Dalfesztiválra. Immár ugye Ausztriában megrendezésre került ez a jubileumi gála, vagy ugye előadása a dalfesztiválnak. Szóval nem tudom, hogy nézzétek-e, vagy ne nézzétek, én majd belenézek egy-két videóba, mert kíváncsi vagyok, hogy mi is az, ami ennyire kiborította az Indexnek az íróit. Meglátjuk, majd hozok nektek erről is még egy-két információt. Most viszont megyünk tovább a Lounge Luxury-val, tőle pedig szóljon a Buddy 2018-ból.

0: forever.
1: Love Song-t a Soul, a Broken Hearted 2013-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és a Gabi hírei után hozom még egy órán keresztül a Paks FM legjobb slágereit.
2: Ez volt a Paks FM Best of Autó-Z a 96.3-as frekvencián. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
3: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugas óra a Pistiás zenekartól.
4: Megnyitottuk a Chill csapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
3: Érkezik a kiút a Soul Food jó voltából.
5: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
3: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is, dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól, minden csütörtökön déltől egyig.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 13-án szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Paks 2 fővállalkozójának Sátránál ételkóstoló is lesz a városnapján. Verse jelent meg a paksi költőnek egy országos kiadványban. Gyereknap lesz Gerjenben. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
5: Fedezd fel a templom titkai címmel vasárnap Gazdagfejes Margit művészettörténész tartott előadást a Jézus Szíve katolikus templomban. A templom belső művészeti alkotásairól, freskóiról és az azokon található szentek életéről. Az előadó rádiónknak úgy fogalmazott, hogy a jelképek akarva akaratlanul hatnak ránk, ezért fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk belőlük meríteni.
6: A mai alkalommal kifejezetten erről a templomról lesz szó. Nagy hangsúlyt fektetek a belsőre, a templom belsőre, magára az építési stílusra, ezen belül a neoromán stílusra, külön elemezzük az összes szentet, a falfestményeket, az üvegablakokat, és nagy hangsúlyt fektetek az oltárokra. Mert azt gondolom, hogy nem én mondom, hanem Carl Jung, hogy a jelképek világában élünk, és ha valahol van jelkép, ebben a templomban van jelkép, és hogy akarva akaratlanul hatást gyakorolnak a mi életünkre is, és akkor vizsgáljuk meg alaposan, hogy melyik szent éppenséggel milyen életutat járt be, és hogy esetleg az ő életútjából mi mit tudunk meríteni.
5: Az Irodalmi Rádió Alkotó Közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak Lelke című antológiába a Faddi származású, jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A költő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
7: Fontos kiemeljem, hogy nem nyertem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
5: Sörös Erik az Egri csillagokból jól ismert Humor Jack gyűrűjét választotta a vers témájának.
7: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, hogy Tárgyak Lelke, lelket adni egy tárgy, egy adott, kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az Egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogott az Egri csillagok, és Humor Jack gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
0: Paks FM hírek.
5: Idén harmadszor vesz részt a városnapi felvonuláson a Paks 2 beruházás fővállalkozója az Atomstroj Export. Ezt Olga Uraszinova, a társaság munkavállalója mondta el rádiónknak.
8: A felvonuláson 3 éve veszünk részt, és idén is leszünk jelen, körülbelül 30 kollégánk gyerekekkel együtt fel fog vonulni.
5: Olga Uraszinova azt is elárulta, hogy az Atomstroj Export sátránál milyen programokkal várják az érdeklődőket.
8: Szokás szerint lesz sátrunk, és ott a gyermekfoglalkozásokon kívül, tehát idén is várjuk szeretettel a gyerekeket, akik akár oroszul, akár magyarul, akár angolul beszélnek. Lesznek animátorok, akik perfektül mind a 3 nyelven beszélnek, és aki részt vesz a gyermekfoglalkozásokon, kisebb emlék ajándékokat tárgyalunk. Tárgyakat is kap. Emellett szokásos kóstoló is lesz. Idén szibériai bors kerül megfőzésre, tehát ott a helyszínen, két bográcsban az egyik kollégánk főzni fogja a szibériai bors, aminek az a különbsége a klasszikus borstól, hogy savanyított káposztával és babbal készül.
5: A Dunaszentgyörgyi Gyermekjóléti Szolgálat irodájában ingyenes jogi tanácsadás érhető el ügyvéd közreműködésével. A szolgáltatás havonta egy alkalommal vehető igénybe a Művelődési Ház épületében működő irodában. Az érdeklődők polgárjogi, büntetőjogi, munkajogi és közigazgatási ügyekben kérhetnek segítséget. Az aktuális időpontokat a Dunaszentgyörgyi Önkormányzat weboldalán és közösségi oldalán is közzéteszi. A soron következő alkalomra május 21-én csütörtökön 9:30-tól kerül sor. Bolha piac lesz Németkéren a Művelődési Ház előtti téren, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az eseményre május 16-án 9 és 12 óra között kerül sor. Sörpadokat és sörasztalokat a szervezők biztosítanak. További információk kérése és asztalfoglalás a 0620-488-4412-es telefonszámon lehetséges. Gerjenben idén is színes programokkal ünneplik a gyereknapot a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvényt 2026. május 31-én vasárnap 15 és 19 óra között tartják a település központjában található játszótérnél. A szervezők ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, csillámtetkóval, valamint habpartival várják a családokat. A bejegyzés tanúsága szerint a gyerekeket virslivel, ingyenes szörpel és fagylaltal is megvendégelik, míg a szülők számára büfé üzemel majd a helyszínen.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: A Magyar Twirling Szövetség a Paksi Twirling és Botforgató Egyesületet kérte fel az első Dance Twirl Open megszervezésére, melyen az utánpótlás korosztály mérettethette meg magát. 6 egyesület 43 versenyzője, köztük 27 paksi lépett a szakmai zsűri elé szombaton az ESZI sportcsarnokban. Kalmár Lívia egyesületi elnöktől megtudtuk, hogy a versenyen aranyérmes lett Szakter Flóra, Koller Babett és Tenki Lili egyéniben, Tumpek Mira Fekete Hanna, valamint Padiszev Dorka és Herger Anna párosa, illetve a Györkönyi Margaréták csoport, továbbá a Retrománia csapat.
9: Paksi Twirling Botforgató Kulturális és Sportegyesület, valamint az SZIDSE egyesületének a twirlinges versenyzői és a szülők szervezték meg a versenyt. Elsősorban az utánpótlás korosztályt célozta meg. Nálunk nagyon-nagyon fontos az egyesületben. Az idei versenyszezonban, akik versenyeztek nálunk az egyesületen belül a Magyar Twirling Szövetség versenyein, ők mindannyian részt vettek. Tőlünk 27 versenyző vett részt. Ebben voltak egyéni, páros és csoportos kategóriák is, és előkészítő és felkészítő szinten. Még további 3 kategória létezik, kezdő, középhaladó és haladó szint.
5: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks

0: Nekünkön azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárás várható holnap az időkép előrejelzése szerint, és hozom a mai nyereményjáték kérdését is, szóval érdemes minket hallgatni. Most viszont megyünk tovább, Axentel, tőle pedig szóljon a Don't Leap Kylie 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmo Sportánc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simontornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simontornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Kéza és Várfarvi Sándor lesz, 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertsó lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap az időkép előrejelzése szerint. Kezdetben a nyugat és az észak-nyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja meg országszerte a napsütést. Délután nyugaton és észak-nyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, a legmelegebb órákban 18 és 23 fokra van kilátás. Mindenki vigyázzon magára és az egészségére, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

0: a Pax FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pax FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugasóra a Pisties zenekartól.
2: Megnyitottuk a csélcsapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
1: Érkezik a kiút a Soul Food jó voltából.
3: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat, de te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
1: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is, dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól, minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerj meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
4: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
3: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges Paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. FM, ahol az élmények életre kelnek.
1: Reklámot hallottatok.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is a Város Napja alkalmából. Minden nap lehet tőlünk nyerni egy paksi ajándékcsomagot, a fődíj pedig a Halott Pénz zenekarral való fotózkodás, szóval megéri velünk játszani és minket hallgatni. A mai kérdésem a következő. Mikor készült el az első Halott Pénz dal? A. 2004-ben vagy B. 2014-ben? A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom. Este sorsoljuk az ajándékcsomagot, holnap pedig a fődíjat, úgyhogy játszatok velünk és hallgassatok továbbra is minket.
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

0: Becky Hilltől szólt a Last Time 2021-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon is, legközelebb holnap reggel találkozunk 9:30-kor, most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a Paks FM legjobb slágereit. Csodás napot nektek, én Takács Nagy Vivi voltam, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Pax FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Pax FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a natúrtégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Nem tudok egyetérteni a Benes dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak, jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Frontár Dnes című cseh napilapban. A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormány közeli újságnak, hogy május 22-e és 25-e között most első ízben Csehországban a dél-morvaországi Brünnben tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített Szudéta németek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. Az Irodalmi Rádió Alkotó Közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak Lelke című antológiába a Faddi származású, jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A költőrádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
7: Fontos kiemeljem, hogy nem nyeltem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
6: Sörös Erik az egri csillagokból jól ismert Jumurcsák gyűrűjét választotta a vers témájának.
7: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, hogy tárgyak lelke, lelket adni egy tárgy, egy adott, kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogotta az egri csillagok, és Jumor Jack gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
6: A Duna-Szentgyörgyi Gyermekjóléti Szolgálat irodájában ingyenes jogi tanácsadás érhető el ügyvéd közreműködésével. A szolgáltatás havonta egy alkalommal vehető igénybe a művelődési ház épületében működő irodában. Az érdeklődők polgárjogi, büntetőjogi, munkajogi és közigazgatási ügyekben kérhetnek segítséget. Az aktuális időpontokat a Duna-Szentgyörgyi Önkormányzat weboldalán és közösségi oldalán is közzéteszi. A soron következő alkalomra május 21-én csütörtökön 9:30-tól kerül sor.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 3 perc, május 13-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok. Itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan, Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogok, illetve elmondom a város hetével kapcsolatos nyereményjáték akciónk mai napi kérdését is itt a Paks FM hullámhosszán. Zenével kezdünk, Revin Lenné kezdi a Love Me Not. Következik tőle 2025-ből, let's go!
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összeköt.

Ez volt Dove Cameron és a 2025-ös Too Much. Nos, május 13-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Szervác, Imola, Gerda, Fatime, Robert és Gellért nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. 2002-ben repülünk vissza, Darren Hayes következik az Insatiable című trackjével. Let's go!

0: Paks FM. Összekött. Információk helyből helyben.
1: Május 9-én Pécsről indult a Déli Áradat 2 elnevezési történelmi motoros gurulás a kormányváltás megünneplésére. A konvoj több állomáson megállt, ahol lehetett csatlakozni hozzájuk, többek között Szekszárdon, Tolnán, Pakson, Dunaújvárosban és Érden. A célállomás pedig a Hősök tere volt szombaton. Paksra mintegy 500 motoros érkezett, ahol számtalan csatlakozó volt. A pécsi túravezetővel, Várdai Ferenccel, a paksi megállónál Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a benzinkúton.
2: A választások előtt szerveződött ez a dolog, egy ilyen rendszerváltó motoros felvonulást szerettünk tartani, az ország 12 pontjáról indult motoros brigád. Az eredeti elképzelés az az volt, hogy a vidék hangját át elviszük Budapestre, tehát voltak ilyen köszönő kártyák. Ez az egész rendezvény, amit március 29-ére terveztünk, ez az időjárás miatt meghiúsult, ezért okafogyottá vált ez az üdvözlőkártya. Tehát most arról van szó, hogy közösen szeretnénk megünnepelni a kormányváltást. Ugye a beiktatásra most az ország 12 pontjáról fölmotorozunk több százezer motorral, és ott egy méltóság teljes tiszteletes motoros költ fogunk tenni a városban. Tehát ezért megyünk fel. Mi Pécsről indultunk, az első megállás a Szekszárd volt, érintettünk Tolnát, most vagyunk Pakson, megállunk még Dunaújváros, az Érdi, onnan a Hősök tere, onnan pedig, ha minden igaz, a rakpart lesz a célállomásunk.
3: Mennyien vannak most, hogy látja?
2: Most az per kb. Tudom mondani, de a 40 motoros talán már van. És ha ez így folytatódik, akkor mire érve leszünk 60-an szerintem, nem 15-20 motoros mindig csatlakozik hozzánk.
0: Paks FM. Összeköt. Információ.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
3: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
0: Reklámot hallottatok.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már itt is vagyok, heti nyereményjáték akciónk a mai napi részleteivel. Egészen holnapig játszunk, méghozzá a közelgő város napja alkalmából. A közösségi média felületünkön, Facebookon zajlik egyébként a játék maga. Ott posztformájában tesszük fel nap mint nap az új és új kérdéseket, és kommentek formájában várjuk a helyes megfejtéseket alá. Minden nap ott Facebookon sorsolunk is, kisorsolunk közületek a helyes megfejtők közül egy szerencsést, aki fantasztikus paksi ajándékcsomagot vihet haza magával. Benne népszerű bajnok bögréink egyikével is, minden nap más-más paksi sportolókkal. De lesz főnyereményünk is, amit majd holnap délután a rádióban illő adásban fogunk kisorsolni. A főnyeremény pedig nem más, mint egy közös fénykép, nem mással, mint a Városnapja pénteki sztárfellépőjével, a Halott Pénz zenekarral. A kérdéseink is a Halott Pénzzel kapcsolatosak. A mai nap kérdése, amit Facebookon posztformájában elcsíphettek, a következőképpen szól. Mikor készült el az első Halott Pénzdal? A. 2004-ben, B. 2014-ben. Irány a Facebook, csekkoljátok a posztot és kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Játsszatok és nyerjetek!
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

John Newman-t hallottátok, ez volt a 2019-es Feelings. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Pax FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban, értesült az MTI. A miniszter a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a Hormuzi szoroson a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében a múlt héten megkezdett, majd felfüggesztett amerikai haditengerészeti művelet újraindulhat, ha Donald Trump elnök úgy dönt. Tiltakozott a Mi Hazánk mozgalom ketten, amiatt, hogy a leendő egészségügyi miniszter tanácsadóvá kívánja kinevezni Karikó Katalint, adta hírül az MTI. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a Nobel-díjas tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolja, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből, a WHO-ból. Szabadi István szerint ezzel egyértelművé vált, hogy a Tisza ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány, amely a Covid alatt teljes mértékben kiszolgálta a WHO és a Big Pharma érdekeit. Idén harmadszor vesz részt a városnapi felvonuláson a Paks 2 beruházás fővállalkozója, az Atomstroj Export. Ezt Olga Uraszinova, a társaság munkavállalója mondta el rádiónknak.
5: A felvonuláson 3 éve veszünk részt, és idén is leszünk jelen. Körülbelül 30 kollégánk gyerekekkel együtt fel fog vonulni.
4: Olga Uraszinova azt is elárulta, hogy az Atomstroj Export sátránál milyen programokkal várják az érdeklődőket.
5: Szokás szerint lesz sátrunk, és ott a gyermekfoglalkozásokon kívül, tehát idén is várjuk szeretettel gyerekeket, akik akár oroszul, akár magyarul, akár angolul beszélnek. Lesznek animátorok, akik perfektül mind a 3 nyelven beszélnek, és aki részt vesz a gyermekfoglalkozásokon, kisebb emlék ajándékokat tár is kap. Emellett szokásos kóstoló is lesz. Idén szibériai bors kerül megfőzésre, tehát ott a helyszínen, két bográcsban az egyik kollégánk főzni fogja a szibériai bors, aminek az a különbsége a klasszikus borstól, hogy savanyított káposztával és babbal készül.
4: Bolha piac lesz Németkéren a művelődési ház előtti téren, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az eseményre május 16-án 9 és 12 óra között kerül sor. Sörpadokat és sörasztalokat a szervezők biztosítanak. További információk kérése és asztalfoglalás a 0620-488-4412-es telefonszámon lehetséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
6: A pontos idő 15 óra 4 perc, május 13-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Rag & Bone Man és Calvin Harris kettőse következik a 2024-es Lovers in a Past Life. Let's go!
0: És most egy újabb óra

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 17 Celsius fok van odakint, inkább napsütéses időnk van, mint felhős időnk, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, az arra érzékenyek figyelem, kisi szeles hűvös májusi idő így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap csütörtök lesz, a felhős idő megmarad, de megyünk fölfelé hőmérsékletügyileg. Holnap már 20 fokban fog tetőzni, aztán pénteken is 20 fok várható, de úgy tűnik, hogy megérkezik ismét a csapadék. Így van, a pénteki, szombati, vasárnapi, tehát a hétvégi napok azok pont ilyen záporos, esős, zivataros napok lesznek. Úgy tűnik, hogy szombatra és vasárnapra egy mediterrán ciklon érkezését jósolja nekünk az oldal. Szombaton még 24 fok lesz, vasárnap 19 fokra esünk vissza, és a csapadék szignifikánsan jelen lesz. Úgy tűnik, hogy a jövő hét közepéig, szerdáig jelzi előre nekünk az oldal, de ennyire még ne szaladjunk előre, most

0: egyelőre a mai nap és a holnapi nap folyamán csapadékmentes napoknak örülhetünk, majd 20 fokig melegszünk fel. Holnap és holnap után is 20 fok várható, a mediterrán ciklon inkább péntek, szombat és vasárnap lesz majd jellemző.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ne feledjétek, ma 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat a Paksi Kosár termelői és kézműves piac itt Pakson a Villany utcai piac téren. Május 16-án 11 órától Szekszárdon a Művészetek házában Messziről jött, gyökeret vert címmel lesz a 23. országos fazekas pályázat díjátadója és kiállítás megnyitója. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 15-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit, először 16 órától a Cirque du Soleil Lusia című ismeretterjesztő film, 16 órától a Családi főnyeremény című vígjáték, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Magánügy című krimi.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most vissza a Paks FM slágereihez.

Lady Gaga-t hallottátok, ez volt a 2025-ös The Dead Dance. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a szépséges napsütésben úszó májusi délutánnak a lendületét. Shawn Mendes következik, a 2020-as Wonder.

Ez volt Alan Walker és a 2017-es Sing Me to Sleep. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy aztán mivel indítjuk a következő óránkat zeneileg.

0: Ez a Box FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
6: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-ei Paksi Városnapi koncerten.
7: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
6: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Nem tudok egyetérteni a Benes dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak, jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Frontád Nyesz című cseh napilapban. A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormány közeli újságnak, hogy május 22-e és 25-e között most első ízben Csehországban, a dél-morvaországi Brünnben tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített Szudéta németek. Elhunyt Gulyás Zsolt rendőr, dandártábornok, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, közölte a rendőrség a polisz.hu-n kedden. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben a Magyar Honvédség hivatásos állományában kezdte, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot, és több mint 3 évtizeden keresztül szolgálta a magyar rendvédelmet. A tájékoztatás szerint az 54 éves Gulyás Zsolt a rendőrfőkapitányságon munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Fedezd fel a templom titkai címmel vasárnap Gazdag Fejes Margit művészettörténész tartott előadást a Jézus Szíve katolikus templomban. A templom belső művészeti alkotásairól, freskóiról és az azokon található szentek életéről. Az előadó rádiónknak úgy fogalmazott, hogy a jelképek akarva akaratlanul hatnak ránk, ezért fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk belőlük meríteni.
9: A mai alkalommal kifejezetten erről a templomról lesz szó. Nagy hangsúlyt fektetek a belsőre, a templom belsőre, magára az építési stílusra, ezen belül a neoromán stílusra, külön elemezzük az összes szentet, a falfestményeket, az üvegablakokat, és nagy hangsúlyt fektetek az oltárokra. Mert azt gondolom, hogy nem én mondom, hanem Carl Jung, hogy a jelképek világában élünk, és ha valahol van jelkép, ebben a templomban van jelkép, és hogy akarva akaratlanul hatást gyakorolnak a mi életünkre is, és akkor vizsgáljuk meg alaposan, hogy melyik szent éppenséggel milyen életutat járt be, és hogy esetleg az ő életútjából mi mit tudunk meríteni.
8: Gerjenben idén is színes programokkal ünneplik a gyereknapot, a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvény 2026. május 31-én vasárnap 15 és 19 óra között tartják a település központjában található játszótérnél. A szervezők ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, csillámtetkóval, valamint habpartival várják a családokat. A bejegyzés tanúsága szerint a gyerekeket virslivel, ingyenes szörpel és fagylaltal is megvendégelik, míg a szülők számára büfé üzemel majd a helyszínen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
10: A pontos idő 16 óra 3 perc, május 13-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy azt beígérettem az előző óra végén, Luis Capaldi kezdi be ezt az órát. 2025-ben jön a Survive, de még ebben az órában hamisítatlan pálfikati féle sporttudósítással, illetve a közelgő város napja alkalmából történő nyereményjáték akciónk részleteivel is jelentkezni fogok. Luis Capaldi következik, let's go!
0: És most egy újabb óra.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A 6 korosztályos válogatottat is magáénak tudó Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület nyílt napot, toborzót tartott május 9-én szombaton az Egyesület csónakházánál a Dunán. Csányi Gergő, egyesületvezető, edző, Pálfi Katalin kolléganőnknek elmondta, főként a most beszerzett sárkányhajó felavatására került sor.
2: Itt vagyunk a Dunaföldvári csónakháznál, ahol nem olyan régen ért véget a nyílt nap, és hát ami egyben toborzó is nálatok. A beszélgető partnerem a Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület elnöke és egyben edzője is, Csányi Gergő. Gergő, arról kérdezlek, mennyire volt sikeres ez a toborzó, és hát gondolom ez egy hagyomány, hogy minden tavasszal szerveztek egy hasonlót.
3: Üdvözlöm a Paks FM hallgatóit. Igen, már szerintem ez a negyedik vagy az ötödik év, hogy így május elején megszervezzük ezt a toborzó edzést. Igazából nem egy komplett nyílt nap, csak egy rövid délelőtt alatt kipróbálhatja az érdeklődők a nálunk fellelhető sportágokat, és utána bízunk benne, hogy minél többet kedvet kapnak, hogy csatlakozzanak az egyesületünkhöz.
2: A korosztály be volt-e határolva?
3: Nem, ez teljesen nyitott volt, és nagyon vegyes is volt a korosztály, tehát az 5 éves kisgyerektől a 70 éves felnőttig volt igazából minden korosztályból résztvevő.
2: Említetted, hogy a nálatok használható eszközöket mik ezek? Mert gondolom a kajakon, meg a kenun kívül van más is, más vízi eszköz is.
3: Igen, a mai napnak a legnagyobb újdonsága a sárkányhajó volt. Ugye nálunk egy ilyen bő 10 évvel ezelőtt eléggé magas szinten ment a sárkányhajó Dunaföldváron. Volt magyar bajnok ifi csapatunk, 5 Európa-bajnoki címet is szereztek a fiatalok. Aztán ez megszűnt, a fiatalok elmentek felsőoktatásba, majd a sárkányhajót pár évre így felfüggesztettük, és most sikerült egy használt sárkányhajót a Városi Civil Alapon elnyert támogatásból vásárolnunk, és ez mostanra lett kész a felújítása, és most került vízre a héten, úgyhogy a fő attrakció ennek a hajónak a felavatása volt. Felnőttek és gyerekek vegyesen beszálltak a hajóba, igazából ezt próbálták ki, ezeken kívül most a szapot próbálhatták még ki többen, mivel a kenuzás az nagyon hasonlít a sárkányhajóhoz, ezért most túra kenut nem vittünk le, illetve ugye a kajak is kipróbálható lett volna, de most arra se volt igény, de többen érdeklődtek.
2: Mit kell tudni egyébként az egyesületről, tehát hogy mennyi tagot számláltok most ebben

0: az időszakban, illetve mennyi edző az, aki foglalkozik velük?
1: Körülbelül 40-42 gyerekünk van, akik többségében kenuznak, páron szapoznak nálunk, és nekik van majdnem minden nap edzésük. Az edzéseknek a nagy részét azt én tartom, illetve beugrósként, besegítőként Paksról Fejlimre szokott hozzánk járni edzést tartani, illetve egy helyi segítőm, Hegedűs Andris is szokott néha besegíteni az edzésekben. És a szabadidős sárkányhajó csoportot pedig most szeretnénk majd beindítani.
0: Járnak ezek a fiatalok versenyezni?
1: Igen, évente körülbelül 10 versenyre elmegyünk, és ebből a 40-42 gyerekből van jelenleg 6 korosztályos válogatottunk is. Többen magyar bajnoki cím birtokosai is.
0: Hát említsük már meg akkor a nevüket.
1: Futó Dorka, Bakcsi Zalán, Paré Milán, Vicai János, Szabó András Zotmund és Miklán Zalán, ők a válogatott, korosztályos válogatottjaink.
0: Fejlesztés itt a Csónakház környékén mikor volt utoljára, és várható-e esetleg a közeljövőben?
1: 2022-ben Magyar Kajakkenu Szövetségen keresztül egy Paks térségi állami vizitúra projektnek a részesei voltunk mi is, abból a támogatásból, illetve a Dunaföldvári Önkormányzat által kiegészített támogatásból tudtuk az egész csónakházunkat felújítani, úgyhogy 4 évvel ezelőtt egy teljes körű felújításunk volt, tehát jó állapotok vannak. Most terveink nyilván azért folyamatosan vannak. A legújabb tervünk, hogy szeretnénk a csónakházon belüli edzőterembe egy mászófalat építeni, ehhez keressük a támogatókat, támogatásokat jelenleg. Téli időszakban egy körülbelül 50 négyzetméteres konditermünk van a csónakházunkban, mellette egy szintén ugyanekkora klubhelységünk, aminek klubhelységnek a nagy részét már ott is edzőgépek elfoglalták, tehát mondhatni, hogy egy 100 négyzetméteres konditerem lett így az egészből összenyitva. Az edzőteremben egy ilyen majdnem 4 méter magas, 25 négyzetméteres felületű bulder mászófalat szeretnénk építeni.
2: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyre.

Ez volt Benson Boone és a 2025-ös Sorry, I'm Here for Someone Else. Nos, május 13-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Szervác, Imola, Gerda, Fatime, Róbert és Gellért nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább, Tom Grennan következik, 2021-ből a Don't Break the Heart, utána lesz még egy track, aztán egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza a városnapi nyereményjáték akciónk mai napi kérdésével. Let's go!

0: a Paks FM slágereivel. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Paks FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is. Az egyik a New Level Empire újdonság.

0: Lucy pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Nincs egy emlékeztetőt, hogy ne maradj le a Top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
3: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
1: Reklámot hallottatok!

0: macska kövön.
1: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
2: És már itt is vagyok a heti nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel. Egészen holnapig játszunk, a közösségi média felületünkön, Facebookon, posztformájában tesszük fel a kérdéseket és kommentek formájában várjuk a válaszokat hozzá, és természetesen a közelgő város napja alkalmából történik ez az egész. Minden nap sorsolunk ott Facebookon a helyes megfejtők között, a helyes kommentelők között kisorsolunk egy paksi ajándékcsomagot, aminek fantasztikus, népszerű bajnok bőgreink is részét képezik. Minden nap más-más paksi sportolókkal. A főnyereményünk pedig nem más, egyébként ezt holnap, csütörtökön élő adásban fogjuk délután kisorsolni. A főnyeremény nem más, mint egy közös fotó lehetőség a pénteki sztár fellépőnkkel, a Halott Pénz zenekarral. A kérdéseink is mind-mind a Halott Pénz zenekarral kapcsolatosak. A mai nap kérdése, ami posztformájában már kint van Facebookon, a következőképpen hangzik: mikor készült el az első Halott Pénz dal? A. 2004-ben, B. 2014-ben. Csekkoljátok a posztot Facebookon, kommenteljétek a helyes megfejtést, A-t vagy B-t játszatok és nyerjetek. Illetve fantasztikusan jó hírem is van, ugyanis a város napjával kapcsolatos új dalunk is itt forog már a rádió hullámhosszán. Kvalla Gábor, Kis Tibor és Kis Zsuzsa szerzeménye következik, a Visszük a város hírnevét. Jó szórakozást!
1: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.
3: Ingatlanok, költségvetés, városnapja, az legalább laza.

0: me.
1: Rag and Bone-ment hallottátok, ez volt a 2016-os Human. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hír összefoglalóval, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugas óra a Pisties zenekartól.
2: Megnyitottuk a csélcsapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
1: Érkezik a kiút a Soul Food jóvoltából.
3: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
1: És lángra gyújtja a stíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: ez nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól, minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
0: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban, értesült az MTI. A miniszter a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a hormuzi szoroson a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében a múlt héten megkezdett, majd felfüggesztett amerikai haditengerészeti művelet újraindulhat, ha Donald Trump elnök úgy dönt. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. Az Irodalmi Rádió alkotó közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak lelke című antológiába a faddi származású, jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A Költőrádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
5: Fontos kiemeljem, hogy nem nyertem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
0: Sörös Erik az Egri csillagokból jól ismert Humour Jack gyűrűjét választotta a vers témájának.
5: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, hogy tárgyak lelke, lelket adni egy tárgy, egy adott, kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az Egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogott az Egri csillagok, és Humour Jack gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: A Magyar Twirling Szövetség a Paksi Twirling és Botforgató Egyesületet kérte fel az első Dance Twirl Open megszervezésére, melyen az utánpótlás korosztály mérettethette meg magát. 6 egyesület 43 versenyzője, köztük 27 paksi lépett a szakmai zsűri elé szombaton az ESZI sportcsarnokban. Kalmár Lívia egyesületi elnöktől megtudtuk, hogy a versenyen aranyérmes lett Szakter Flóra, Koller Babett és Tenki Lili egyéniben, Tumpek Mira Fekete Hanna, valamint Padiszev Dorka és Herger Anna párosa, illetve a Györkönyi Margarétek csoport, továbbá a Retrománia csapat.
6: Paksi Twirling Botforgató Kulturális és Sportegyesület, valamint az SZIDS egyesületének a twirlinges versenyzői és a szülők szervezték meg a versenyt. Elsősorban az utánpótlás korosztályt célozta meg. Nálunk nagyon-nagyon fontos az egyesületben. Az idei versenyszezonban, akik versenyeztek nálunk az egyesületen belül a Magyar Twirling Szövetség versenyein, ők mindannyian részt vettek. Tőlünk 27 versenyző vett részt. Ebben voltak egyéni, páros és csoportos kategóriák is, és előkészítő és felkészítő szinten. Még további 3 kategória létezik, kezdő, középhaladó és haladó szintre.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
3: A pontos idő 17 óra 4 perc, május 13-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Katy Perry kezdi be ezt az órát, 2024-ben jön a Lifetimes-al, de még ebben az órában egy újabb Pál Fikati féle sporttudósítás is vár rátok. Katy Perry a szó, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban odakint 16 Celsius fok van, most már felhős időnk van, de azért ma a napot is lehetett már látni. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Kisi szeles, hűvös májusi idő így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap csütörtök lesz, a felhős idő megmarad, viszont 20 fokig felmelegszünk majd hőmérsékletügyileg, és pénteken is úgy tűnik 15-én 20 fok várható majd, szóval nagyon jó időnk lesz. Pénteken viszont már bejön egy kis csapadék, és úgy tűnik, hogy a szombat vasárnap az pont egy zivataros, záporos szellemben fog lezajlani. Sok csapadékot kapunk a nyakunkba, ugyanis egy mediterrán ciklon vonul át éppen az ország felett. Szombaton 24 fok lesz ettől függetlenül, szóval nagyon jó időnk lesz, de az eső aztán egy kicsit lehűti nekünk a szitut, vasárnap már csak 19 fokra számíthatunk. Hát igen, pont a városnapi rendezvényre fog lecsapni majd a mediterrán ciklon. Igen, ez tökéletes időzítés. Minden esetre ennyire azért még felesleges előre szaladni, a mai nap, illetve a holnapi nap folyamán is meglehetősen kellemes, csapadékmentes időnek örülhetünk, 20 fok várható holnap és holnap után, az eső pedig pénteken és szombaton fog szignifikánsan esni.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Május 16-án 11 órától Szekszárdon a Művészetek Házában Messziről jött, gyökeret vert címmel lesz a 23. országos fazekas pályázat díjátadója és kiállítás megnyitója. Ismét lesz borongolás. Május 30-án boros kalandozás várja a borkedvelőket a Bölcskei Pincefaluban. Azt írják, hogy fedezd fel velünk a bölcskei borok világát ezen az egyedülálló napon. 5 kóstolópont lesz a borongolás során, pontonként 3 borral, és minden helyszínen borkorcsolyákkal. Barangold be a helyszíneket, ismerd meg a borokat, beszélgess a borászokkal és élvezd a jó társaságot. 13 órakor kezdődik egy ebéddel a béketéren, grillételek lesznek kenyérrel és káposztasalátával. Jegyek úgy kaphatók, hogy van, ami a teljes élményt lefedi, ebéddel és kóstolókkal, de egy-egy pince külön is látogatható. Nagyon fontos, hogy hozzatok magatokkal poharat. Ha véletlenül mégis otthon marad a helyszínen, lehetőség lesz pohár bérlésére is. Borongolj velünk, mert az élmény csak veled lesz teljes. További információk a www.bölcskeiborongoló.hu oldalon, vagy pedig a bölcskeiborongolás@gmail.com e-mail címen kérhetők. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 15-én, azaz pénteken lesz vetítés. 3 premier várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Cirque du Soleil Lusia című ismeretterjesztő film, utána 18 órától a Családi Főnyeremény című vígjáték következik, 8 óra 30 perctől pedig a Magánügy című krimi.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A Paksi Sport Egyesület szervezésében került hétfőn és kedden megrendezésre a Tolna vármegyei Diákolimpia tenisz sportágba. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszárd és Dunaföldvár városából érkeztek teniszezők, összesen közel 150 versenyző, köztük legtöbben paksiak. Pálfi Katalin kolléganőnk is ott járt a helyszínen, ahol a főszervező Lakatosné Klopcsik Diana vezetőedzővel beszélgetett.
2: Itt vagyunk a paksi teniszpályán, ahol nagy a nyüzsgés, rengeteg gyerek van, és minden pályán mérkőzések zajlanak. Ugyanis a Diákolimpiának a Tolna megyei döntője zajlik. Főszervezője Lakatosné Klopcsik Diana. Dia, mit kell tudni, honnan érkeztek versenyzők nagy számban, illetve milyen rendszerben bonyolódik a Diákolimpia?
3: A Tolna megyei selejtezőre Bonyhádról, Szekszárdról, Paksról és Dunaföldvárról szoktak jönni a játékosok. Már hosszú évekre visszamenőleg ezt a pár települést érinti. A tavalyi évhez viszonyítva nagyjából ugyanannyian vagyunk, ilyen 130 fővel, elsőtől 8. korcsoportig. A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az a kettő, az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Az országos döntő Balatonbogláron lesz majd június 1 és 6 között. Ott meg van határozva, hogy melyik korcsoportnak melyik nap kell majd mennie. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van, vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok.
2: A paksi ese hány fővel képviselteti magát körülbelül?
3: A paksi esétől nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn.
2: Van-e közöttük olyan, aki nagy eséllyel pályázik, hogy döntőbe kerüljön, tehát hogy kijusson az országosra?
3: A PSA-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe. Úgyhogy ha nem is mindegyik korcsoportba, de a nagy többségébe minimum egy résztvevővel jelen leszünk.
2: Milyen kategóriában indulhattak ezek a gyerekek a Diákolimpián?
3: A és B kategóriában lehet indulni egy pár éve. Most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak, és az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik az elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
2: Díjazás az ezen a szinten hogy mint zajlik?
3: Általános a díjazása, mint az összes többi Diákolimpián, oklevél és éremdíjazásban részesülnek a gyerekek. Az első három érmet kap, és minden induló oklevelet.
1: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a Diákolimpia balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül megrendezésre. Ők Lisztmájer Liza, Nagy Rebeka, Baka Ákos, Német Emma, Pincés Réka, Titkos Dániel, Jávor Csenge, Sidló Joseph, Dömötör Ábel, Szabó Lili, Titkos Tamás, Sabankó Zétény, Benedecki Lilla, Lisztmájer Panna, Kozma Kíra, Bence Rebeka, Gáspár Levente, Hirci Tamás, Kis Bianka, Gerzsei Dániel és Szili Lajos.
0: Paks FM. Összeköt. Inform-

Rita Órát és Blacket hallottátok, ez volt a 2019-es Only Want You. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem, legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
3: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Nem tudok egyetérteni a Benes dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak, jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Frontár Dnes című cseh napilapban. A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormány közeli újságnak, hogy május 22-e és 25-e között most első ízben Csehországban a dél-morvaországi Brünnben tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített Szudéta németek. Tiltakozott a Mi Hazánk mozgalom ketten amiatt, hogy a leendő egészségügyi miniszter tanácsadóvá kívánja kinevezni Karikó Katalint, adta hírül az MTI. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a Nobel-díjas tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolja, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből, a WHO-ból. Szabadi István szerint ezzel egyértelművé vált, hogy a Tisza ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány, amely a Covid alatt teljes mértékben kiszolgálta a WHO és a Big Pharma érdekeit. Idén harmadszor vesz részt a városnapi felvonuláson a Paks 2 beruházás fővállalkozója, az Atomstroj Export. Ezt Olga Uraszinova, a társaság munkavállalója mondta el rádiónknak.
5: A felvonuláson 3 éve veszünk részt, és idén is leszünk jelen. Körülbelül 30 kollégánk gyerekekkel együtt fel fog vonulni.
4: Olga Uraszinova azt is elárulta, hogy az Atomstroj Export sátránál milyen programokkal várják az érdeklődőket.
5: Szokás szerint lesz sátrunk, és ott a gyermekfoglalkozásokon kívül, tehát idén is várjuk szeretettel gyerekeket, akik akár oroszul, akár magyarul, akár angolul beszélnek. Lesznek animátorok, akik perfektül mind a 3 nyelven beszélnek, és aki részt vesz a gyermekfoglalkozásokon, kisebb emlék ajándékokat tárgyakat is kap. Emellett szokásos kóstoló is lesz. Idén szibériai bors kerül megfőzésre, tehát ott a helyszínen, két bográcsban az egyik kollégánk főzni fogja a szibériai bors, aminek az a különbsége a klasszikus borstól, hogy savanyított káposztával és babbal készül.
4: A Duna-Szentgyörgyi Gyermekjóléti Szolgálat irodájában ingyenes jogi tanácsadás érhető el ügyvéd közreműködésével. A szolgáltatás havonta egy alkalommal vehető igénybe a Művelődési Ház épületében működő irodában. Az érdeklődők polgárjogi, büntetőjogi, munkajogi és közigazgatási ügyekben kérhetnek segítséget. Az aktuális időpontokat a Duna-Szentgyörgyi Önkormányzat weboldalán és közösségi oldalán is közzéteszi. A soron következő alkalomra május 21-én csütörtökön 9:30-tól kerül sor.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: seine es lebt, nimm. Érzem, hogy végem.
1: Paks FM.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes estét mindenkinek, a híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban, értesült az MTI. A miniszter a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a Hormuzi szoroson a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében a múlt héten megkezdett, majd felfüggesztett amerikai haditengerészeti művelet újraindulhat, ha Donald Trump elnök úgy dönt. Elhunyt Gulyás Zsolt rendőr, dandártábornok, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, közölte a rendőrség a polisz.hu-n kedden. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben a Magyar Honvédség hivatásos állományában kezdte, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot, és több mint 3 évtizeden keresztül szolgálta a magyar rendvédelmet. A tájékoztatás szerint az 54 éves Gulyás Zsolt a rendőrfőkapitányságon munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Fedezd fel a templom titkai címmel vasárnap Gazdag Fejes Margit művészettörténész tartott előadást a Jézus Szíve katolikus templomban. A templom belső művészeti alkotásairól, freskóiról és az azokon található szentek életéről. Az előadó rádiónknak úgy fogalmazott, hogy a jelképek akarva akaratlanul hatnak ránk, ezért fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk belőlük meríteni.
4: A mai alkalommal kifejezetten erről a templomról lesz szó. Nagy hangsúlyt fektetek a belsőre, a templom belsőre, magára az építési stílusra, ezen belül a neoromán stílusra. Külön elemezzük az összes szentet, a falfestményeket, az üvegablakokat, és nagy hangsúlyt fektetek az oltárokra. Mert azt gondolom, hogy nem én mondom, hanem Carl Jung, hogy a jelképek világában élünk, és ha valahol van jelkép, ebben a templomban van jelkép, és hogy akarva akaratlanul hatást gyakorolnak a mi életünkre is, és akkor vizsgáljuk meg alaposan, hogy melyik szent éppenséggel milyen életutat járt be, és hogy esetleg az ő életútjából mi mit tudunk meríteni.
3: Bolha piac lesz Németkéren a művelődési ház előtti téren, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az eseményre május 16-án 9 és 12 óra között kerül sor. Sörpadokat és sörasztalokat a szervezők biztosítanak. További információk kérése és asztalfoglalás a 0620 488 44 12-es telefonszámon lehetséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Pax FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is. Az egyik a New Level Empire újdonság.

0: pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Nincs egy emlékeztetőt, hogy ne maradja a top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Nem tudok egyetérteni a Benes dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak, jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Frontád Nyes című cseh napi lapban. A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormány közeli újságnak, hogy május 22-e és 25-e között most első ízben Csehországban a délmorvaországi Brünnben tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített Szudéta németek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. Az Irodalmi Rádió alkotó közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak lelke című antológiába a faddi származású jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A Költő Rádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
2: Fontos kiemeljem, hogy nem nyeltem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
1: Sörös Erik az Egri csillagokból jól ismert Jumurcsák gyűrűjét választotta a vers témájának.
2: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, hogy tárgyak lelke, lelket adni egy adott, kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az Egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogott az Egri csillagok, és Jumurcsák gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
1: Gerjenben idén is színes programokkal ünneplik a gyereknapot, a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvényt 2026. május 31-én vasárnap 15 és 19 óra között tartják a település központjában található játszótérnél. A szervezők ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, csillámtetkóval, valamint habpartival várják a családokat. A bejegyzés tanúsága szerint a gyerekeket virslivel, ingyenes szörpel és fagylaltal is megvendégelik, míg a szülők számára büfé üzemel majd a helyszínen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Pax FM. A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Többek között arról, hogy 8500 robotot, köztük 5000 robotkutyát indít el Kína a villanyoszlopokra, hogy miről van szó, egészen pontosan ki fog derülni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Ez is egy érdekes téma, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna. Annyit elárulok előre, hogy egy vérnyomás csökkentőben találták meg azt a hatóanyagot, amit egyébként nagyon régóta keresnek a kutatók. Találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére csökkenhet. Hú, de érdekes, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy a kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, ami még aktualitás volt az elmúlt időszakban, hogy május 8-án 100. életévét töltötte be David Attenborough, a brit természetfilmes és természettudós. Ebből az alkalomból azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen technológiai forradalmat vezényelt le, többet is. David Attenborough a 70 éves televíziós természetfilmes munkássága során. De mindenek előtt egy szintén érdekes témával indítunk. A mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Ezt azért jó tudni. Lássuk, hogy miről van szó. Az automatizált tartalomgyártás robbanásszerű növekedése alapjaiban változtathatja meg a podcastek ökoszisztémáját, írja az sg.hu. A platformok és a hirdetők nehéz helyzetben vannak, a minőség és a hitelesség kérdése is egyre fontosabbá válik. De csak hogy értsük, és bizonyos számokat is megtudjunk mindezzel kapcsolatban, 8 hónappal ezelőtt létrejött egy új podcast startup, amely nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készít mesterséges intelligenciával. Az iparági megfigyelők gúnyolták a cég erőfeszítéseit, miközben a cég alapítója közölte, hogy mindenki csak azért van felháborodva, mert pontosan tudja, hogy ez a jövő. Ezek után a cég új adatokat osztott meg, miszerint a vállalatnak ma már több mint 10 000 aktív műsora van, és több mint 2500-at készítettek az előző 3 hétben. A csapat egyébként 48 óra alatt például 877 új műsort tett közzé legutóbb. De hogy értsük, hogy milyen podcastekről is van szó, például az Amazon elindított egy funkciót, amely egyfajta podcastként magyaráz el egy terméket, két műsorvezető beszélgetésével és a felhasználók kérdéseinek megválaszolásával, vagy ott van Adam Levy, aki egy Epstein-aktákon alapuló mesterséges intelligencia generálta podcasttel ért el sikert, majd új céget indított, hogy folytassa ezt az irányt, tervei szerint havonta 120 epizódot készít, amelyeket napi írott tartalom egészít ki. A helyzet még bonyolultabbá válik, amikor a pénzről van szó. Ezek közül a podcastek közül ugyanis sok, legalább egy olyan ingyenes szolgáltatáson fut, amely 0 belépési korláttal engedi be a műsorokat a hirdetési piac térbe, ami azt jelenti, hogy ezek a műsorok és a tárhely szolgáltató minden egyes hallgatás vagy letöltés után bevételhez jutnak. Egyébként valószínű, mondják a szakértők, hogy ezek közül, a több ezer műsor közül a legtöbb nem ér el nagy közönséget, összességében azonban a hallgatók és a bevételek összeadódhatnak. A kérdés az, hogy a hirdetők hajlandók-e társulni mesterséges intelligencia által generált tartalommal. A szektor szereplői szerint ez egy fontos szakmai kérdés lesz a jövőben.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, adta hírul a Covid, miután a holland Hondius óceán járóhajó utasai közül már hárman meghaltak azt követően, hogy megjelent a fedélzeten a hantavírus. Egy nemzetközi kutatócsoport olyasmire készül, amit még egyetlen nyugati laboratóriumnak sem sikerült elérnie, hatékony védőoltást fejleszteni a fertőzés ellen. A projekt hármas együttműködésben valósul meg, egy bristoli startup fogott össze a hantavírus elleni antigént kifejlesztő texasi céggel és a vakcinákat előállító dél-afrikai céggel, tehát így néz ki az együttműködés. Bár a projekt már több mint két évvel ezelőtt, 2024. januárjában elindult, a most kitört hajójárvány sürgősebbé tette az erőfeszítéseket. Az egészségügyi világszervezet szerint jelenleg egyébként sem engedélyezett antivirális kezelés, sem vakcina nem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg lehet kezelni, a légzőszervi, szív- és veseszövődmények ellen küzdve. A kórokozó az úgynevezett andoki vírus, amely elsősorban Dél-Amerikában honos, és ez az egyetlen az ismert hantavírus fajok között, amely bár rendkívül ritka esetben, de emberről emberre is terjedhet. Az elsősorban rákcsálók által hordozott és terjesztett hantavírus globálisan ritka kórokozónak számít, becslések szerint évi néhány tízezer fertőzés történhet, nagyrészt Ázsiában és Európában. Egyébként, de az itt terjedő vírusfajoknak viszonylag alacsony a halálozási rátájuk, és elsősorban vérzéses lázat vagy veseelégtelenséget okozhatnak. Ezzel szemben az amerikai kontinensen terjedő formái súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhatnak, amelynek halálozási aránya az 50%-ot is elérheti. No, de lássuk, hogy hogyan áll a hantavírus elleni vakcina fejlesztés. Magának a vakcinának a fejlesztésének a kulcsa egy úgynevezett enszilikálásnak nevezett forradalmi eljárás, amelyen már több mint 15 éve dolgoznak. A módszer lényege, hogy a vakcina aktív fehérjéjét szilícium-dioxid héjba zárják, vagyis gyakorlatilag egy mikroszkópikus homokszemcsébe foglalják, amitől az oltóanyag szobahőmérsékleten, sőt, akár 100 fokos melegben is stabil marad, és hűtés nélkül akár 3 évig is

0: eltartható. Ez különösen fontos a hantavírushoz hasonló fertőzések esetén, amelyek jellemzően olyan távoli, vidéki területeken jelennek meg, ahol a hűtőlánc fenntartása nehézkes vagy lehetetlen. Becslések szerint jelenleg a vakcinák közel fele megsemmisül szállítás és tárolás közben, a hűtés pedig akár 80%-kal is megdrágíthatja az előállítási költségeket, így az enszilikálás mindkét problémát orvosolhatja, és akár a vakcinák drónnal történő kiszállítását is lehetővé teszi. Miközben a hantavírus elleni vakcina egyelőre fejlesztés alatt áll, a jelenlegi járvány rámutatott, hogy mekkora űr tátong a globális járványügyi felkészültségben ezen a területen. A világon kizárólag egyébként Dél-Koreában és Kínában léteznek engedélyezett hantavírus vakcinák, ezek azonban más fajokat céloznak, és az andoki vírus ellen nem hatékonyak. Hamarosan újabb témával folytatjuk, ha már arról volt szó, hogy mennyire gyorsan érkezik el a hantavírus elleni védőoltás, akkor most nézzük meg, hogy mennyivel gyorsabban juthatunk el a Marshoz egy másik útvonalon, ugyanis találtak egy gyorsabb utat a Marshoz kutatók, a korábban kalkulált menetidő állítólag a felére is lecsökkenhet. Hamarosan mondom, hogy miről van szó.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: csoda.
1: Ez a Paks FM.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
3: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
4: Elképesztő, de találtak a kutatók egy gyorsabb utat a Marshoz. A korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Ezt adták tudtára a világnak egy egészen friss tanulmányban, amely szerint az aszteroida pályák geometriájából merített ötletek révén akár egy éven belül is teljesíthető lenne egy oda-vissza út a Marsra, adta hírül a Portfólió tudományos rovata. Ez a megoldás nagyjából a felére csökkenteni, tehát a jelenlegi tervekben kalkulált körülbelül 14 és 20 hónap közötti időszakot az oda-vissza menetidőre, amely a jövőbeli emberes küldetések egyik legnehezebb pontját jelenti. A jelenlegi forgatókönyvek alapján a Mars elérése 7, illetve 10 hónapot vesz igénybe, mivel a Föld és a Mars csak 26 havonta kerül olyan kedvező helyzetbe, amely lehetővé teszi az üzemanyagtakarékos bolygók közi utazást, az űrhajósoknak meg kellene várniuk a következő indítási ablakot. Emiatt egy teljes küldetés közel 3 évig tartana. Az idén áprilisban megjelent kutatás szerint azonban létezhetnek ennél lényegesen gyorsabb útvonalak is. A brazíliai Észak-Rio de Janeiro-i Állami Egyetem kozmológusa 2015-ben földközeli aszteroidák tanulmányozása közben jutott egyébként arra a felismerésre, hogy mindez lehetséges volna. A 2001 CA21 jelű kisbolygó korai, még pontatlan pálya adatai azt sugallták, hogy az égitest olyan ritka útvonalat követ, amely metszi mind a Föld, mind pedig a Mars pályáját. Bár a későbbi mérések pontosították az aszteroida valós útját, a kezdeti geometria értékes támpontokat kínált az úgynevezett ultragyors bolygóközi útvonalak tervezéséhez. A kutató a két térbeli pont közötti lehetséges pályákat meghatározó úgynevezett Lambert módszert alkalmazta. Ennek során a vizsgálatot az aszteroida pálya hajlásának mintegy 5 fokos sávjára szűkítette, és így elemezte a 2027-es, 29-es és 31-es Mars szembenállásokat. Számításai szerint a közeljövő technológiájával egyedül a 2031-es indítási ablak kínál reális lehetőséget egy ilyen gyors utazásra. Ebben az időszakban a Föld és a Mars között egy oda-vissza küldetés mindössze 153 nap lenne, vagyis nagyjából 5 hónap alatt teljesíthető lenne a táv. A kutató azt is kiszámolta, hogy az űrhajó 2031. április 20-án indulhatna a Földről, és 33 nap alatt el is érni a Marsot ezen az útvonalon keresztül. A legénység körülbelül 30 napot tölthetne a Mars felszínén, majd a jármű június 22-én indulna vissza, és szeptember 20-án érkezne haza. Az elképzelés egyelőre nagyrészt elméleti, megvalósíthatósága erősen függ az űrhajó kialakításától, a hasznos teher tömegétől, valamint az alkalmazott meghajtó rendszertől. Szoktuk mondani, az ember lehet, hogy nem nyugszik addig, ameddig el nem jut a Marsra. Ami bennünket illet, vissza is térünk a Földre, ugyanis olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amelyre senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, a kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Hogy miben rejlik a felfedezés nagyszerűsége, hamarosan elmondom.
3: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, az úgynevezett kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Az emberiség számára egyébként egyre nagyobb gondot jelentenek azok a baktériumok, amelyek már képesek ellenállni a legerősebb antibiotikumoknak is, így pedig már életveszélyes fertőzést is okozhatnak. A leküzdésükre tehát most egy nem várt helyről érkezhet a segítség, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként az egyik texasi egyetem tudósai jutottak mindenre. A kutatócsoport szerint ez a baktérium nem reagál a meticillin kezelése, ezért MRSA néven is ismert a kórokozó. A laboratóriumi és állatkísérletek során a gyógyszer károsította a baktérium sejthártyáját, ami megzavarta a sejtek működését, és végül elpusztította a baktériumot. A kutatócsoport szerint a kandezartán szilexecil az egyik legizgalmasabb hatóanyag, amit az utóbbi években az MRSA kapcsán találtak. A baktérium legyőzése kulcsfontosságú az egészségügy számára, hiszen 2019-ben mintegy 1,27 millió halálesetért volt felelős világszerte. A tudósok képalkotó technológiák segítségével is vizsgálták, hogy miként hat az MRSA-ra. A kandezartán szilexecil azt találták, hogy a hatóanyag a baktérium sejtmembránjához tapad, majd megbontja azt, ami végül a baktérium elpusztulásához vezetett. A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszer lyukakat ütött a baktérium membránján, amelyeken keresztül a sejt belső részei egyszerűen kiszivárogtak. A kutatók remélik, hogy a jövőben embereknél is megvizsgálhatják ezt a bizonyos baktériumölő hatást. Azt is mondhatnám, hogy maradunk az orvostudománynál, ugyanis az életünk megmentéséről lesz szó még a következő percekben egy másik hír kapcsán, de tulajdonképpen már a technológia világában fogunk járni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, adta hírül az Origo tudományos rovata. Az OpenAI bevezet egy új funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-t használók vészhelyzeti kapcsolatfelvétel céljából kijelöljenek egy megbízható felnőttet. Arról van szó, hogy amennyiben a chatbot aggasztó, önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos üzeneteket észlel, akkor a chat üzenetek belső átvizsgálását követően a cég moderátorai riaszthatják a vészkontaktot. A vészkontakt nem nézheti meg a gyanús csevegéseket, de beszélgetés indító tanácsokkal ellátja az OpenAI, hogy miként próbálja megnyílásra sarkalni a gyanús üzeneteket írt rokont vagy barátot. Az ötlet hátterében jogi és társadalmi nyomás áll, ugyanis az OpenAI ellen több haláleset kapcsán indítottak már pert. Ezekben a hozzátartozók azt állítják, hogy a ChatGPT nem megfelelően reagált a felhasználók lelki válságára, sőt, egyes esetekben ösztönözte is őket az önkárosításra. Ezt a funkciót várhatóan néhány héten belül aktiválja majd az OpenAI, de első körben csak pár országban, többek között Dél-Koreában élesítik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Május 8-án 100 éves lett David Attenborough, aki minden bizonnyal a világ legismertebb és legnagyobb hatású természetfilmese. Egy ideje már a Föld élő lelki ismerete is, hiszen próbálja felhívni a figyelmet a klímaváltozás és a természetpusztítás visszafordíthatatlan következményeire. A háromszoros Prime Time Emmy-díjas angol természettudós és dokumentumfilmes, aki 1926-ban látta meg a napvilágot Londonban. Elképesztő 100 év, és David Attenborough még mindig nagyon aktív, kiáll a kamera elé, és bátran elmondja a véleményét lényegében bármiről, még mindig forgat, és valószínűleg nagyon sok mindent el lehetne mesélni az élet útjáról, de vizsgáljuk azt meg most abból a szempontból, hogy hányféle technológiai forradalmat vezényelt le a 100 éves Sir David Attenborough, ezt se felejtsük el. A természettudós életének nagy részét esőerdőkben kamerák előtt suttogva töltötte el, ezzel páratlan életművet épített fel a televíziós természettudomány dokumentum műfajban, és nevéhez számos technológiai innováció kötődik. Például ikonikus sorozataiban, például a Bolygónk című sorozatban számos olyan technológiai innovációt használt, amelyek akkor példanélküliek voltak a televíziózásban, ma viszont már mindennaposnak számítanak. Ilyenek voltak például a hőkamerák, a speciális makrofotós lencsék és az azokat mozgató robotizált megoldások, vagy éppen a drónok és más távirányítású eszközök. Aztán például a 2006-ban bemutatott Bolygónk a Föld című sorozata az első, teljes egészében HD-ban készült televíziós produkció volt a világon, amely végül óriási globális sikert aratott. Ennek egy jelenete azt mutatja, amikor helikopterrel és egy speciális több százezer dollárba kerülő kamera stabilizáló rendszerrel készül a felvétel. Ez akkoriban teljesen korszakalkotó megoldásnak számított a maga műfajában, és két évtizeddel a készítését követően a drónkorszakban is lélegzet elállítóan mutatja be Venezuela egyik legszebb természeti képződményét. Attenborough emellett a VR technológia jelentőségét is hamar felismerte, és tábjával virtuális térbe helyezett dokumentumfilmeket is készített, elsősorban oktatási célra. Aztán a közösségi médiát meglehetősen későn vette használatba, amikor viszont 2020-ban létrehozta Instagram fiókját, mindössze 4 óra 44 perc alatt 1 millió követője lett, ezzel Jennifer Aniston korábbi rekordját is megdöntötte. A tudós természetesen a mesterséges intelligenciával is szoros kapcsolatban van, hangja ugyanis a világ egyik legismertebb és legbizalomgerjesztőbb auditív márkája, ezért az internet tele van olyan deepfake videókkal, amelyeket Attenborough narrál, de a mesterséges intelligencia kutatásban is szerepe van, méghozzá az AI modellek intonációjának kialakítása során. David Attenborough állandó, nem kevésbé ikonikus magyar hangja egyébként Végvári Tamás volt, aki Harrison Fordnak és Robert De Nironak is kölcsönözte a hangját. De ez csak úgy mellékesen egy információ, természetesen nem ez a legfontosabb David Attenborough-t illetően, egy biztos, a televíziózás történetének egyik leghitelesebb embere, 7 évtizede narrálja a Föld bolygónkat, és tanít minket arra, hogy tiszteljük, óvjuk a Földet, hiszen csak egy van belőle.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén nézzünk rá arra a robot dömpingre, amelyet már műsorunk elején is ígértem, illetve említettem. $1 milliárd robotikai beruházást tervez Kína, amelynek a keretében 8500 darab mesterséges intelligenciával működő robotot, elsősorban egyébként négylábú robotkutyákat vetne be arra, hogy ellenőrizzék a villamos energiahálózatokat, és ha kell, akár karbantartási feladatokat is végezzenek. Igaz, ekkor már humanoid és kétkarú robotok is segítenének, tehát a karbantartáskor. Míg a robotokat olykor ellenszenv kíséri azzal összefüggésben, hogy elveszik az emberek munkáját, a kínai kezdeményezés épp a kockázatok alól mentesíteni a hús-vér munkavállalókat, írja a HVG tudományos rovata. A beszámoló szerint a robotok számos feladatot látnának el 26 tartományi régióban, olyan feladataik lennének, mint a távoli alállomások ellenőrzése, az átviteli hálózatok felügyelete, valamint a karbantartás veszélyes vagy nehezen elérhető környezetben. A terep, illetve a feladat kiválasztása egyébként nem véletlen, az elektromos hálózatok ugyanis egyre fontosabb szerepet töltenek be a mindennapokban, miközben egyre nagyobb nyomás alatt állnak, például a mesterséges intelligencia óriási fogyasztása és az előregedő infrastruktúra miatt. No, de visszatérve erre a robot hadseregre, mert hogy tulajdonképpen így is titulálhatjuk a 8500 katonából álló robot osztagot, amelyből 5000 lenne négylábú robotkutya, ezeket tehát járőrözésre és ellenőrzési feladatokra vetnék be, elsősorban egyébként a hegyvidéki terepeken. Ezeken kívül lenne 500 darab humanoid, vagyis emberszerű robot, és 3000 kétkarú kerekes egység az összetettebb nagy kockázatú műveletekre. Egyébként érdekes a kérdés, mert miközben számos ország villamos energia hálózatának teljes felújítására van szüksége a korszerű igények kielégítése érdekében, addig Kína úgy tűnik, hogy a robotkarbantartásban bízik az infrastruktúra élettartamának meghosszabbítása érdekében. Meglátjuk, hogy hogy válik be hosszú távon. Ki tudja, melyik következő tudományos magazinunkban fogunk beszámolni már a tényekről, ami a robot hadsereget illeti. Ma is számos érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal ugye, hogy őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, és hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Szó volt arról is, hogy találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet, és azzal is foglalkoztunk, hogy miután egy holland óceánjáró hajó utasai közül többen is meghaltak hantavírus fertőzésben, megnéztük, hogy egyébként egy nemzetközi kutatócsoport mire készül ezzel kapcsolatban. Hatékony védőoltást szeretnének fejleszteni a fertőzés ellen, egyébként nem most kezdtek bele a munkába. A projekt már több mint 2 éves. És magazinunk legelején foglalkoztunk azzal is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Elképesztő számokat soroltam. 8 hónappal ezelőtt jött létre egy új podcast startup, nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készítenek mesterséges intelligenciával, úgy, hogy a vállalatnak már több mint 10 000 aktív műsora van. Az egyik legutóbbi alkalommal 48 óra alatt 877 új műsort tettek közzé. Elképesztő számok, elképesztő tartalmak. És remélem, hogy mindenki jól érezte magát a mostani tartalom hallatán. A Tudomány mai állása című magazin ezzel búcsúzik, és Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt, hogy jól válogassuk meg a podcast tartalmakat.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban, értesült az MTI. A miniszter a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a hormuzi szoroson a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében a múlt héten megkezdett, majd felfüggesztett amerikai haditengerészeti művelet újraindulhat, ha Donald Trump elnök úgy dönt. Tiltakozott a Mi Hazánk mozgalom ketten amiatt, hogy a leendő egészségügyi miniszter tanácsadóvá kívánja kinevezni Karikó Katalint, adta hírül az MTI. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a Nobel-díjas tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolja, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből, a WHO-ból. Szabadi István szerint ezzel egyértelművé vált, hogy a Tisza ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány, amely a Covid alatt teljes mértékben kiszolgálta a WHO és a Big Pharma érdekeit. Az Irodalmi Rádió Alkotó Közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak lelke című antológiába a Faddi származású, jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A Költő Rádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
2: Fontos kiemeljem, hogy nem nyertem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
1: Sörös Erik az Egri csillagokból jól ismert Jumurcsák gyűrűjét választotta a vers témájának.
2: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, hogy Tárgyak lelke, lelket adni egy adott kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az Egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogott az Egri csillagok, és Jumurcsák gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
1: A Duna-Szentgyörgyi Gyermekjóléti Szolgálat irodájában ingyenes jogi tanácsadás érhető el ügyvéd közreműködésével. A szolgáltatás havonta egy alkalommal vehető igénybe a Művelődési Ház épületében működő irodában. Az érdeklődők polgárjogi, büntetőjogi, munkajogi és közigazgatási ügyekben kérhetnek segítséget. Az aktuális időpontokat a Duna-Szentgyörgyi Önkormányzat weboldalán és közösségi oldalán is közzéteszi. A soron következő alkalomra május 21-én csütörtökön 9:30-tól kerül sor.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Magyar Twirling Szövetség a Paksi Twirling és Botforgató Egyesületet kérte fel az első Dance Twirl Open megszervezésére, melyen az utánpótlás korosztály mérettethette meg magát. 6 egyesület 43 versenyzője, köztük 27 paksi lépett a szakmai zsűri elé szombaton az ESZI sportcsarnokban. Kalmár Lívia egyesületi elnöktől megtudtuk, hogy a versenyen aranyérmes lett Szakter Flóra, Koller Babett és Tenki Lili egyéniben, Tumpek Mira Fekete Hanna, valamint Padiszev Dorka és Herger Anna párosa, illetve a Györkönyi Margaréták csoport, továbbá a Retrománia csapat.
3: Paksi Twirling Botforgató Kulturális és Sportegyesület, valamint az SZIDS egyesületének a twirlinges versenyzői és a szülők szervezték meg a versenyt. Elsősorban az utánpótlás korosztályt célozta meg. Nálunk nagyon-nagyon fontos az egyesületben. Az idei versenyszezonban, akik versenyeztek nálunk az egyesületen belül a Magyar Twirling Szövetség versenyein, ők mindannyian részt vettek. Tőlünk 27 versenyző vett részt. Ebben voltak egyéni egyéni, páros és csoportos kategóriák is, és előkészítő és felkészítő szinten. Még további három kategória létezik, kezdő, középhaladó és haladó szint.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.
5: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Csak hazai, a Paks FM-en.
1: Hív az őszi szél, hallom a hangod őszintén, suttog egy szép mesét, repülj most fölé.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Nem tudok egyetérteni a Benes dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak, jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudéta Németek Honfitársi Szövetségének elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Frontád Nyesz című cseh napilapban. A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormány közeli újságnak, hogy május 22-e és 25-e között most első ízben Csehországban a délmorvaországi Brünnben tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített Szudéta németek. Elhunyt Gulyás Zsolt rendőr, dandártábornok, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, közölte a rendőrség a polisz.hu-n kedden. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben a Magyar Honvédség hivatásos állományában kezdte, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot, és több mint 3 évtizeden keresztül szolgálta a magyar rendvédelmet. A tájékoztatás szerint az 54 éves Gulyás Zsolt a rendőrfőkapitányságon munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Az Irodalmi Rádió Alkotó Közössége által kiírt pályázat útján került be egy verse a Tárgyak Lelke című antológiába a faddi származású, jelenleg Pakson dolgozó Sörös Eriknek, aki közel 10 éve ír verseket. A Költőrádiónknak úgy fogalmazott, hogy ez a megjelenés mérföldkő az életében.
2: Fontos kiemeljem, hogy nem nyertem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
1: Sörös Erik az Egri Csillagokból jól ismert Humour Jack gyűrűjét választotta a vers témájának.
2: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg. Egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, egy tárgyak lelke, lelket adni egy tárgy, egy adott, kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az Egri Csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogott az Egri Csillagok, és Humour Jack gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
1: Fedezd fel a templom titkai címmel vasárnap Gazdag Fejes Margit művészettörténész tartott előadást a Jézus Szíve katolikus templomban. A templom belső művészeti alkotásairól, freskóiról és az azokon található szentek életéről. Az előadó rádiónknak úgy fogalmazott, hogy a jelképek akarva akaratlanul hatnak ránk, ezért fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk belőlük meríteni.
3: A mai alkalommal kifejezetten erről a templomról lesz szó. Nagy hangsúlyt fektetek a belsőre, a templom belsőre, magára az építési stílusra, ezen belül a neoromán stílusra, külön elemezzük az összes szentet, a falfestményeket, az üvegablakokat, és nagy hangsúlyt fektetek az oltárokra. Mert azt gondolom, hogy nem én mondom, hanem Carl Jung, hogy a jelképek világában élünk, és ha valahol van jelkép, ebben a templomban van jelkép, és hogy akarva akaratlanul hatást gyakorolnak a mi életünkre is, és akkor vizsgáljuk meg alaposan, hogy melyik szent éppenséggel milyen életutat járt be, és hogy esetleg az ő életútjából mi mit tudunk meríteni.
1: Idén harmadszor vesz részt a városnapi felvonuláson a Paks 2 beruházás fővállalkozója, az Atomstroj Export. Ezt Olga Uraszinova, a társaság munkavállalója mondta el rádiónknak.
4: A felvonuláson 3 éve veszünk részt, és idén is leszünk jelen. Körülbelül 30 kollégánk gyerekekkel együtt fel fog vonulni.
1: Olga Uraszinova azt is elárulta, hogy az Atomstroj Export sátránál milyen programokkal várják az érdeklődőket.
4: Szokás szerint lesz sátrunk, és ott a gyermekfoglalkozásokon kívül, tehát idén is várjuk szeretettel gyerekeket, akik akár oroszul, akár magyarul, akár angolul beszélnek. Lesznek animátorok, akik perfektül mind a három nyelven beszélnek, és aki részt vesz a gyermekfoglalkozásokon, kisebb emlék ajándékokat, tárgyakat is kap. Emellett szokásos kóstoló is lesz. Idén szibériai bors kerül megfőzésre, tehát ott a helyszínen, két bográcsban az egyik kollégánk főzni fogja a szibériai bors, aminek az a különbsége a klasszikus borstól, hogy savanyított káposztával és babbal készül.
1: Bolhapiac lesz Németkéren a művelődési ház előtti téren, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az eseményre május 16-án 9 és 12 óra között kerül sor. Sörpadokat és sörasztalokat a szervezők biztosítanak. További információk kérése és asztalfoglalás a 0620-488-4412-es telefonszámon lehetséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
5: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Paks FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is. Az egyik a New Level Empire újdonság.

0: másik pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Egy emlékeztetőt, hogy ne maradja a top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Paks FM összeköt. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugas óra a Pisties zenekartól.
2: Megnyitottuk a Csélcsapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
1: Érkezik a Kiút a Soul Food jó voltából.
3: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
1: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

Rádiód. Paks FM.

0: Max FM.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Max FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Max FM-en.
2: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Pax FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is. Az egyik a New Level Empire újdonság.

0: Miklós kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összekö.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: A me?
1: Kérdezné, csak annyit mondani. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem. Csak ennyi volt, és nincs tovább.
0: Ha
1: megkérdeznék,